0: A szakértő szerint a biztonságos nyaralás egyik alapja a tudatosság és az adataink védelme. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, már is kezdünk. Itt köszöntöm nagy szeretettel, nem először, nem is utoljára. Ebben a műsorban mindig nagyon örülök neked, hogy itt vagy. Hát van egy csomó titulus hozzád, amit el szoktam mondani mindig így az elején, és ezt én el is fogom mindjárt mondani, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy Magyarország első kócsa te vagy, és te voltál. Magyarország első családállítója te vagy, és te voltál. És akkor most mondom, író vagy, mert több kötetes szerző, több bestsellered is van, szervezet és személyiség, fejlesztő tréner, motivációs előadó, a Carl Legali Akadémia alapítója. Örülök neked.
2: Én is köszönöm mindig. Szépen, azt hiszem ennyi ma elég is.
1: Na, igen. De itt az első a lényeg, hogy mind világi életedben úttörő voltál, ugye a mai napig tartasz családállítást is, meg hát mindenfajta egyéb csoda dolgokat, de itt az a lényeg, hogy az első voltál, a Hellinger-féle családállításban, te találkoztál is vele?
2: Személyesen
1: ő tanított téged.
2: Szóval azt szeretném mondani, hogy én egy hegytörő vagyok, üttörő vagyok.
1: Úgy minden törsz.
2: Igen, török, igen, előre megyek azóta is, töröm az utakat, és viszek magammal tömegeket, hogy együtt szebbit tegyünk a világot. Visszatérve a Hellingerhez, igen, ez egy nagy találkozás volt, 2001-ben találkoztam vele Moszkvában. Uh-huh. Még Magyarországon nem is volt, nem is tudtunk, hogy létezett, és már akkor is nagyon furcsa volt, hogy ez hihetetlen erő, energia, másképpen gondolkodó, valami mezőről beszélt, amit mi azt sem tudtunk, mi az, hogy mező.
1: Hát pedig már te akkor is előttünk jártál, meg ugye hát te, amióta gyakorlatilag az eszedet tudod, folyamatosan képzeld magad.
2: Igen, de akkor már túl voltam a nulladik típusú találkozáson, aha, a Parakutatási Tudományos Társaságon, egy 4 könyv volt mögöttem akkor, és akkor ezt meglátni, hogy tömegeket mozdít, és az emberek ott körülötten esnek, állnak, boldogok, sírnak, történik valami, és ez volt egy hétig, ott voltam velük, ezzel a csoporttal, ez egy szintén pszichológus csapat volt Moszkvában, ahova néha-néha jártam akkor is szerezni tudást, tudományt, felszívni magad valamivel, mert akkor itt még nem volt sok, tehát mindig kintről kellett hozni valami újdonságot, hogy tudjam helyt törni, vagy utat uh-huh. törni, és hazaérkeztem, és volt bennem ez a valami furcsa ember, aki valami ilyeneket csinál, de nálunk semmi nem volt, és képzeld el, egy fél év múlva Magyarországon is hallottam hír, hogy érkezik a Hellinger, és indul egy képzés, és természetesen 32-en kezdtünk mi, minket összeboronáltak egy ilyen szakembereket, pszichológusokat, uh-huh. én voltam köztük, de sajnos csak 10-20 körül, akik elvégeztünk, mert nagyon nehéz volt abban az időben. Azt képzeld, de majdnem 30 éve ezelőtt, tehát 20, hát 2002-ben.
1: Durván. Tehát csak, hogy értsük, tehát igen. Volt egy előtalálkozás Moszkvában, és aztán az első adandó alkalommal, amikor ez itt megvalósult Magyarországon, te ott voltál.
2: Akkor azonnal, igen, az ő tanítványa lettem, és szerencsém volt. Soha nem felejtem, amikor végzős voltam, és akkor diploma, hát tudod, vizsgázni kell, uh-huh. hát azért 3 év után vizsgázni kell, és szerencsére magyar nyelven beszélő az egyik kollégája, és többen vagyunk, és ilyenkor a bizottság belülünk is van, tehát aki valaki vizsgázik, valaki figyel, és tanár természetesen. No, és rám került a sor, hát tudod, ilyen izgul az ember, mégis 3 év után kell valamit, és ilyenkor, jó, hogy most mögöttem 25 év, de az első 3 év után még semmit nem tudsz. Semmit nem tudsz uh-huh. még, csak azt hiszed, de semmit nem tudsz. És hogy az ember ott ül, dadog valamit, na, téma. Mi a témát? Kérdezi tőlem a tanár. Uh-huh. Hát, mi a téma? A legfontosabb téma, párkapcsolat. Kinek nem kell a párkapcsolat, uh-huh. mindenki keres, mindenkinek fontos. Mondom, párkapcsolat. Azt mondja nekem a tanárom, rendben van, akkor kezdjünk. És mondtam én hirtelen, hogy megijedtem, és mondtam, tudod mi? Még nem kezdek, van egy egy Tao, amit úgy gyerekkorban hoztam el, és szeretnék elmondani. Biztos emlékszel, hogy én kínai iskolában lettem fel. Én a kínai tanáraink mindig meséltek nekünk Tao-t, példabeszédeket, és itt tanítottak minket, ott ez a keleti módszer.
1: Igen.
2: És eszembe jutott egy valamit. És elmondhatom most?
1: Hogyne, kíváncsi.
2: És arról szól, ez is egy kapcsolati kérdésről szól, arról szól, hogy egy három, tehát ilyen három szögecske, vagy egy ilyen három szög, igen, áll az erdő szélén. Áll és várakozik. Már régóta vár. Egyedül, fágyoskodik, nem találja saját magát. Egyszer az erdőből gurul egy nagy, szép nagy kör. Látja, hogy benne van a céke, ez is háromszögű. Jaj, állj meg, én vagyok az, ez az én helyem, engedd be, hogy beüljek. Beült, gurultak egy picit, de kiesett belőle, mert szűk volt neki. Aha. Nem érezte jó magát benne. Megint áll, megint évekig áll egyedül, magányosan, szokásos párkapcsolat, nem működik, megint egy nagy kör. Megint nagy-nagy kör, boldog, állj meg, ez én vagyok. Beült oda, az még nagy volt neki. Fiszkelődött, kigurult belőle. Na, most már nincs kedve semmihez, ott áll depresszióban, pánikba esett, nem tudja, hogy mit csináljon. Múltak az évek, és egyszer megint egy óriási kör, de ilyet még nem látta. Magabiztosan, tekintélyesen gurul hegyről lefelé. Uramisten, ez az én emberem, állj meg, de látja, nincs benne semmi hely, se cíke, se semmi. Megállt a kör mellette, ránézett a kis cikkeire, és azt mondja, hogy majd, ha te is ilyen nagy kör leszel, mint én, akkor majd gurulunk együtt, de nem egymásban.
1: Aha, oké.
2: Okay. És én elmondtam ezt, és csendben maradtam, mert általában tudod, amikor egy ilyen ütös valamit, és mindenki csendben van. Igen. És én nézek a tanáromra, nézem a többre, hatás, nézek a többiekre. És akkor ránézek, mondom, mi az csendben van? Mondom, tanár úr, akkor folytathatjunk? Azt mondja, nem. Mondom, miért nem? Mert te már megtetted.
1: Aha.
2: Te már állítottad.
1: Értem.
2: De én akkor nem értettem.
1: Nem tudta,
2: én nem tudtam, hogy én ez egy komoly gondolatsor. Uh-huh. Itt már nem is kell, úgy kijött belőlem. Igen, az emberek kapcsolatot keresnek, tanuljanak meg tudni, hogy ki vagy te, tudd meg, hogy kit keresel, hiszen azt fogod vonzani, aki vagy. Uh-huh. Ha én most hiányos vagyok, akkor én nem fogom tudni ezzel a tökéletes valamival együtt gurulni. Pedig sajnos köztünk ez történik. Na, ez volt nekem egy ilyen diplomunkám, megsértettem a tanáromra, hogy ő félreértette. Elmúlt egy hónap vagy kettő, akkor jöttem rá. Hát ez egy fantasztikus gondolat volt, ez az én alapgondolatom, nekem ehhez kell tartani magam.
1: Zseniális a történet, viszont ez felvet egy csomó kérdést, hogy aki elmegy családállításra, és lehet hozzád is menni, be azt mondtad, hogy keveset tartasz.
2: Havonta egyszer, igen.
1: Ja, hát azt hittem, hogy még ennél is kevesebbet.
2: Nem, mert közben kócsképzés folyik.
1: Tudom, hogy
2: közben női
1: csinálsz.
2: Képzések vannak. Klinikán is rendelek.
1: Na, hát az egy egész sorozat akkor, hogyha te havonta elérhető vagy, és itt Pesten, ugye, a fővárosban.
2: Persze, fönt a Rozsadonban, vagy valamelyik Budán, igen, vagy valamelyik.
1: Mennyien szoktatok lenni?
2: Én 20 embernél többet nem áll.
1: Na, tehát mondjuk ott van 20 ember, de abból a 20 emberből az lesz igazán hatékony, ugye? Vagy azt tud tovább menni, megoldani bizonyos tehertételeket letenni, stb. Akinek ez leesik? Ahogy neked leesett? Ahogy megjött a felismerés?
2: Azt akarod mondani, hogy nem mindenki.
1: Nem, kérdezem.
2: Ja, hogy igen.
1: Kérdezem.
2: Tudnélik, annyi év elmúlt már. Nagyon-nagyon-nagyon sok állító van. Nem biztos, hogy mindenki tökéletes, mert sokan van.
1: Hát ez az, hogy majd mindjárt beszélünk erről, és én nem véletlenül mondtam azt, hogy te vagy az első Magyarországon. A coach is te voltál az első, igen. És akkor még, amikor kimondták, hogy coach, nem volt eldevalvával fogalom. Most tényleg, erről már beszéltünk korábban, minden sarkon van egy coach, de már sajnos családállító is van minden
2: sarkon. Sajnos szomorú, igen, tehát mindig a régi.
1: Ezek ilyen gyors talpalon elvégzett.
2: Igen, vagy nálam végezték valamikor, vagy még valahol, sőt, voltak olyanok, akik csak a interneten néztek egy-egy ilyen videót, és akkor úgy érezték.
1: Hát igen, azt látom, hogy már sok olyan van, aki kinevezi magát.
2: Igen, sajnos.
1: Családállítónak, hogy elmennek egymásra, és akkor pont ugyanazt, amit egyszer látott, leutánozza. Na, de hát ebben mögött komoly tudomány van.
2: Hát nagyon komoly tudomány. Az elején nagyon sokáig nem fogadtak ezt a tudományt, hogy mi az, hogy mező, mi az, hogy az ember egyszer csak beáll a körbe, elhagyja a saját kis gondolkodását, azt a tábornokat, ami a fejemben van, tehát nem gondolkodik, hanem csak hagyja magát, és engedi, hogy a mező, ahol tele van információval, rezgésen, rezonanciával, kezdjen hatni rá a mező. És hogy kezd hatni rá, ő belelép, ez egy kvantum, belelép annak a személynek az életében, vagy az ő személyiségében tudatosan, de tudatot elengedi, és csak hagyja magát, a mező kezd működni, hatni rá. Kezd érezni valahogy, hogy vagy ide kell fordulni, vagy oda, ide kell menni, ehhez van viszonyom, ahhoz van viszonyom, ezt nem szeretem, azt nem szeretem, és egy jó állító tud leolvasni az információt ebből a színdarabból. Ez egy isteni színdarab, mert végül is nem egy rendező rendezi, hanem legnagyobb rendező valahol rendezte a dolgot. Igen. Tehát itt információk, amit bennünk vannak, hiszen ember rendelkezik egy óriási információval, jelenbe, a múltban és a jövőben. De ez természetesen tudattalattiban. A tudatunk azt nem tudja megcsinálni. A tudat mindig tudja, hogy most mi van ebbe a percbe. Ha sikerült ezt, és nem fájdalmas, akkor ezt megtartja, ha esetleg fájdalmas, akkor rágódik ezen a fájdalom, de utána félre fogja, mert a túlél is nagyon erős, félre rakja, a tudattalattiban elrakódik az a dolog, csak a baj ott, hogy ez kezd minket kezelni, és én nem vagyok tudattában annak, hogy mi is történik bennem. Tehát nekünk, tehát állítás segít nekünk megérteni, hogy mi hol és mikor történik veled. Tehát milyen szinten működik most a személy. Tehát az te problémát honnan jött hozzád? A jelenlegi életből, a családi transzgenerációs rendszerből, vagy esetleg az előző életből hoztál valamit, amivel nem vagy tisztába. Nem vagy tudatába annak, de nem is lehet, mert ember maga nem tud belenyúlni a saját tudatalattal.
1: Te javaslod mindenkinek a családállítást?
2: Persze, eljönni, megnézni, részt venni. Ismeret
1: szempontjából, pontos, hogy ismerjük meg saját magunkat?
2: Ez az, ismerd meg önmagad, gyere, nézd meg a mezőt, érezd meg, figyelj, az emberek nehezen tudnak érezni. Biztos látta az embert. Hogy vagy? Jó. Mit érzel? Semmi. Tudod, hogy hányan vagyunk így? Tehát nem engedünk maguknak az érzéseket. Vagy nem hozta, vagy a családi rendszere olyan volt, ez a modell, vagy nem akar érezni, mert az érzés fájdalmat okoz. Tehát ez olyan, mint a áltatásban vagyok. Nem fáj.
1: Igen, igen, igen.
2: Bevettem egy gyógyszert, nem fáj nekem. Tehát nem ér, embernek éreznie kell, mert az érzés megmutatja nekünk, hogy, hogy mit érzek. Például a mezőben állnak emberek, és kezd okoskodni. Úgy gondolja ő, ha tudja, hogy kit képvisel, akkor ő elindul, beszélget hozzá. Nem, akkor megint tudat kezd működni. És nekünk nagyon-nagyon kell figyelni, aki állít, hogy pontosan hol az ember saját magát képvisel, és nem a delikvens, akinek most állítunk, akinek segíteni szeretnék. Igen. Erre nagyon figyelni, ez egy tudomány, tudni kell, megérteni kell, képezni saját magát folyamatosan. Egyre modernabb állítások vannak, már nem az a régi stílus, ma jobban is mások vannak. Tehát a világ tele van újdonsággal, csak esetleg mi itt nem tudjunk, és akkor még mindig ilyen kis egyszerű, primitív módon itt voltam, ott voltam, hát nem, misztikába mennek, na ezt én nem bírom, tehát én nem bírom, amikor valaki misztikus, és ott kitalál, hogy ez történt, meg az történt, mert ő úgy gondolja. És az emberek elhisznek, mert az ember, aki tudatlan, aki először jön, hiszi annak az állítónak. És itt ebből bajok is lehetnek. De hát ez a világ most egyelőre ilyen. Meg kell tanulni, keresni egy jó mestert.
1: Na, hát a mester meg itt van, úgyhogy kedves hallgatóink, Karl Lagerlit, ahol csak lehet. karllagerli.com vagy hú?
2: .com.
1: Oké, okay, ott megtalálnak minden. Pontos. Családállításokról is, a konzultációkról. Egyébként szervezetfejlesztő vagy, és cégeket is húzol föl. A holdpontról, meg mindenhonnan, ahol csak állnak, az eredmény, a siker felé.
2: Tudod, hogy ott is mindig olyan kis üttörő voltam, és nagy nem volt könnyű, amikor te egy más gondolatot szeretnél elvinni a felső vezetőnök.
1: Mert ők annyira mondtam, nem is nyitottak?
2: Nem. A felső vezető azért ilyen ügyes esetleg, vagy okos, vagy sikeres, vagy sikertelen, mert folyamatosan csak a saját racionalitást használja. Tehát nála a tábornak, amit én nevezem, az a tudatos énem, nagyon-nagyon erős, folyton zakatol, sokszor aludni se tud folyamatosan, nem tud meditálni, nem is hisz ebbe, tehát neki az a rendszere, ami őt eljutotta idáig, és ő kapaszkodik ebbe a rendszerbe, és nem enged magának semmi többet, már kiég is van, ő már nem bírja tovább, de még mindig nem tudja, hogy kell másképpen.
1: Igen.
2: Nem tudja, hogy lehetne elengedni, de ha elenged, akkor kezd félni, akkor bepánikol, de nem tud tovább lépni, nem mer fejlődni, mert vagy az előző rendszerbe hozta ezt a modellt, vagy a családban van neki, vagy ő felépítette magának, mert ezt okozta neki valamikor sikert, és ő úgy gondolja, hogy most ez engem tovább visz. De néha elfárad az ember. Uh-huh. Az embernek agya el tud fáradni. Azért van a jobb agyfélteke, ami kreatív, ami segíthet, ami lazíthat, és az embernek meg kell találni ezt az egyensúly kettő között, de sajnos nem mindenkinek van.
1: Keressük ezt gyakran. Ez egyensúly.
2: Például TM meditációról tudod, beszélgettünk. Igen. Ez például nagyon sokat tudná segíteni.
1: Transzcendentális meditáció a hallgatóknak, igen. Mondom, úgyhogy nézzenek utána. Te tudsz ebben is segíteni?
2: Ebben természetesen nem tudok. Én meditálok, én már 30 éve gyakorlom. Igen. Már régóta tudok adni esetleg egy jó szakembert.
1: Tehát segített, hogy ha te látod, hogy merre kell valakit elirányítani, akkor szakemberhez.
2: Tudod mi? Már sokszor azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet a felső vezetőknek finoman becsúsztatni a TM-et, hogy nekik könnyebb legyen gondolkodni, hogy egy kicsit tudjanak lazítani, mert amikor meditálunk, te is szoktál meditálni.
1: Hogyne?
2: Te is TM-es vagy.
1: Igen.
2: Igen, és ha az ember egy kicsit a mantrázik, akkor egyszer transzcendentál. Nem érzi már semmit, olyan, mint a elalél, és ezt elvisz valami olyan pihenő helyre, ahol legalább 20 percig te ellazítja valamit. Uh-huh. Tehát kicsit kipihen, legalább ott ebbe a percbe pihen. És ez gyakrabban csinál naponta kétszer, akkor egyet többet, és egyszer csak úgy érzi, hogy valami nagy erő mögötte van. Tehát valami erőt kéne érezni, hogy van
1: amit
2: mögöttem valami.
1: Húz föl.
2: Igen, amit a mélységből, aki egyszerre megenged neki, hogy ne izgulj, feküdj le, holnap reggel biztos, mert a reggel bölcsebb az esténél.
1: Igaz.
2: Feküdj le, és majd holnap reggel okosabb leszel, nyugodtabb leszel, csak aludj. De sokan nem tudnak aludni, mert egész ilyen zakatol az agya, mert ő most szervezi, rendezi, dolgozik, ő most számol, fél, hogy esetleg holnap nem jönnek a számok, és akkor mi történik? Akkor a századik valami üzletet bukni fog, vagy most már milliárdok vannak, de ő még mindig fél, hogy ezt, mit tudom, még az utolsó centet is kéne megszerezni, és itt ezek a félelmek, amit elvisznek valahova.
1: Uh-huh.
2: Tudod, és itt kiég az ember.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt van, a Karl Lagerlinek még inkább örülök. Már csak azért is, mert Magyarország első coachával, Magyarország első családállító szakemberével, terapeutájával mindig élmény a találkozás, és hát szerintem a szervezetfejlesztésben is az első között voltam.
2: Nagyon, igen, mert a szervezetfejlesztésben én mindig azt állítottam, hogy nem mindig a menedzsmentekkel együtt dolgozni kell, hanem a felsővezető, a céges szinten. Okay. A cégvezető, hiszen rajta múlik minden, ha ő megérti, ha ő maga képes felismerni, képes tudatosodni, képes lazítani, ő tud vezetni gyönyörűen a céget, mert neki kell az első sorban támogatást, meg kell találni neki az IQ mellett, az EQ-t, emocionális intelligenciát, és nem ártana, ha a spirituális intelligenciát is egy kicsit tanulna, vagy a szellemi intelligenciát, de néha az emberek attól a szótól, hogy spirituális intelligencia, attól úgy megijednek, mintha ez valami...
1: Ördögtől valami lenne.
2: Pontosan, ez olyan,
1: mint nem az.
2: Nem az, hanem amikor Dalai Lama Svájcban tartotta előadást a bankároknak, és azt mondta, hogy mondaná, beszélne, hogy pénz, meg pénzről beszélt, pénz intelligenciáról, pénz érzelmi világról, hogy hogyan kapcsolódik hozzánk is, hogy pénz, ez csak egy eszköz, és nem erre, nem az a legfontosabb, hanem valami más, tehát erről. De azt mondta, hogy mondanék én valami fontos dolgot, de félek, hogy itt engem elhagy az egész terem. És akkor mosolyogtak, és azt mondta, tudjátok, hogy miről van szó? Arról lesz, hogy én spirituális intelligenciáról szeretnék beszélni, és csend volt, és azt figyelt, hogy most mi azt felállnak, fekete smoginkos felállnak, és elmennek, nem. Azt mondja, tudnélik, a spiritualitás ez egy egyszerűen intuíció. Így is lehet felfogni. És az ember intuíció nélkül nem élhet, mert az maga intuitíven a felfogni, megérezni, ez az a túlélés, ez az ösztönös dolog. Tehát az, ami életben tart minket. Intuíció, ez a túlélés. Ez a megérzés. Megéreztem, hogy most nem kell kimenni az utcára.
1: Világos.
2: Ott esett pontosan valamit a fejemre, esett volna. De én megéreztem, ez az intuíció.
1: Értem.
2: Ez maga a spiritualitás, mert hiszek abba, a belső önmagamba, és belső szellemi világomban. És ha hiszek ebbe, akkor hiszek az intuícióba. De hány ember ezt mondja? Hülyeség. Majd én kitalálom, hogy mit kéne tenni. És
1: igen,
2: én bukás.
1: Igen. De közben meg azt is láttam, igen, sokan mondják, de közben legalább már ugyanannyian nyitottabbak is, mint voltak korábban. Lehet, ha valaki, akkor neked tudnod kell.
2: Én hosszú utat tettem.
1: Hát milyen hosszú utat, aminek egyébként mi is részesei voltunk, a közönség, mert azt mindig elmondom, amikor jössz, hogy a legendás nulladik típusú találkozások című tévéműsorban te már ott voltál Déri Jánossal annak idején.
2: Rajtam keresztül.
1: Na hát ezt akartam mondani, hogy azért ilyen régi, és hát én már egyszer jártam nálad, és akkor láttam azt az elképesztő archívumot, gyűjteményt, hogy te hát nem, szerintem nem volt olyan magazin, nem volt olyan tévéműsor, rádióműsor, ahol te ne szerepeltél volna.
2: Abban az időben igen, ez egy
1: tehát
2: nagy...
1: hihetetlen. Egyrészt népszerű voltál, másrészt szerepel, szerettek is. Tehát egy...
2: Újdonság volt.
1: Igen, de közben meg én azt láttam, hogy tisztelettel is vannak irántad.
2: Persze, persze.
1: Hát a művészvilág is szeretett, tehát...
2: Hát én a közben, én azért Köllő Miklós Pantolyom Színházban táncoltam abban az időben, úgyhogy művészeket
1: dolgoztam, az...
2: igen. A Lübbiban, amikor itt volt Magyarországon, én tolmácsa voltam neki, amikor a Hacsatúrján idejött még Isten nyugosztálya, én is voltam személyes asszisztense tolmácsa, és így mondhatnék egy sok-sok izgalmas embert, akikkel együtt dolgoztam, és közben már így gondolkodtam, tehát én már akkor is egy kicsit nem tudtam, hogy ez a spiritualitás bennem van. Én sokat éreztem, hogy én nagyon értek az emberek nyelvén, nagyon szeretem az embereket, támogató vagyok, türelmem van hozzá.
1: Mindig szeretted az embereket?
2: Igen, mindig.
1: És ilyen, nem csalódtál soha benne?
2: Sokat csalódtam, de átléptem ezen. Szerencsés vagyok, mert mindig úgy éreztem, hogy mögöttem van valami erő. Aha. Mindig valaki kisegített. Szörnyű helyzetekben voltam. Hát kifizette a Révész című könyvemben, én gyönyörűen leírtam.
1: Hát csak hadd mesek egy, elolvastam a könyvet. Az, hogyha valaki börtönben születik,
2: igen,
1: már ez megpecsételhet, igen, sok minden, de meg ilyen, ez nem egy, én nem tudom, ilyen mennyi van a világon, de nem sok. Nem sok ilyen van, úgyhogy ott
2: igen, csak esetleg a hallgatók most itt megijednek, hogy oly-oly.
1: De ne ijedjenek, ez egy érdekes.
2: Ez egy érdekes dolog, mert az édesanyám ez igazgató volt, és abban a sztálini időben, háború utáni időkben mindenféle mutató perek voltak, koncepciós perek voltak, és a gyárban, ahol az anyám igazgató volt, az ő aláírása volt mindenhol, eltűnt egy vagon élesztő. Az élesztő aranyat ért háború után, ebből tömegeket lehetett kenyeret sütni, vagy bármit, és anyámat hívtak be, és közben velem terhes volt, és nem tudtak megtalálni, és természetesen már bíróságon van, és már terhes velem, ott születtek, már bevitték, ott születtem, és egy hónapos volt, amikor kintelenek voltak elengedni, kiengedni, hogy addig szoptasson a gyerekét, és a bíróságon 10 évet kapott, mert sajnos hát kemény idők voltak, ott mutatni kellett az igazságot, tudod, a rendszer, szörnyű rendszer volt, kommunista rendszer, és be akartak bizonyítani, hogy majd igen, hogy már tovább ne is megyünk, és 8 hónapos voltam, még mindig szoptatott anyám, szerencsére, és megtaláltak a elkövetőket, és anyámat rehabilitáltak természetesen.
1: Mind a kettőtöket.
2: Igen, de egy hónap után kiengedték, csak otthon voltunk, és anyám addig nem mehetett tovább Szibériába,
1: ja, értem,
2: vagy valahova.
1: Okay. Igen, igaz, oké, okay, jogos, olvastam is, igazad
2: van.
1: Kifizeti a révészt ezt a ezzel igen, a címmel keressék igen. a könyvet, mert és ezt még szorozzák meg 25-tel, hogy milyen izgalmas
2: sok dolgos sztorik vannak, tele van. Hát ez az életem ilyen.
1: Na, szívből ajánlom a hallgatóknak. Ahogy egyébként téged is ajánlak szívből a hallgatóknak, mert ne vegye el a kedvüket a szervezet fejlesztői éned, meg lábad, meg az, hogy te üzletemberekkel dolgozol javarészt, mert egyébként a családállításokban meg nem csak üzletemberek.
2: Nem.
1: Tehát
2: vannak olyanok, akik
1: lehet szabad találkozni.
2: Persze,
1: sőt,
2: vannak olyanok, akik mondaná üzlet miatt, jönnek megnézni, hogy mi az akadálya, hogy miért nem működik, hol elakad neki az a program, ez egy program, mert tudod, én mindig szoktam mondani, hogy ez én embereket egy kicsit robotoknak nézem. Mi az, hogy robot mondja az embert, én egy humán ember vagyok, itt vagyok. Hát igen, tested olyan, de a gondolkodásod, mint a roboté. Állandóan ugyanebbe a lukba beleesel, ugyanebben a gerebére rálépsz, és ugyanezt a programot viszed. Tehát programozva vagy. Ki van, aki programozva? Robot. Mert az ember, akinek egészséges, jó élete van, nincs folyamatosan negatív dolgai, az boldog. Aki sokszor boldogtalan, ugyanebben a programokban van, programok megemésztenek minket. A programok honnan jönnek? Hát vagy ebben az életben, az előző életben, a családi rendszerből, ezek a negatív, fájdalmas helyzetek, a fájdalom, a neheztelés, a harag, a gyűlölet, a félelem, minden. A stressz, mind, ez mit, ezek a programok olyan, mint egy energetikai blokkok, mint egy energetikai entitások valamik, de energia, tehát nem ember, hanem energia, körülöttünk vannak, itt van, és csak épp, hogy figyelnek, hol lehet megebédelni, vagy megregelizni. Uh-huh. Hol van az az ember, akinek negatív dolgai vannak, mert ők csak ezzel táplálkoznak.
1: Igen. Férfiak vagy hölgyek, akik általában családállításokon megjönnek?
2: Hát van ugyan 70-30%-a.
1: A hölgy és a férfi arány, na, még mindig.
2: Igen, még mindig, mit tudom, 10 nő, de akkor ebből 7 nő.
1: Na, de legalább ismerkedni el lehet menni. Hát, kár legalább itt családállításaira.
2: Hát, igen, vannak férfiak azért.
1: Kedves férfi társak. No, viccet félretéve, őszintén érdekel az, ugye, mert elmondtam többször, Magyarország első kócsa, Magyarország első családállítója, és hogy meg sok minden a szervezetfejlesztésben is. De azt mondjuk már el, hogy neked azért millió képzettséged van. Millió főiskola, diploma.
2: Igen, meg sem tudok neked mondani. Mert
1: hát amikor... nem, ezek nem gyors talpalon elvégzett
2: akármi. Hát azért 30 év van mögöttem a gyakorlatban, tehát így folyamatosan a hidat építettem az orvosi tudomány és a természetgyógyászati központot. Az első természetgyógyászati központ, ez is nálam volt. Tehát így még nem is voltak, nem tudtak, de az orosz tanárokat és a orvosokat hoztam ide, hogy Csontkovács, hogy hívják, a reflexológus, a iris diagnózta, ezek mindet, itt nem voltak ilyenek. Ezt mi nem is tudtuk, akkor mutattunk őket a nulladikba is. Ezeket nem is ismertünk. Tehát kellett elindítani azt a tudatosságot, a tudást, hogy létezik ilyen. Igen. Mert azért nagyon aludtunk itt ebben a világban. Szóval itt nagyon
1: miközben ilyen... mellettünk meg húztak el máshol?
2: Máshol, igen, persze. Aha. Mentek, hát nagyon komolyan, mert megengedik maguknak, hogy másképpen is lehet gondolkodni. Uh-huh. Az is lehet, hogy a rezsim vagy a rendszer volt olyan, hogy ezt nem engedte, hogy fejlődt, mert minél többet belenézel valahova. Hát nézd, a nagy tudósaink, azok pedig így gondolkodtak, a Tesla, uh-huh. a Einstein, a Da Vinci, hát ezzel nem is beszélünk, sorolhatnék lehet, hogy kik hogy hívják a feltalálja a lámpát, Elizó.
1: Igen.
2: És millió
1: igen.
2: olyan tudós, aki csak így gondolkodott eleve, merítették a belső uh-huh. világba, transzcendentből. Tehát onnan. Itt még a gondolat se volt. Sőt, az első TMS is vagyok.
1: Komolyan,
2: de ezt most pont beszélgettünk arra, hogy az első ott van írásom, hogy ki volt az első tanár, magyarok még nem voltak tanárok, akkor két indiai család volt, és én náluk tanul, náluk végeztem, náluk, igen, tőlük kaptam a mantrát.
1: És neked mindez a sok-sok tudásanyag, ami megvan, az abszolút előrevitte az életedet?
2: Előrevitte.
1: Tehát ezt hasznosítottad?
2: Én folyamatosan, mert az ELT-n végeztem, az első ez a Magyar Egyetem, utána a másik két egyetemet Moszkvában, már onnan mondom, ott merítek, tehát onnan hoztam a neurografikát, arról beszélgettünk, ez egy fantasztikus tudomány, ez is Moszkvában, ez a moszkvai művészetpszichológia, és a második az a modern pszichológia. Moszkvai Egyetem, ez is egy onnan, tehát onnan, ezek a gondolatokat, lélekaudít, például az igazság legalizálása, ezek ilyen új gondolatok, az mind onnan és onnan érkeznek. Mm. Sőt, Hellinger ott nagyon sokat dolgozott, tehát ő többet volt ott, mint Németországban, tehát Moszkvában, hát ekkora ország.
1: Igen, jogos.
2: Oroszországot ott egyszerre járta a városokat, mert évekig ott volt, tehát ott rengeteg anyagot hagyott. És utána jött a fejlesztés, és hát olyan fejlett nép.
1: Te hol tartasz most, ha már a családállítással kezdtük, tehát hogy az melyik verzióban tanítod?
2: Úgyhogy nem csak a családot veszünk, már mi a tárgyakon dolgozunk, a gondolatokon dolgozunk. Uh-huh. Mi ma azon gondolszunk, hogy kinek mi a problémája. Problémát veszünk elő, és kiszámoljunk, megnézünk. Tehát itt az a fontos, hogy mi speciális teszten keresztül megtudjunk, hogy biztosra megyünk, hogy honnan hozod ezt a programot. És ez a lényeg.
1: És neked van egy ilyen teszted?
2: Hát én tesztelem, igen.
1: Folyamatosan.
2: Be tudjunk állítani a térbe gondolatokat, és ott történnek a dolgok. Tehát állítás, ha te egy jó szakemberre dolgozol, akkor kiderülnek az igazságok. És ha szembenézel az igazságot, akkor okafogyotti válik. Jó speciális mondószavak, oldószavak vannak. Aha. Mondatok vannak.
1: Na de szeretnek, vagy hát jó, fura a kérdés, de bírnak szembesülni?
2: Hát amikor az ember például, figyelj, de most lehet, hogy hallgató is mondja magának, és fogja érezni, amikor valamilyen problémára csak annyit mondja, hogy csak amit én szoktam reggelenként mondani magamnak, Istenem, nekem mindenem megvan. Uh-huh. Már ez is egy fantasztikus érzés. Uh-huh. És én mindent elfogadom. Elfogadok mindent.
1: Aha.
2: És köszönöm neked. És ha te ezt a mantrát csak úgy mondod,
1: kell ehhez alázat?
2: Igen, ha te ezt mondod, Istenem, nekem mindenem megvan. Na most nem mindenki tudja ezt kimondani. Uh-huh. De ha az ember azt mondja, hogy nekem mindenem megvan, mit akarok én, már is megkönnyebbülsz. Igen, nem kell harcolni, igen. Nem kell futni. És én elfogadok. És nekem jó, és köszönöm neked.
1: Ez egy csodafegyver lehet.
2: Ez egy csodafegyver, okay. Igen.
1: Meddig tartanak a családállítások? Csak
2: hát
1: egy naposak.
2: Én naposak. Régen, várja, én bevezettem, hogy egy napos legyen. Egyszerűen nem hittem el, vagy emberek 3 napra, mert nálunk, amikor jött a Hellinger minden hónapban, akkor mi 3 napig ültünk együtt. De ez egy oktatás volt.
1: Az más. Okay.
2: Igen, ez más. És utána így próbálkoztak, hogy 3 napig. 3 napig nem bírja az ember. Uh-huh. Ez egy nagy feszültség. Uh-huh. Már nem ilyen hosszú, tehát nálam nagyon rövidek az állítások. Már az elején kiderül. Tehát így modernizálhatod a állítást. Uh-huh. Nincs régen órákig, tehát uncsi volt. Igen. Itt egy perc alatt.
1: Azzal tudnak mit kezdeni?
2: Az emberek?
1: A gyors felismerése?
2: Hát ő benne játszódik ezt. Neki nem az agya kell, az agy nem tudja felfogni, de az de érzés, igen, hát erről értem. Beszélek, az érzés. Bilágos. A testbe történik valami kattanás. Hát ez a lényege, amikor a test megérzi. Hány ember azt mond, kérdezem, hogy vagy, mit mond az ember? Te is, jól vagyok. Mindenki jól vagyok. Nem mindig jó. Merjél kimondani, hogy nem mindig jó vagyok. Kezdjél érezni a testben, mit történik. És ha kezdesz érezni, akkor egyszer valami másképpen kezdesz érezni, és már másfelé kezdesz indulni.
1: Na, izgalmas. Izgalmas az az egész. Kárla, a végén vagyunk. Jó társaságban repül az idő, pedig most egész sokat beszélgettünk. Úgyhogy karlagali.com.
2: Igen.
1: Itt találok meg.
2: Instagramon, okay. TikTokon, YouTube óriási csatornám, rengeteg meditációs ingyent adok embereknek a YouTube csatornán. Mindenhol lehet engem megtalálni, és Karlagali Akadémia a Facebookon.
1: Ott az összes pontos jelentkezési utat látják a weboldaladon is, hogy aki akár személyes konzultációba, akár egyébként a családállításra menne, vagy még akár szervezetfejlesztése is, megtalál.
2: Így van.
1: Sok csillogó szempárt neked. Köszönöm. Akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillog, és sok sorsfordítást, mert az a legfontosabb.
2: Ez nagyon.
1: Jó
2: köszönöm.
1: Irányba.
2: Igen.
1: Vigyázz
2: köszönöm,
1: magadra.
2: Köszönöm.
1: Kárla Gálival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Kárlától most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Karla Galinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Pénteken pont kerülhet az uniós támogatások ügyére. Megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány. Spanyolország kiejtette Portugáliát a foci VB-n. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid szerint a kormány a szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. Derül ki abból az alapítói határozatból, amelyet Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. A dokumentumot Orbán Balázs, az MCC korábbi kuratóriumi elnöke osztotta meg, aki szerint az intézkedés 30 helyszín bezárását, 8000 diákot és több száz tanárt is érint. A Matthias Corvinus Kollégium ugyanakkor közölte, nem az intézmény megszűnéséről van szó, hanem a közértekű vagyonkezelő alapítványi forma megszüntetéséről. A szervezet szerint a jogszabályi menetrend részeként lehetőség nyílik arra, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában működtesse tovább az MCC-t. Az intézmény célja, hogy a képzések, ösztöndíjak és kutatások zavartalanul folytatódjanak. Elégedetlenek a budapesti taxisok a BKK rendszerével, ezért vizsgálatot követelnek. A taxisok érdekvédelmi szervezete nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakcióvezetőkhöz, mert szerintük a jelenlegi ellenőrzési és szabályozási rendszer tarthatatlanná vált a taxis kisvállalkozások számára. Az érdekképviselet azt állítja, hogy korábban a BKK-nál is próbálták jelezni problémáikat, de nem kaptak érdemi választ. Emiatt most a főváros vezetésétől a személytaxi felügyeleti rendszer teljes, külső és független átvilágítását kérik. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdúbiharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, illetve Pest és Tolna megyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre, állítja a katasztrófavédelem. A legtöbb érintett településen már inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog terjedése is észlelhető. A spanyol válogatott a hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert Portugália ellen a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett nyolcad döntőjében. Az első játékrész lendületes mérkőzést hozott, gólt azonban egyik csapat sem szerzett. A második félidő elején a portugálok több veszélyes akciót is vezettek, de gólhelyzetig nem jutottak. A hosszabbításban szerzett egyetlen spanyol góllal a portugálok és Ronaldo búcsúzik a viadaltól. A 41 éves portugál csatárnak ez volt az utolsó VB szereplése. Változóan felhős napos időre van kilátás, kisebb futózápor előfordulása.

0: Fordulhat és élénk erős lehet a nyugatias szél. A hőmérséklet délutánra 29-32 fokig emelkedik. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Egy-egy zivatar továbbra is előfordulhat. Délután 26-32 fokot mérhetünk. A hét további részén is marad a kissé szeles, de nyárias idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

után megszakítás nélkül Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Hát Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi,

0: telt el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tüntetést szervez a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. Digitális adatainkra is kiemelten figyelni kell nyaraláskor. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Tüntetést szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor Palotához. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, a cél annak felmérése, hogy a gyepmesteri telepek megfelelnek-e az állatjóléti előírásoknak, és milyen fejlesztésekre van szükség. A terepi vizsgálatok után a minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve dolgozik majd a telepek korszerűsítésén. Villanyoszlopnak ütközött és egy gyalogost is elgázolt egy autó Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A baleset tegnap este történt a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra energiát termel majd, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. Megújult a másfél hektáros tetőke, is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. Komoly digitális kockázatot rejt a nyaralás. Ez idő alatt nem csak az értékeinkre, hanem a digitális adatainkra is kiemelten figyelni kell. Hiszen egy eldobott beszállókártya kódjai alapján illetéktelenek hozzáférhetnek a foglalási adatainkhoz, a szállodák pedig gyakran indokolatlanul másolják az útleveleket, ami jogsértő is lehet, mondta el a Sláger FM-nek dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász.
3: Tulajdonképpen a legnagyobb témakör az a szálloda szállási szolgáltató körét csoportosítható, mert hogy valamelyik szállási szolgáltató elkéri az útlevelünket, valamelyik lefénymásolja egyébként az okmányokat, valamelyik letétbe kéri, és nem feltétlenül ugye adatvédelmi jogsértés a célja, ők azt szeretnék, hogy minél flottabbul menjen a checking, meg a regisztráció, csak hát ugye abban nem gondolnak bele, hogy itt ennek komoly adatvédelmi kockázata van. Azt tudom tanácsolni egy utazóknak, hogy egy ilyen online checking alkalmával ne legyünk restek elkérni az adatkezelési tájékoztatót, mert abban tűpontosan benne van, hogy ki az adatkezelő, meddig őrizhetik meg az okmányokat, hány napig van kamerafelvétel például. Az a lényeg, hogy a nyilvános hálózatokat és a töltőpontokat próbáljuk meg elkerülni. Használjunk inkább saját adaptert vagy powerbanket, hogyha arra van lehetőség. Ami nagyon fontos még, hogy soha ne bankoljunk, vagy intézzük ezeket a kritikus céges ügyeinket nyílt hotel wifi-jén.
2: Délelőtt több órás napsütésre számíthatunk, déltől viszont több felhő érkezhet és zápor sem kizárt. Ugyanakkor nem lesz hideg, 29-32 fokot mérhetünk. Szerdán hűvösen és felhősen indul a reggel, aztán napos gomoly felhős időre van kilátás. A hét további részén is marad a kissé szeles, de nyárias idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás.

0: Kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés ülésén napirend előtt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid szerint a kormány a szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. Július 31-én az állam megszünteti a Matthäus Corvinus Kollégium alapítványt. Derül ki abból az alapítói határozatból, amelyet Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. A dokumentumot Orbán Balázs, az MCC korábbi kuratóriumi elnöke osztotta meg, aki szerint az intézkedés 30 helyszín bezárását, 8000 diákot és több száz tanárt is érint. A Matthäus Corvinus Kollégium ugyanakkor közölte, nem az intézmény megszűnéséről van szó, hanem a közértekű vagyonkezelő alapítványi forma megszüntetéséről. A szervezet szerint a jogszabályi menetrend részeként lehetőség nyílik arra, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában működtesse tovább az MCC-t. Az intézmény célja, hogy a képzések, ösztöndíjak és kutatások zavartalanul folytatódjanak. Elégedetlenek a budapesti taxisok a BKK rendszerével, ezért vizsgálatot követelnek. A taxisok érdekvédelmi szervezete nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakcióvezetőkhöz, mert szerintük a jelenlegi ellenőrzési és szabályozási rendszer tarthatatlanná vált a taxis kisvállalkozások számára. Az érdekképviselet azt állítja, hogy korábban a BKK-nál is próbálták jelezni problémáikat, de nem kaptak érdemi választ. Emiatt most a főváros vezetésétől a személytaxi felügyeleti rendszer teljes, külső és független átvilágítását kérik. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdú-Biharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, illetve Pest és Tolna megyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre, állítja a katasztrófavédelem. A legtöbb érintett településen már inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog terjedése is észlelhető. A spanyol válogatott a hosszabbításban szerzett
1: gólt. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Az első játékos
1: 103-1, Sláger FM Veszprém, Sláger FM.
0: A második félidő elején a portugálok több veszélyes akciót is vezettek, de gólhelyzetig nem jutottak. A hosszabbításban szerzett egyetlen spanyol góllal a portugálok és Ronaldo búcsúzik a viadaltól. A 41 éves portugál csatárnak ez volt az utolsó tévészereplése.

0: Sláger FM.
1: Gyere ki a rét

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pénteken pont kerülhet az uniós támogatások ügyére. Megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány. Spanyolország kiejtette Portugáliát a foci VB-n. Jó reggelt ki!

0: Az állam megszünteti a Matthäus Corvinus Kollégium alapítványt. Derül ki abból az alapítói határozatból, amelyet Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá. A dokumentumot Orbán Balázs, az MCC korábbi kuratóriumi elnöke osztotta meg, aki szerint az intézkedés 30 helyszín bezárását, 8000 diákot és több száz tanárt is érint. A Matthäus Corvinus Kollégium ugyanakkor közölte, nem az intézmény megszűnéséről van szó, hanem a közértekű vagyonkezelő alapítványi forma megszüntetéséről. A szervezet szerint a jogszabályi menetrend részeként lehetőség nyílik arra, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában működtesse tovább az MCC-t. Az intézmény célja, hogy a képzések, ösztöndíjak és kutatások zavartalanul folytatódjanak. Elégedetlenek a budapesti taxisok a BKK rendszerével, ezért vizsgálatot követelnek. A taxisok érdekvédelmi szervezete nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakcióvezetőkhöz, mert szerintük a jelenlegi ellenőrzési és szabályozási rendszer tartatatlanná vált a taxis kisvállalkozások számára. Az érdekképviselet azt állítja, hogy korábban a BKK-nál is próbálták jelezni problémáikat, de nem kaptak érdemi választ. Emiatt most a főváros vezetésétől a személytaxi felügyeleti rendszer teljes, külső és független átvilágítását kérik. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 megyében, köztük Bács-Kiskunban, Baranyában, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Csongrád-Csanádban, Hajdúbiharban, Hevesben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, illetve Pest és Tolna megyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. Összesen 151 településen dolgoznak a szakemberek az esti és éjszakai órákban alacsony dózisú permetezéssel. A beavatkozás nem veszélyes sem a méhekre, sem az emberekre, állítja a katasztrófavédelem. A legtöbb érintett településen már inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog terjedése is észlelhető. A spanyol válogatott a hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert Portugália ellen a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett nyolcad döntőjében. Az első játékrész lendületes mérkőzést hozott, gólt azonban egyik csapat sem szerzett. A második félidő elején a portugálok több veszélyes akciót is vezettek, de gólhelyzetig nem jutottak. A hosszabbításban szerzett egyetlen spanyol góllal a portugálok és Ronaldo búcsúzik a viadaltól. A 41 éves portugál csatárnak ez volt az utolsó VB szereplése. Változóan felhős napos időre van kilátás, kisebb futózápor előfordulhat és élénk erős lehet a nyugatias szél. A hőmérséklet délutánra 29-32 fokig emelkedik. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Egy-egy zivatar továbbra is előfordulhat, délután 26-32 fokot mérhetünk. A hét további részén is marad a kissé szeles, de nyárias idő.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért napközben a félpályás zárások és az erős forgalom hatására mindkét irányban torlódásra lehet számítani, és picivel hosszabb menetidőre. Budapesten a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál tart a villamospálya karbantartása, ezért a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható csak, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába kanyarodni. A Salgótarjáni utca egyirányú lett ideiglenesen, az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, valamint az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet kihajtani a Hungária körútra. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron mától zárva a külső sáv, javítják ugyanis a burkolatot, bocsánat, csak ezt nem tudom, minden évben kell valamiért. Aztán a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között kell időszakos zárásra készülni, majd nem sokára reggel 7-től egészen délután 6 óráig. Ha bármilyen infójuk van menet közben, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszi!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Sláger! 6 óra 5 perc, hello!
4: Jó reggel.
2: Jó reggelt! Milyen színesben vagy ma?
4: Igen, hola! Én még Ricky Martin koncert hatása alatt vagyok, és felvettem az egyszemélyen spanyolos kiszettemet,
2: tudod? Hola, csikáfla, meg hozz is fogsz, vagy mi? Kasztanyettázni, hát légy szíves, pedig jön sajnos. Weekend a Blinding Lights-szal. Jó reggelt!

0: gondoltam rá, hát énekelték a London Beat srácok, gondoltam rá, Petra tegnap, gondoltam rátok tegnap, mert hogy jött ez a jó kis zivatar, ugye nem áztatok be megint?
1: De, egy kicsit, de, mert a bádogos még nem érkezett meg.
0: Mert hogy azt múltkor nem tudtuk meg, legalábbis én hozzám nem jutott el az info, hogy amikor volt a beázás, igen, amikor költöztetek két hete, akkor hol áztatok be, és minek a nyomán áztatok? Én azt mondtam, hogy tehát nem tudtam, hogy egy fölöttetek lakó áztatott el, vagy az eső az valahol bejut a
1: fölöttünk lakó
0: lakásba.
1: Nincs, mi vagyunk a legfelső rész.
0: Ó,
1: igen.
0: Mint én, ez egy öröm.
1: A fölöttünk lakó rész az a mi hálószobánk, de nem onnan ázott be, hanem képzeld el, hogy a tetőnél volt valami gubanc, amit meg is fejtett a Tomi, hogy mi, és tovább is adta, aki építette, aki azonnal szólt a bádogosának, csak hát ő még nem érkezett meg, úgyhogy tegnap szereztünk egy másik bádogost, mert hál' Istennek a Tominak vannak olyan barátai, akik építkezésekkel foglalkoznak, úgyhogy ő hamarosan érkezik, mert a tegnapi esőzésnél megint ott egy kicsit látszódott az a beázás nyom, úgyhogy nagyszerű.
0: És akkor az hol, a falon, vagy a mennyezeten?
1: A mennyezeten, igen, tehát a nappaliban, a mennyezeten, ott a konyha résznél.
0: A frissen festett?
1: Igen, igen. Úgyhogy ez így nagyon jó móka, ezért szeretnénk minél előbb megoldani.
0: Hát a jó móka az, és az igazi öröm, hogy most már nem a főbérlőnek kell szólni, hanem a sajátotokat kell, hogy hát nincs más, ezt meg kell
1: így
0: oldani.
1: Igen, meg tudod, mi volt hozzá a jó móka? A tegnapi Ricky Martin koncert. Erről hadd mondjak néhány dolgot, mert ugye a koncert élmények nyara alkalmából rengeteg hallgatót megvendégeltünk, ugye Ricky Martin koncerten.
0: Találkoztál velük? Így,
1: nem találtam
0: senki
1: a hallgatóinkat.
0: Nem, jött, Petra,
1: nem tudom, hogy ülő vagy állójegyet kaptak-e, én állójegyet kértem, mert hogy mi a barátnőmmel nagyon szerettünk volna táncolni, hát Ricky Martinon nem lehet ülni, és tényleg fel is állította a közönséget. Na de, amikor Kajdi Bűvés úr azt mondja itt nekünk, hogy 50 felett szétesik a body, akkor arra tegnap
0: nem,
1: láttuk...
0: Nem, ő azt mondta, hogy 40 fölött.
1: Nem, 50 fölött.
0: 45 már szokott, meg 45. Már volt olyan
1: tehát,
0: is.
1: Hogy Ricky Martin elmúlt 50 éves, most már mindjárt 55, azt hiszem, hát az ő body-ja nem esett szét, de nem csak a body-ja nem, hanem az a színpadi jelenlét, az az erő, az a szeretet, ami árad belőle, egyszerűen elképesztő. Az összes nagy slágerét előadta, hozott olyan puertorikói dalokat, amiknél az elején elmondta, hogy hát ez az ő hazája, és szeretné megmutatni nekünk.
0: Ilyen trombitával kísért az a...
1: Figyelj, minden volt. Tehát a zenészei igazi latin hangulatot teremtettek, de közben annyira gyönyörűen volt megoldva. Christina Aguilera-val ugye volt neki egy közös duettje annak idején, a Nobody Wants to Be Lonely.
0: És ezt kivel adta elő?
1: Hát úgy képzeld, hogy Christina ki volt vetítve gyönyörűen, nagyban. És vele duettezett, de olyan szinkronban, hogy most is libabőrös volt, egészen elképesztő. Hát a végére hagyta ugye a La Copa della Vidát, meg a Living La Vidalókat, egyébként a La Copa della Vidát a Sláger FM Facebook, Insta és TikTok oldalán is láthatják.
0: Na, ránézek mindjárt.
1: Figyelj, végig táncolta, de hogy végig? Tehát nem volt az, hogy elmegyek, kicsit elvonulgatok, oxigénsátor is visszajövök, mert tényleg nem. Végig ott volt a színpadon, szemkontaktust tartott a közönséggel, és ahogy megtáncoltatta az embereket.
0: Nézett. Nem a
1: barátnődre. Istenem, mi így nyelcsorgatva néztük végig, és mondtuk, hogy jaj, de jó estéje lesz a fiúknak, mikor hazamegyünk, mert megalapozta nekünk Ricky Martin. Igen, csodálatos ez az ember. Egyszerűen, komolyan, nem tudok más mondani. Tehát ez egy gyerekkori álmom, vagy hát tinédzser lánykori álmom vált valóra ezzel, hogy ott lehettem.
0: Hát ha ez nem piszkálta fel az érdeklődésüket, ez az élmény beszámoló, akkor semmi, mert ugye a koncert élmények nyara folytatódik a Sláger FM-mel, ugye az összes Budapesten idén nyáron koncertező világsztár fellépésére beszereztünk jegyeket, a teltházas koncerteket is beleértve, és folyamatosan a következő hetekben is bárkinek a koncertjére, aki majd itt fellép, lehet jegyetteni. Azt hiszem most Seal következik.
1: Bizonyám.
0: Felkészülnek a Seal rajongók, mert hogy a következő alkalommal, amikor játszunk majd, először is egy szildat, aztán pedig magát a játékot, akkor ugye vele kapcsolatos kérdésre kell felelni, meg egy Sláger FM-es kérdés, és lehet vinni a páros belépőt.
1: És nagyon remélem, hogy korán reggel ébren lesznek a szélrajongók azért.
0: Hát, egy csókot a rózsától.
1: Például, igen. Úgyhogy tessék nagyon figyelni.
0: Nekem még mindig a Crazy az egyik kedvencem tőle.
1: A Crazy is nagyon jó, igen, és ezen gondolkodom. A Killer is nagyon jó. Aha. Tehát, hogy fú, én nem tudnék dönteni. Meg hát a
0: My Vision, nem tudom, hogy szoktál például ezeken a turnékon mostanában.
1: Meg a Love's Divine. Tehát az annyira gyönyörű az a dal, hogy amikor életemben először meghallottam, akkor így konkrétan majdnem sírva fakadtam. Tehát annyi érzelem van abban a dalban, hogy ez egészen elképesztő. Úgyhogy igen, tessék figyelni a szél.
0: És még tudnánk itt sorolni.
1: Igen.
0: Na, hát akkor örülök, hogy jól sikerült az este.
1: Nagyon.
0: Reméljük, hogy reggel is jól sikerült. Hiszel apám? Vagy észre szoktad venni, amikor az univerzum ilyen kis apró jeleket
1: persze
0: küld, hogy most minden szép és minden...
1: Igen.
0: Na, nekem ilyen volt ma reggel, ez csak gyorsan egy mondatban, hogy hát most néhány perces késéssel indultam, mert még otthon vakaráztam, nem tudom, tegnap nagy pakolásban voltam, és akkor még voltam, itt levittem a garázsba, még most reggel, hogy ezt nem akarom már otthagyni kupacban a lakásban, ilyen rendrakásban vagyok, meg lomtalanítás, meg nem tudom micsoda. És kicsit később indultam, mert mondom, ide érjek előbb, mint te, nehogy már később érkezzem meg, vagy... És amikor azt érzed, hogy suhansz az autóval, és mindenhol pont zöldet kapsz.
1: Ez olyan jó érzés.
0: Tehát olyan zöld hullámon jöttem, amire hónapok óta nem volt példa, és hogy még amikor egy autó volt előttem, az is pont lekanyarodott jobbra a mellékutcába, tehát hogy figyelj, 14 perc alatt Árpádföldről az Erzsébet hídon, az Erzsébet hídon voltam 14-15 perc alatt már Budán. 15 perc alatt Budán volt.
1: Az hát, elég jó.
0: És akkor csak egy rövid megjegyzés, ugye, hogy amikor így firtatják, hogy ez a miért autózol a városban, Budapesten, és miért nem tömegközlekedés, azért, mert ez tömegközlekedéssel pontosan háromszor, nem kétszer, háromszor ennyi idő lenne, és hát a komfortfokozatot meg ugye ne nézzük a 60 éves hévszerelvényeken. Szóval, hogy én még mindig azt mondom, és drukkolok a mostani új szellőknek, új hullámoknak, igen, hogy majd, amikor olyan színvonalú közlekedés lesz, akkor én boldogan az elsők között fogom letenni az autót, és szállok föl mondjuk ott Árpádföldön a hévmetró, vagy metróhévre, vagy S-bán, vagy tök mindegy, minek nevezzük, elgördülök ide a déli pályaudvarig, és kényelmesen fölsétálok ide az irodába. Én erre vágyom, én ezt szomjazom, én ezt éhezem, én ezt nagyon szeretném, csak egyelőre ez nem.
1: Figyelj, Budapest több részén már azért ez megvalósul, de tény, hogy ahonnan te jársz, onnan még azért az nagyon gyerekcipőben van. Csak
0: tudod, ezért nehéz, elmúlt hetekben is láttam, azért volt a komment szekciókban háborgás a Facebookon, tehát hogy szeretem azt, amikor valaki, aki a Blaha Lujza térnél lakik és az Asztóriánál dolgozik, azon háborog, hogy miért kell, autóval közlekedni a városban, lehet biciklivel meg gyalog. Igen, neki pedig azt üzenem, hogy ha legközebb Gödöllőre megy, akkor az én kerületemen ne menjen át keresztül autóval, hanem tessék tömegközlekedni. Javaslom a Gödöllői hévet, meg a metrót, meg a többi. Jó utat, szép napot mindenkinek! Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you
2: it's a legnagyobb slágerek változatosan

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 4 perc múlva. Kicsit megint elvesztettem a fonalat, az az igazság, hogy hát, hogy...
2: Segítek!
1: Jó!
2: Szabadon foglak.
1: Kylie Minogue-ról készült egy dokumentum sorozat, ezt múltkor már, hogy emlegettük, mert abból tudtuk meg, hogy néhány évvel ezelőtt például ismét a rákkal szembe kellett néznie, csak most nem a nyilvánosság előtt tette, mint 10-20 évvel ezelőtt. Mert most úgy volt vele, hogy elég volt neki egyszer ezt nyilvánosan végigharcolni. Na, és folytatódott ez a dokumentum sorozat. Azt mondják a kritikusok, hogy tök jó, hogy nagyon őszintén beszél egyébként mindenről Kylie Minogue. És hát ez az őszintesség, ez átragadt néhány kedves vendégére is. Például az ausztrál miniszterelnököt is faggatták Kylie Minogue-gal kapcsolatban, illetve hát nem csak vele, hanem több hírességgel kapcsolatban. Egy podcastnak volt a vendége a miniszterelnök, tehát ő nem a dokumentum sorozatban szerepelt, és akkor így feldobták neki, kicsit ilyen Family Guy-os lett a sztori. Ott szoktak lenni ilyenek, amikor Joe meg a Peter beszélget, hogy ha választani kéne, Na, és akkor a következő kérdést kapta a miniszterelnök úr, Nicole Kidman, Rhonda Parchmore és Kylie Minogue. Melyikükkel randizna, házasodna össze és bújna ágyba? A miniszterelnök erre azt mondta, rácsapta, Kylie, egyértelműen Kylie. És akkor erre visszakérdezett a derék műsorhozat, hogy oké, és akkor ugye a három dologból, tehát, hogy randi, házasság, ágyba bújás, melyiket választaná? És megmondta, hogy hát mindegyiket, mert hogy Kylie Minogue csodálatos. Mondta, hogy mind a három, így. Aztán mondta, hogy ebben a sorrendben, vagy fordítva, de randi, ágyba bújás, házasság. Tehát, hogy ő Kylie Minogue. Na, és ezen most egy csomóan kiakadtak, mert azt mondják, most kapaszkodj, hogy az ausztrál miniszterelnöknek ez a fajta viselkedése, megnyilvánulása, ez teljességgel tiszteletlen a nőkkel szemben.
2: Én ezt
1: nem értem, segíts légy szíves fölvenni a fonalat. Hát tehát, hogy az a baj, hogy egy férfi kívánatosnak talál egy nőt, tehát most már ez baj.
2: Igen, én nőként ezt azért nem értem, mert én most elmúltam már 40 éves, és mindig azon gondolkozom, hogy ha látom azt, hogy még mondjuk a szemem sarkából, hogy szép pillantásokat kapok férfiaktól, akkor az nekem büszkeség. Tehát én olyankor örülök. Bolond. Nem, tényleg. Tehát, hogyha tudod, sétálsz az utcán, szépen fel vagy öltözve, és kapsz akár egy kedves bókot, vagy egy pillantást, az jó lesz.
1: De a fütyögnek az nem. Az nem ugyanaz.
2: A fütyögés az nem, de például ma reggel...
1: A melós fütyögés.
2: Ma reggel két nagyon kedves kukás srác éppen ürítette ki a kukákat ott a Deák térnél, amikor jöttem fel a metróból, és így köszöntek. Kezit csókolom, jó reggelt, legyen szép a napja. És ez olyan, azt mondtam, köszönöm szépen, visszaköszönöm önöknek is. Tehát, hogy így ez a fajta kedvesség, amit azért kapunk mi nők, mert mondjuk tetszünk és csinosak vagyunk, én ezt szeretem. Nem hiszem el, hogy Kylie Minogue, amikor ezt meghallott, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ő csodálatos, ezért mindegyiket, ezen megsértődne. Szerintem azt mondja, hogy úristen, hát köszönöm, ez egy szép bok. Ebben mi a sértő a nőkre nézve?
1: Szerintem ez kicsit összefügg azzal, próbálok.
2: Jó,
1: most csak hangsúlyozom, csak hangosan gondolkodom.
2: Igen.
1: Gyerekkorodban biztos neked is mondták többször, vagy te is találkoztál azzal a megállapítással, hogy sokszor nem az a baj, hogy az ember mit mond, hanem hogy hogyan mondja. És viszont ez kezd eltűnni a világból, mert most már a fiatalok közül sokan, tisztelt a kivételnek, tehát nem megint ekézni akarom őket, de azt látjuk, hogy a kommunikációs készségek azok így az emberiségre vetítve, tehát most akkor hagyjuk is a fiatalokat, tehát azt látjuk, hogy kicsit visszafelé fejlődik, ugye? Megyünk visszafelé a hieroglifák irányába.
2: Igen.
1: Tehát már ugye nem üzenetekben kommunikálunk,
2: nem
1: hanem emojikkal írunk ide-oda, stb. És valahogy a kommunikációnak az a fajta finomsága, amivel különbséget tudsz tenni bizonyos megnyilatkozások között, az így kezd kikopni.
2: Igen.
1: És pont ezért kezd leegyszerűsödni a dolog, és most már ott tartunk, hogy már nem figyeled, hogy mondja, hanem hogy mit mond. És nem gondolsz bele, hogy azt lehet ilyen hangsúlyal vagy olyannal. Vagy tartalmilag is, tehát ő, bocsánat, de nem azt mondta, hogy úgy megdöngettém a Kylie-t.
2: Tehát, hogy ilyet nem mondott.
1: Arra azt mondom, hogy az
2: persze,
1: egy alpári bunkó megnyilvánulás.
2: Mondjon, igen.
1: Az, hogy azt mondja, hogy hát
2: mindegyiket, igen, mert
1: a párnák közé.
2: Tehát, hogy...
1: Igen, és erről a párnák közé, erről most eszembe jutnak a régi James Bond filmek, tehát még a Roger Moore-os korszak, vagy a Sean Connery, amikor az egy az egy minőségi magasság volt, hogy a 007-es az ott, hát mindig úgy ért véget, ugye a szociális epizód, hogy ott igen. A jachton, nem tudom, a halongöbölben ott úszkálnak, és igen. Akkor, és akkor ma már ez se lehet, mert akkor fuha ez a nőnek a kizsákmányolása, és lenézés, és kihasználása, vagy nem tudom, tehát, hogy ez nem jó ez az irány, szerintem.
2: Én attól félek, hogy a férfiak már nem mernek sok mindent tenni azért, mert félnek attól, találjon. Hogy reagálnak a nők erre. És már pedig igenis, nekem jól esik. Most lehet, hogy vannak nők, akiknek nem, és majd a hölgy hallgatóinkhoz szeretnénk szólni, hogy nyugodtan véleményezzék ezt az egész sztorit. Tehát nekem jól esik, hogyha a széket kihúzzák, mielőtt leszeretnék ülni. Én szeretem, hogyha lesegítik a kabátom, ha mondjuk egy férfi kinyitja előttem az ajtót. Nem érzem úgy, hogy ezzel meg akar bántani, hanem azt érzem, hogy nő vagyok.
1: Ugye, de én már tapasztalom, néha én is zavarban vagyok, hogyha valakit előre akarok engedni, akkor miért most én őt lenézem, vagy gyengébbnek gondolom, vagy miért akarok vele? Hát, mert, és bocsánat, de hogy tehát ezt is mondjuk ki, hogy a biológia az biológia, tehát a nők gyengébbek, mint a férfiak. Hát más az izomzat, más a csontozat, tehát hogy ezek ilyen fizikai tények, és hogy kicsit ebből ered ugye az, hogy a gyengébbik nem szoktuk mondani, de nem tudom, ezt ma még szabad ma mondani?
2: Nem, ma gyengébb? Már nem lehet.
1: Ja, ma már nem gyengébb, nincs gyengébb, nem, mert ugyanolyan nincs. Erősek vagytok.
2: Igen, mert amúgy erősek vagyunk, tehát hát hogy persze, a nők csodálatosak, de. Erősek, kemények, egy babát világra tudnak hozni, ahhoz a erő kell, át tudnak menni a falon a családjukért, ezt a fajta erőt nagyon szeretjük, de közben olyan jó néha ellágyulni, és tök jó, hogy vannak én olyan férfiak, akik mellett még el lehet lágyulni, de mondom, nyugodtan cáfoljanak minket.
1: Mondjuk ez jó a változásban, hogy most már mi is ellágyulhatunk, hogy már nem kell erőstek mutatni
2: igen.
1: Magunkat.
2: Egyébként az, hogy férfiak sírhatnak, szerintem az tök jó, mert régen beléjük nevelték azt, hogy nem lehet. Miért nem lehet?
1: 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk, ha az imintiek kapcsán bármi megfogalmazódott önökben. De utáltam régen ezt a kifejezést, még a tévésok reklámban. Ne habozzon! Viszont ne habozzon, nem vagyok egy mosópor. Na mindegy, itt megtalálnak. Közben jön a Pointer Sisters és a Jump, ugorjunk neki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzetén. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
12: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
1: A reklám után.
13: Bár úgy tűnhet, hogyha még csak az ablakon néznek kifelé, mint hogyha hűvös kés lenne az idő, mert felhők borítják az égboltot, de nem így van. Már most 20 fokot mérünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek, úgyhogy igazi nyári kellemes időjárásra számíthatunk. Néhol záporok, zivatarok azért előfordulhatnak. Fel a kezekkel, aki tegnap elázott! Én kétszer is, de a nyári zápor után hál' Istennek gyorsan megszárad az ember lányának a haja, és aztán utána egy kicsit begöndörödik, szóval az kellemetlen, úgyhogy esetnyőt vigyenek magukat, mert már is erre számíthatunk.
14: Azért. Maradtál volna otthon, ugye? Hát kellett neked oda menni.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Szegléd határában a 441-es főúton két személyautó ütközött, a helyszínen és idejére a 4-es kilométernél félpályás zárás léptettek érvénybe. Erősödik közben a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-esen pedig a Pünköstfürdő utcánál. Mi a helyzet a vasúthálózaton? Kis Horváth Levente a MÁV Informtól már is elárulja. Szia, jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útra kerülnek, jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a reggeli vonat közlekedés. A Veresegyházi vonalon karbantartás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, érint a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok jelenlegi ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégió biztosítják. Részletek a mavcsoport.hu/100 weboldalon olvashatók. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Áram, Szabadság, Virágelvtárs, Szabadság. Valahogy így volt, ugye? Ez a Sláger reggel 7 óra lesz már, 8 perc múlva. Roni írja, aki egyébként Veronika, tehát nőként szólt hozzá, hogy nézni szabad, fogni nem. Én egyébként a mi kapcsolatunkban is a párommal, és meg is lehet jegyezni, ha valaki helyes vagy jól néz ki, de végül is tudjuk ki, és mi vár ránk otthon, vagy éppen ki van mellettünk. Amúgy igen, a mai világban már fél az ember valakire ránézni, mert félreérthetik, és akár zaklatásnak is vehetik. Én a munkában egyébként sok pasit látok, akik megnéznek egy nőt, és akkor követem a szemüket, megnézem, hogy mit láttak.
1: Aha, ez jó.
0: De az, ha valaki megjegyzi, hogy igen, ezzel a nővel szívesen lennék, az szerintem inkább bók. A kérdés csak az, hogy ez a bizonyos nő hogyan veszi ezt. Na hát igen, ugye ez az, amit mondtam, hogy ezt nem lehet tudni a mai világában, mert hogy korábban valahogy volt egy ilyen egységes szabályrendszer, hogy amit például az ajtónyitásról, vagy ugye az udvariasságról mondtam, hogy régen az egyértelmű volt, mert egyrészt volt egy illemszabály, másrészt szabály alatt értem azt, hogy volt egy ilyen társadalmi egyesség erről, hogy én kinyitom, akkor én jó fej vagyok, udvarias vagyok, ő meg elfogadja és örül neki. És ma meg az van, hogy tudod, van, aki kikész, hogy mit nyitogatom, ő nem gyenge, meg, tehát, hogy
1: én
0: néha
1: annyira
0: benyomás,
1: örülök, hogy még nem találkoztam olyan nővel, aki ezt mondta volna egy férfinak egy udvariasságra.
0: Hát most nem is azt, hogy feltétlenül mondja, de hogy így, tudod, így látod, hogy van olyan csaj, aki zavarva, hogy most miért akarom.
1: Én látok ilyen videókat, tehát látok ilyen videókat, hogy nők így reagálnak, csak még a saját bőrömön ezt nem tapasztaltam.
0: Segíteni akarsz föltenni a bőröndöt a repülőgépen,
1: hát
0: a podgyászt
1: tartva?
0: Nem, köszönöm.
1: Ja,
0: Bocs, én kérek elnézést.
1: Évi azt írja, sziasztok, 52 éves leszek, még a füttyögésnek is örülök már. Jók vagytok. Köszönjük. Neked szól, csak neked, Évi és Viki üzenete. Sziasztok, szép jó reggelt. Én imádok most már nőnek lenni. Imádom, amikor előre köszönnek, kinyitják az ajtót, kedveskednek, és felöltözhetek kívánatosan, elegánsan egy férfi kedvéért. Jól esnek a bókok, még ha nem is hiszem el legbelül. Na.
0: És egyébként csak a rend kedvéért a sztori vége, hogy az ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, amiért azt mondta, hogy ő bizony...
1: Kylie-val mindent. Kylie mindent. Szóval házasságot, mindent is, igen. Tehát, hogy itt ez a lényeg.
0: Hát, nézd, értem, hogy most már Király Viktor is menekülre fogja. Fuss, Forrest, fuss, run, run, run!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takart.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását a Betesda kórház főigazgatója. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását Velkei György János, a Betesda gyermekkórház főigazgatója. Egy interjúban elmondta, naponta 5-10 olyan gyereket látnak el, aki elektromos rollerrel szenvedett balesetet, sokszor súlyos törésekkel vagy koponyasérüléssel. A gyermekgyógyász szerint a 14 év alattiak számára az új KRESZ-ben be kellene tiltani az e-rollerek használatát. Emellett úgy véli, 6 éves kor alatt a trambulinozást sem lenne szabad, később pedig egyszerre csak egy gyermek használhatja, kötele

0: Közös tárgyalást kezdeményez a beruházóval, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel. A városvezetés hangsúlyozta, jogi lehetőségei korlátozottak, de szeretnék megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát. Mozgalmas hétvégén vannak túl a balatoni vízimentők, több életmentő beavatkozásra is szükség volt. Balatonalmádinál az erős északi szél egy vízibiciklit és két szápot sodort el. A bajba jutott 9 embert a Rupert mentőhajó személyzete épségben partra vitte. Tihany közelében egy rosszul lett vitorlázót kellett kórházba szállítani. Emellett motorhibás és homokpadra futott hajók mentésében is közreműködtek a szakemberek. A déli parton Balatonlellén egy vízben rosszul lett fürdőző újraélesztéséhez riasztották a vízimentőket. A strandi vízimentő azonnal megkezdte az életmentést, amelyet a mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeresen fejeztek be. A beteget stabil állapotban szállították kórházba. A legtöbb riasztást a hétvégén az erős szél okozta a Balatonon. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei, legalábbis több hazai kutatás szerint. Az ELTE boldogság térképe és egy 2025-ös országos felmérés egyaránt az első helyre sorolta a vármegyét, ahol az itt élők átlagosan elégedettebbnek érzik magukat az életükkel, mint az ország más részein, írja a Vehír. A szakértők szerint a boldogságot nem csak az anyagi helyzet befolyásolja, hanem az egészség, a biztonságérzet, az emberi kapcsolatok és a lakókörnyezet is. Sokan úgy vélik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazdag kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Augusztus 8-án ismét megrendezik a Sárkányhajókupát a Balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt sávon Bicske térségében egy defektes kis teherautó vesztegel. A 39-es kilométernél ezért van útszűkület, úgyhogy már csak lépésben lehet haladni. Cegléd határában a 441-es főúton két személyautó ütközött még korán reggel. A helyszínelés miatt a 4-es kilométernél félpályás zárás van érvényben. Közben egyébként erősödik tovább a forgalom a főváros felé az M1-esen Biatorbágynál, az M3-ason Mogyoród térségében és a fővárosi bevezető szakaszon, az 1-es főúton pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Lassabb a haladás a Budaörsi úton is befelé a Dajka Gábor utcától, a 10-es számú főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-esen pedig a Pünköstfürdő utcánál, de a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, valamint az Üllői úton és a Gyáli úton befelé szintén érezhetően lassabb már a haladás. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál tart a villamospálya karbantartása, minden irányban van valamilyen korlátozás, figyeljék tehát a kihelyezett táblákat. A Róbert Károly körúton pedig már az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron zárva a külső sáv burkolatjavítás miatt.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Tegnap itt viccesen megszóltam a játékosunkat, hogy a kisgyereket nem angolra kell járatni, meg angol táborba. Most viszont találtunk egy friss cikket, ami azt mondja, hogy mi az, amivel tényleg érdemes, hát úgymond rabolni a gyermek idejét. Ezzel segítünk mindjárt itt a Sláger reggelben. Közben Harry Styles!

0: reggelt kívánunk, 4-8 lesz már 3 perc múlva. Sokféle táborba, meg szakkörre járatják a gyermekeiket egész évben, mondván nem lehet elég korán kezdeni, pedig mindig eszembe jut, hogy annak idején a zseniális Vekerdi Tamás többször nagyon világosan megfogalmazta, hogy a gyereknek az a dolga, hogy gyerek legyen. Tehát hemperegjen, fütyörészen, játszon, stb. Hagyjuk gyereknek lenni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne célzottan mondjuk a neveléséhez azzal hozzájárulni, hogy mondjuk olyan elfoglaltságot találunk neki, ami valóban leköti a figyelmét, és amiből mondjuk tanul is, és ami fejleszti például a memóriáját, a fokuszáló képességét, a kreativitását, és hát van is erre egy megoldás, most egyre több tanulmány világít rá megint, hogy például ilyen elfoglaltság lehet a zene tanulás.
1: Igen, és az USC Brain and Creativity Institute kutatói azt mondják, mert hogy konkrétan vizsgálták azoknak a gyerekeknek az agyát, akik zenét tanulnak, és azokét, akik nem, hogy teljesen máshogy működik, sokkal kreatívabbak, sokkal jobban oda tudnak figyelni különböző dolgokra, összefüggéseket is gyorsabban találnak meg, a kognitív kontrollért felelős hálózatok egyébként nagyon jól működnek, úgyhogy én azt gondolom, hát én nagyon sajnálom, hogy anyukám nem tanítatott engem zenélni, vagy mondjuk legalább zongorázni, vagy nem tudom, hegedülni, mert például ezt a két hangszert imádom, de én azt gondolom, hogy tényleg ez a legjobb, hogyha mondjuk sportra, meg zenére a gyereket esetleg rávesszük.
0: Csatlakozik most hozzánk a vonalban a Zeneakadémia tanára, a Nemzeti Filharmonikusok ütőhangszeres művésze Jó Szabolcs.
1: Jó reggelt! Szia!
2: Sziasztok! Jó reggelt! Köszöntöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
0: Kezdjük azzal, hogy te magadon érzed a jó hatását a zenetanulásnak és a zenélésnek?
2: Hát a szüleim biztosan, hát mégiscsak a családnevünk jó, úgyhogy innentől kezdve a név kötelez, de természetesen érzem. Nagyon klassz dolgokat mondtatok, igazából kiegészíteni nyilván lehet, de inkább megerősíteném ezeket. Aha. Mondjuk avval kezdeném, hogy nekem a zene az elsősorban a közösséget jelenti, szóval hogy a közösségben való létezést, annak a, hogy mondjam, annak a csodáját, hogy tehát egyedül úgyse zenélsz sosem.
1: Igen.
2: Max csak otthon a négy fal között, de abból előbb-utóbb közösség lesz, szóval hogyha éneklek egyedül a fürdőszobában, nem, amúgy, de akkor is a felső szomszéd hallja. Tehát, hogy
0: hát meg a bogarak, pókok és így tovább.
2: De a nagyon klassz dolgokat mondhatok, hát a kreativitás az abszolút, az is egy prior dolog, szóval...
0: De miért? Miért fejleszti a kreativitást szerinted a zenélés, a zene tanulás?
2: Hát képzeld azt el, hogy ott van egy fehér lapon egy fekete bogyó, meg ott van még egy fekete bogyó, meg még egy, és aha, abból neked valami élőt kell létrehoz.
1: Egyébként az... pont mi tegnap beszélgettünk Szabolcsal, és akkor egy nagyon fontos gondolatot felvetettél, hogy ugye ilyenkor, amikor mondjuk meg kell mutatni magad egy pár másodpercben, az igenis a koncentrációt persze, hogy fejleszti, hiszen csak pár másodperced van arra, hogy azt, ami benned van, azt meg tud mutatni.
2: Nagyon. Tehát én azt szoktam mondani a Zeneakadémián a hallgatóimnak, hogy tehát a jó gyakorlás az egy meditáció.
1: Egyébként igen. Ez abszolút lehet az.
2: Tehát, hogy olyan szintre kell jutni, olyan állapotba, és akkor, amit te mondasz, Petra, hogy tehát ez az olyan koncentrációt igényel, nagyon sok dologra kell figyelni. Hát én nem zongorázom professzionális szinten, de talán a hallgatók azt a hangszert tudják legjobban elképzelni. Képzeljétek el, hogy a két kéz teljesen más csinál. Micsoda függetlenítés kell ott, ugye, szóval akkor még a lábbal ugye pedálozni, stb. Szóval bonyolultám
1: ez. Bizonyám.
0: Most bocsánat, megint eszembe jut a zseniális Vekerdi Tamás. Egyszer, amikor beszélgettem vele egy interjúban, akkor mondta azt, hogy képzeljem el, hogy Londonban, a Cityben, tehát ugye a Londonnak a gazdasági központja, ott ez rendszeres, vagy hát, hogy ott terjednek ilyen sztorik, hogy valaki bement, hogy mit én milyen pénzügyi vezető akar lenni, ilyen meg olyan diplomája van, ennyire zseni matekból, stb. És megkérdezték tőle az állásinterjún, hogy oké, és milyen hangszeren játszik? Uh-huh. És akkor nézett, hogy mi van? És hogy állítólag azt mondták, neki nem emlékszem már most pontosan, hogy volt a sztori, meg hogy ez kiről szólt, de hogy az volt a válasz, hogy oké, menjen el, tanuljon meg, mit tudom én, zongorázni alapszinten, vagy valami, és majd ha az megvan, akkor jöjjön vissza. És hogy ezzel pont arra próbált rávilágítani a Vekerdi is, hogy mert az úgy húzalozzá át az agyat, bizonyán, vagy olyan készségeket fejleszt, hogy anélkül te lehetsz bármennyire zseniális felszámoló művész, és nem tudom, közgazdasági szakember, és hogy kell, tehát még ott is elvárás az, hogy valamilyen viszonyod, kapcsolatod legyen a zenével. Ehhez te mit szólsz?
2: Hát abszolút így van, tehát fejleszti a nyelvi, a logikai készségeket. Én azt gondolom, hogy egy zenész az alapvetően választékosabban fogalmaz, mint aki nem zenél. Szerintem, mert egyszerűen megtanulod azt, hogy nem csak azt mondod rá, hogy jó, hanem hogy szép, hogy varázslatos, hogy mesés, hogy csodás, hogy stb. Tudod? Mert egyszerűen azt el kell, hogy mondd azzal a hanggal. Akkor kitartás, az nagyon fontos, tök jó, hogy mondtátok a sportot, ez is egy komoly párhuzam szerintem, hogy egyszerűen olyan szintű kitartásra nevel a zenélés, ami szóval kevés dolog tud erre megtanítani, így szerintem.
1: Képzeljétek el, hogy egy nagyon kedves ismerősöm elmúlt 50 éves, és azt mondta neki az orvos, hogy 50 felett mindenkinek azt ajánlaná, hogy elkezdjen zenélni, tehát most nem kell így mesterfokon, mert hogy agyserkentő, stresszoldó, és egyébként nagyon jó közösségépítő tevékenység is, tehát minden, amit elmondtunk, és nagyon jól karbantartja az agyat, hiszen olyankor már azért kicsit elkezdenek pusztulni az agysejtjeink, és ez tökre segít tényleg abban, hogy frissek maradjunk. Úgyhogy én javasolnám mindenkinek, én hamarosan majd betöltöm az 50-et, jó, még azért van egy pár jó éve.
0: Tanulj meg zongorázni, kérlek.
1: Azt hiszem, hogy utána elkezdek zenélgetni, igen.
0: Jó Szabolcsnak pedig. Köszönjük szépen a Nemzeti Filharmonikusoktól. Szia!
2: Hello!
0: Hát önök mit szólnak mindehhez? 0630 30 30 95 8, itt elmondhatják. Ráadásul ha már zene, és jóféle zene, akkor az élmények gyűjtéséhez is hozzájárul ugye a zene, hiszen ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-el, és csak azért mondom, mert most a monitorra pillantva már látod azt, amit én látok, Petra?
1: Aha.
0: Kérem szépen, jön Seal, és ez Amazing, ez pedig páratlanul remek lehetőség, hogy most hívják a 0630 30 30 95 8-ot, de most, hogy két jegyet elvigyenek a Seal koncertre.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, ez bizony a Sláger reggel. Két telefonában már beszéltünk, van egy harmadikunk talán végre a vonalban. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, Szündi vagyok.
2: Szia, Tündi!
1: Kicsit olyan, ma úgy éreztük Petrával, hogy olyan bátortalanul jelentkeztek. Lehet, hogy a kérdés ijeszti meg a kedves hallgatókat, hogy most ugye teljesíteni kell, hiszen azért mégiscsak két Seal koncert, egy a Tét, tehát hogy ez nem olyan, hogy itt egy bögre, meg egy gyufázós, tessék, odaadjuk bárkinek, aki telefonál.
2: Ezek nagyon értékes jegyek.
1: Hogy nevet most még a Tündi, majd mindjárt az nevet, aki a végén nevet, ugye. Rajongója vagy Sealnek?
3: Én nagyon szeretem őt, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én valamikor sok-sok évvel ezelőtt Pécset is láthattam őt.
1: Pécset volt?
3: Külön hatalmas élmény volt.
1: Hogy került Szil Pécs? Az, amikor a mi az kulturális főváros volt?
3: Így Európa van, a kulturális központ megnyitója után.
2: És ilyen menők voltak Pécsen, hogy meghívták Szilt, az igen.
3: Így van.
1: Figyeljetek, amikor az EU-s csatlakozásunk volt, akkor én két Ryan-t konferálhattam a színpadon Nyíregyházán. Igen, vele ünnepeltük az EU csatlakozást. Vannak azért csodák, tehát hogy nem csak Budapesten történik minden, tudom, hogy fejnehéz az ország, de azért hála az égnek máshol is vannak ilyen élmények.
2: Én először Lenny Kravitz koncerten Debrecenben voltam, szóval, aha, hogy így, na. De egyébként Lenny Kravitz koncertjére is lehet majd jegyet nyerni, persze figyelni kell, de most maradjunk Szilnél, jó?
1: Oké. Azért is kérdezzük, hogy mennyire vagy Szil rajongó, mert ugye, ahogy azt már hallottad adásban, mindig van valamilyen kérdésünk az adott művésszel kapcsolatban. Például Szil kapcsán meg tudnád-e mondani, hogy milyen származású?
3: Nem annyira vagyok biztos a válaszban, de azért vagy szokták mondani, hogy bátra ki a szerencsét.
2: Igen.
3: Próbálok tippelni.
1: De ne azt mondd, hogy brit, mert...
3: Nigériai
2: származás. Igen, szuper.
1: Bár azt hiszem, hogy Nigéria meg valami brazil vonal is van egyébként benne, és hát ugye britként szoktuk hivatalosan apostrofálni, és főleg amiről az előbb beszéltünk, ma már ilyen nagyon PC világban élünk, ugye már ezt nem lehet firtatni. Uh-huh. Ez is nekem olyan furcsa, hogy tudod, így ránézek valakire, akkor nem rasszizmus, mert úgy megkérdezed, hogy te hová valósi vagy? Hát én magyar vagyok, és tudod, így ránézek, na jó, de hát ázsiainak tűnsz, és ez nem bántásból, hanem, na mindegy, hagyjuk, jó.
2: És egyébként nagyon nehéz gyerekkora volt, mert az apukája nem volt túl jó fej, finoman is fogalmaztam, aha, sőt, nevelőszülőknél is töltött 4 évet az életéből. Oké, az első kérdésre a válasz már pipa, jöhet a következő?
3: Ja, hát próbálkozom.
2: Oké. Ki a Sláger délután csilingelő hangú műsorvezetője?
3: Kiskata.
2: Igen!
3: Kiskata.
2: Ez az!
3: Nekem Szeged az egy ilyen nagy város, és úgy tudom, hogy Kata István szegedi?
2: Szegedi, jól tudod.
1: A Szil nigériai, a Kata meg szegedi és
2: igen.
1: Mi dolgodnak egy Szegeddel?
2: A
1: Párizs belépő
2: meg a tied.
3: A
2: Párizs belépő tied Szil július 30-dik koncertjére az MVM Domba.
1: Hát gratulálunk.
3: Jaj, de szuper, nagyon örülök neki.
2: Gratulálunk.
1: Jó szórakozást kívánunk.
3: Köszönöm.
2: Szia!
3: Jó
2: munkát! Köszönjük szépen!
1: Viszont kívánjuk, és hozzászállítsuk a jobb zenéket, meg egyébként mindjárt játszunk újra, igen, hamarosan már a Hablaty játék következik, ott tegnap majdnem megfejtettük, aki hallotta a tegnapi feladványt, szerintem szinte biztosan tudja, hogy mi a megoldás, úgyhogy most gyorsan jelentkezzen 0630 30 30 95 8, közben megjön ez a drága Zola, aki én mindig rokon lélektek érzem, ő se passzol sehova. Nekem az a...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítás, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Laci, mi történt?
10: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
9: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC-kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
11: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ősszel indulhat a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása. Kardos gyilkost engedtek szabadon Budapesten. George Clooney életműdíjat kap a Velencei Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ősszel indulhat a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forint uniós támogatással. A fejlesztés során 2,8 km hosszú új villamosvonal épül a Szentgellér tér és a Kopaszgát térsége között, 7 pár akadálymentes megállóval. Az új szakasz jobb közösségi közlekedési kapcsolatot biztosít majd a Budapart, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé. A beruházás részeként füvesített villamospálya, rakparti sétány, kerékpárút és új zöld felületek létesülnek. A projektet előkészítő munkák 2026 őszén indulnak, a kivitelezés befejezését pedig 2029 végére tervezik. A fejlesztés a dél-budai villamoshálózat további bővítését is megalapozza. A Pest megyei Pilis polgármestere feltételhez kötni a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. László Attila szerint a családoknak számlával vagy más igazolással kellene elszámolniuk a támogatás felhasználásáról, hogy az valóban a gyerekek iskolakezdését szolgálja. A polgármester a pilisi gyakorlatot hozta példaként, ahol a szociális támogatások felhasználását már ellenőrzik. Javaslata szerint azok, akik nem tudják igazolni a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a jövőben ne részesülhessenek hasonló juttatásban. Szabadon engedték a Budapestre szökött kardos gyilkost, aki Kanadában életfogytiglant kapott, értesült az RTL híradó. A gyilkosság 2011-ben történt. A kanadai magyar-algériai állampolgárságú férfi egy másik magyarral végzett. 2024 tavaszán megszökött a kanadai börtönből és Budapestre menekült. A magyar hatóságok nemzetközi segítséggel azonosították a repülőjáratot, majd a budapesti repülőtéren a szökevényt elfogták. Mostanáig börtönbüntetését töltötte, de hiába ítélték életfogytiglanra a tengeren túlon, a hazai törvények szerint 15 évnél tovább nem ülhet gyilkosságért, ezért múlt héten hazaengedték. Az ügyészség fogolyszökés miatt indítványozta a férfi újbóli letartóztatását, a bíróság azonban csak bűnügyi felügyeletet rendelt el. George Clooney életműdíjat kap a Velencei Filmfesztiválon. A kétszeres Oscar-díjas színész, rendezőt és producert Arany Oroszlán életműdíjjal tüntetik ki a filmes pályafutásának és közéleti szerepvállalásának elismeréseként. A fesztivál szervezői kiemelték Clooney sokoldalúságát, valamint rendezői munkásságát is. A színész a bejelentésre humorosan reagált. Mint mondta, a díj valószínűleg azt jelenti, hogy megöregedett, de elfogadja az elismerést. A díjat a szeptember 2-án kezdődő velencei seregszemlén veheti át.
15: Bori, köszönjük szépen, bár most még nincs napsütés, de már igen kellemes az idő. 23 fokot mérünk, délutánra megérkezik a nap, és a 33 fokos hőmérséklet is.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
17: Az M1-esen Budapest felé Bicskénél egy műszakhibás kis teherautó vesztegel az átterelt sávon. A 39-es kilométernél megszűnt ugyan ez az akadály, akkor már mégsem vesztegel ott ezek szerint, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Mire számítsunk, ha inkább a vasutat választanánk? Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útra kerülnek, jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a reggeli vonat közlekedés. A Veresegyházi vonalon karbantartás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A Cegléd

0: Ében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégió biztosítják. Részletek a mavcsoport.hu per 100 weboldalon olvashatók. Jó utazást kívánok!
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Isten. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval képzeljék el, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának így per hec, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval,

0: dance, we can dance all night.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: Petra, nagyon somoly, majdnem azt mondtam, hogy a bajszolat, ez neki nincsen.
3: Hál' Istennek, igen.
2: Még?
3: Nem is lesz. Ott a gyanta, kérem.
2: Miért mosolyogsz Isten ennyire? Ments.
3: Hát azért, mert Anita, aki jelentkezett a játékunkra, ezt írta. Sziasztok, jó reggelt, szeretnék jelentkezni a Cilla énekel valamit valahogy játékra. Reggel munkában, mert ez mindig kedves kihívás rájönni, hogy ez vajon mi lehet. Üdvözlettel, Anita, vagy ahogy a barátaimnak szoktam mondani, Juanita Sánchez Martínez Dolores López Carlota Cleopatra Clementina Espinosa.
2: Hola, buenos días!
3: Hola!
2: ¿Qué tal, chica? ¿Qué tal? De mi ez a hosszú név? Vagy miért? Hogy? Mi? Merre? Anita?
3: Anita!
2: Estás aquí? Itt vagy?
4: Igen, itt vagyok.
2: Jó.
3: Anita, mi ez a hosszú név?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején voltak ezek a brazil
3: szappanoperák,
4: szappanoperák, és voltak benne ez a Juan Carlos, meg ilyesmi, és ez így innen jött, és így szépen építődött fel.
2: Figyelj, bizonyos szempontból az, hogy te ilyen jól forgatod ezeket a betűket meg szavakat, ez jól jöhet, mert jól jöhet a feladvány szempontjából. Ennél többet nem is segítek, figyelj!

0: Hát tegnap volt egy tippem, de most elbizonytalanodtam.
1: De miért? Hát még egyszer hallhattad, hát ez csak hogy megerősített, nem? Én azt hittem, hogy ez csak megerősít, nem, hogy elbizonytalanít.
0: Nem az elbizonytalanodott. Black Velvet?
1: Nem.
0: Nem. Hát a másik, amire gondoltam, az meg a Smooth Operator.
1: És nem is a Smooth Operator, az se jó, pedig de... mind a kettő mekkora sláger.
2: Igen.
1: Ó, Anitám. Hát én már itt tartom a kezemben a lapot, hogy odaadjuk neked a Kowalskira, de hát most
2: én,
1: így nem adjuk.
2: Én meg direkt mondtam, hogy ahogy a betűkkel zsonglőrködsz, meg ezekkel a szavakkal, Anita, hogy abból már szinte, na majd holnap
0: hát igen,
2: valaki
0: nem,
2: más.
0: Nem jut eszembe.
2: Sajnálom.
1: Nagyon sajnálom.
0: Tényleg. Hát én is.
1: Sajnálom.
0: Majd próbálkozom újra.
1: Jó.
0: Sziasztok.
1: Szóval nálunk maradt a páros belépő a július 11-i Kowalski meg a Vega koncertre a Budapest Parkban. A két fő részére szóló belépő július 14-re Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából is egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Mit szól Zoli, hogyha holnap 4 jegyet adunk mindenre?
2: Benne vagyok. Legyen így.
1: Hajrá.
2: Oké, vállaljuk érte a felelősséget. Na, tessék, jelentkezni már most holnapra, ha van tipjük.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból? Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi kvártett. Mendelssohn Kamara Zenekar. Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig. Auerfestival.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strand mosdójában. Meghosszabbította együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelent

0: voltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthonának megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város a közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatná. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá alakuljon. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strand mosdójában. Egy nő tett bejelentést, miután észrevette, hogy egy mobiltelefonnal felvételt készítenek róla a mosdó fülkében. A 38 éves budapesti férfi a helyszínről elmenekült, de a rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és tiltott adatszerzés büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során felmerült, hogy a férfi több nőről is készíthetett engedély nélkül felvételeket. A balatonalmádi rendőrkapitányság jelenleg további lehetséges sértettek felkutatásán dolgozik. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. Ismét az autósport szerelmeseitől és a gumifüst illatától volt hangos a hétvégén a Veszprém Arena parkolója, ahol megrendezték a Veszprém Slalom idei második futamát. A zárt pályás ügyességi versenyre ezúttal 60 pilóta adta a nevezését, hogy próbára tegye tudását és autója határait a technikás vonalvezetésű pályán. A rendezvény a 4 fordulósra tervezett helyi bajnokság állomása volt, amely a tavaszi nyitány után újra pontszerzési lehetőséget kínált a résztvevőknek, írta a Vehír. Az áprilisi sikeres idénnyitó után a mostani forduló után a szervezők nem pihennek, hiszen a tervek szerint ősszel folytatódik a küzdelem a bajnoki címekért. Egy évvel meghosszabbította stratégiai együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. A megállapodás értelmében a Van Magyarország továbbra is a Veszprémi Kézilabda Klub névadó szponzora marad. A klub közleménye szerint az új szezon előtt 3 kiemelkedő játékossal is erősített. Érkezett a dán kapus Emil Nielsen, a beálló Lukás Jörgensen, valamint a magyar válogatott szélső Imre Bence. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sztárok mellett továbbra is kiemelt szerepet kapnak a magyar játékosok és az utánpótlás nevelés.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicskep térségében korábban egy műszaki hibás kis teherautó tartotta fel a forgalmat az átterelt sávon. A 39-es kilométernél nincs már ott, de olyan nagy torlódás alakult ki, hogy ez bizony csak lassan oszlik, szóval legyenek még türelmesek egyelőre. Cegléd határában a 441-es főúton két személyautó ütközött, a 4-es kilométernél továbbra is egy sávon felváltva engedik át a két irány forgalmát. Közben élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, így az M3-ason Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon az M0-ástól befelé, aztán a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is sokan autóznak már a főváros irányában. Budapesten a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszakhibás jármű vesztegel, a forgalom csak egy sávon haladhat át váltakozva, úgyhogy mindkét irányból lelassult a haladás. A Róbert Károly körúton pedig az Árpád híd felé mától az állatkerti felüljáron zárva a külső sáv burkolatjavítás miatt. Ott is türelmesen és figyelmesen.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra 6 perckor üdvözli önöket Dua Lipa és Houdini, vagyis Tordán Petra
7: és Somogyi Zoltán.
2: És egy fontos kérdés, legutóbb kinek segítettek azzal, hogy állták a cechjét, hogy kifizették a számláját bármivel kapcsolatban? Üzenjenek!

0: Olivia dalolászott nekünk, Olivia Dean, ez volt a Menán, így 8-13-kor itt a Sláger reggelben. A férfi, akire szükségem van, szólt így ugye a dal, és hát az a fickó, akire szükség volt, az úgy tűnik Harry Styles volt legutóbb. A koncertjénő rendszerint megcsinálja azt, hogy amikor egy két dal között van egy szusszanásnyi szünet, akkor elkezd csacsogni arra, hogy ez a szavaz, honnan jöttél, mit csinálsz, stb. És Londonban volt éppen fellépése, amikor, ja, megolvasgatja a táblákat, amiket ugye így föltartanak neki, és mondom, bájolog egy picit a közössége, jó értelemben, és így derült fény arra, hogy valamelyik rajongója, hát kicsit elkésett, lemaradt a koncert elejéről, mert defektet kapott, ráadásul dupla defektet kapott, de hagyta az egészet a csodába, és jó, ott akart lenni a Harry Styles koncerten. Hát az olyan, mint ugye nálunk a koncertélmények nyara, ha valaki ott akar lenni a Szílen, vagy a Lenny Kravitzen, az ott lesz, hogyha mindent megtesz ennek érdekében. Igen. És nálunk nem két defekt van, hanem két kérdés, amire válaszolni kell, de erről úgyis beszéltünk már eleget. Visszatérve a két, a dupla defekthez, annyira megsajnálta Harry Styles ezt a derék rajongót, hogy utána fölállt, hogy jó, majd ő állja a cekjet, intézi a szállítást, a javítást, stb., hogy ezzel szerette volna ezzel a gesztussal megköszönni a rajongójának azt, hogy ennyire lelkes volt, hogy mégis otthagyta, és minden áron csak azért is elverekedte magát azért a koncertig.
1: Egyébként az a helyes benne, hogy azonnal szólt a menedzsmentnek, akik azonnal felvették a kapcsolatot a rajongóval, szóval nem az volt, hogy tudod, így, a színpadról úgy csinálok, mintha jó fej lennék, hanem tényleg az, úgy, hogy le a kalappa a Harry Styles előtt.
0: Veled előfordult már, hogy valaki másnak?
1: Rendszeresen, igen. Velem rendszeresen előfordul. Én nem tudom, én szeretek fizetni. Nem, egyébként tök jó érzés adni. És főleg akkor, hogyha tudod, hogy a másik bajban van, vagy tudsz ezzel segíteni. Barátaimnak is, tudod, ezt igyekszem mindig úgy csinálni, hogy ne legyen neki rossz érzés. Tehát például gondolok arra, hogy elmegyünk szórakozni, és akkor tudom, hogy mondjuk olyan anyagi körülmények között van, de belépős a hely, akkor megveszem én a belépőt, vagy megveszem én az italokat, amikor ott vagyunk, és akkor tudod, így mindig elviccelem ezt az egészet. Á, most volt most még plusz olyan melóm, ami. És a legutóbbi ez az volt, amit tegnap már szörmentén említettem, ugye amikor most még Újpesten laktunk, akkor ott van egy nagy ilyen szupermarket, és nagyon édes néni volt előttünk, és láttuk, hogy azért úgy, tudod, egy nem úgy vásárolt, mint ahogy, tehát hogy nem sok mindent vett, de aztán utána úgy elkezdett nézegetni még egy-két dolgot, amit bepakolta a kis kosarába, és akkor azt kifizettük, mert úgy döntöttünk, hogy ez így korrekt, és annyira édes volt a reakciója, mert nem értette, hogy miért adtuk oda a bankkártyát, és akkor hát mondtuk, hogy tessék csak nyugodtan, de hát ő nem kérte, mondjuk tudjuk, de hogy jó szívvel adjuk, és ő nagyon megköszönte. Szóval látszott, hogy jól esik neki.
0: Tegnap ugye arról beszélgettünk, hogy amikor segítesz valakinek, tehát ott konkrétan a segítségnyújtás volt a cél, és ott el is felejtettem mondani, hogy kicsit én is úgy vagyok, mint például a karácsonyi ajándékozásról. Gyerekként nagyon szerettem kapni, és mindig izgultam, hogy hagyd bontsam már ki. És nem tudnám megmondani, hogy mikor történt, de már jó rég, amikor ez átfordult bennem, és tényleg nem azt mondom, hogy ne lehetne örömöt szerezni egy kedves, jól eltalált ajándékkal, de sokkal jobban izgat az minden alkalommal, hogy amit kitaláltam meglepetést, az mennyire működik majd a családban, a barátoknál is. És olyan jó érzés adni, és igen. Pont ebből én, nálam például a barátok azért járnak jó, most bocsánat, így fogalmazok velem. Például én nyaralásnál szoktam azt megjátszani, hogy ugye nagyon sokszor van, hogy egyedül utazom. És viszont amikor nincs kedvem, akkor tényleg úgy vagyok vele, hogy basszus, de jó lenne beülni, kocintani egyet, vacsizni, vagy hogy, tehát hogy osztozni az élményben, és akkor ilyenkor szoktam olyat csinálni, ez már előfordult néhányszor, hogy fölvettem, mit tudom, én most is ugye úgy voltam külföldön, hogy mondtam kedves szimbrának, hogy hát gyerünk, és akkor mondom, figyelj, gyere, hát de nem tudja, mert most a költség meg anyagilag, meg nem tudom mi, meg a barát, oké, mondom, figyelj, ha egyedül utazom, a szállást így is úgy is ki kell fizetnem. Vagy például volt már, amikor kocsival mentem valahova külföld, ugye sátorozni. Mondom, figyelj, az üzemanyag, ha egyedül megyek, akkor is ugyanannyiba kerül, mert x 100 km vagy 2000 km-re ennyi az üzemanyag, puf. Ha egyedül meg, akkor is ki kell fizetnem. Csatlakozz be, én állom az üzemanyagot, a szállást az persze nyilván azt áld a magad részét, meg mit te meghívsz egyszer vacsorázni vagy valami, és akkor kvittek vagyunk. És ugyanez a szállásnál, mondom, figyelj, amikor megyek, ha egyágyas felárat fizetek a szállodai szobáért, ugyanott vagyok, mintha beixelem, hogy két vendég van a szobában, nem egy, tehát így is úgyis annyiba kerül, tehát akkor én azt állom, intézd magadnak a repülőjegyet, és akkor meg amit nyilván a belépőket a ide-oda.
1: Figyelj, ez rendszeres vita a barátaimmal, hogy mindig elmondjuk, amikor mi visszük a többieket, hogy nem kérünk üzemanyagot, de hát, hogy ez nektek is pénzbe kerül. Igen, de így is úgy is mentünk volna oda, és akkor így most már értik, de az első pár évben figyelj, ne tudd meg, őrület volt.
0: Nehezen fogadják, tehát, hogy nehezen
1: megy át. Így is úgy is mennénk, ti tök jó, hogy jöttök. Szuper program együtt.
0: És amikor egy érzem, hogy még mindig nem ment át, hiába magyarázom, de értsd meg, ha most elmegyek egyedül, ugyanannyit fog fizetni a szállodai szobáért, akkor még ilyenkor beszoktam dobni, hogy figyelj, lett egy plusz felkérésem, hogy rendezvény, ünnepel, megünnepeljük,
1: én
0: jó?
1: Én is szoktam,
0: és akkor most ez ünneplés.
1: Mikor nincs is plusz rendezvény, akkor is hazudgálok, hogy ők jól érezzék magukat, ja, igen, ja, ez ja. Így van.
0: Szóval, szóval legutóbb kinek segítettek azzal, vagy nem is csak feltétlenül segítség, kinek kedveskedtek azzal, hogy állták a számláját.
1: Itt most lehet egy apró kis bevásárlás, vagy éppen bármi. Nem tudom, egy szanitert vettek meg, mert mondjuk a gyerekek új lakásba költöztek például.
0: Ja igen, tehát ugyanígy a gyermekek, a igen. Szülők segítése, barátoké és így tovább, tehát nem kell csak idegenekre gondolni. 0-30-30-30-95-8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán, közben meg, ha már ünneplünk, bulis hangulatba tegyük ezt, jön a You Make Me Avicii-től itt a Slágeren.

0: Ez a Sláger reggel 5:09, 5 perccel, és írja nekünk Zizi, hogy a párja beadta a szervizbe az autóját, miután hosszasan kérlelte, azért nem akarta, mert nem akarta áldozni pénzt, mert hogy mindig van hova tenni, úgyhogy azt így a titokban rendeztem a számlát a háta mögött, így amikor értement, nézett nagyot, hogy már csak át kellett venni a sluszkulcsot és elhozni a járgányt.
1: Jaj, de jó fej.
0: Ez kedves.
1: György azt írja Facebook oldalunkon az idevágó kérdésünk alá, hogy sziasztok, talán egy hónapja, amikor szórakozni mentünk a barátokkal, és én rendeztem a számlát. Az is nagyon jó fej dolog a részedről. Aztán Viki üzenete, sziasztok, a kolléganőm kávéját előre fizettem ki a büfében, hogy meglepjem. Apró gesztus, de szívből jövő.
0: Hú, erről tudod, mi jutott eszembe? Egyszer pár évvel ezelőtt egy kolléganőmmel, akivel a tévében dolgoztunk akkor együtt, így volt ilyen szokásunk, hogy mindig kávézgattunk együtt. És valahogy pont úgy alakult, hogy egyik héten ő ment nyaralni, a másik héten én mentem nyaralni, vagy valahogy így váltottuk egy... Ja nem, ráadásul ugyanazon napon váltottuk egymást, bocsánat, Ferihegyen, és mondtam, hogy fia, kávézzunk együtt, de kiderült, hogy ő csak később délután utazik, és akkor ott bent a Skycourtban megcsináltam, hogy az egyik ilyen ismert kávézó láncnál, oda mentem, megkezdtem, hogy ki lesz szolgálatban, és mondtam, hogy ide fog jönni majd egy, elmondtam, hogy nagyjából hogy néz ki, meg hogy hívják, és hogy én rendezném előre, és képzeld, megengedték, belementek, kifizettem előre a kávéját, és akkor neki csak írtam ilyen használati utasítást, hogy figyelj, menj oda a pulthoz, igen, keresd, nem tudom, Juditot, Zsuzsit, akármi, és hogy hívott, és utána írt egy, le is fotózta a kávét, és elküldte, hogy nagyon köszönöm, hogy meghívtam egy kávéra. Mondtam, ez szinte olyan volt, mintha együtt kezdtük volna a nyaralást.
1: Igen.
0: Apropó, Judit, az jutott eszembe a név, mert Judit írta, hogy az anyukáját utalta be a fodrászhoz, hogy amikor ott volt, akkor előre rendezte a számláját, és amikor anyu elment, akkor mondta neki a fodrász, hogy ja, már minden rendben van. Ez is egy kedves gesztus.
1: Igen.
0: Várjuk a továbbiakat a 0630-30-30-95-8-ra, vagy a Sláger FM Facebook oldalán, közben pedig, kérlek szépen, nézd csak, ez nagy kedvenced, úgyhogy akkor vezesd elő.
1: Sugar Daddy, Tóth Abigail és Accent, amiről egyébként mindenki azt hiszi, hogy külföldi dal, és nagyon sokan meglepődik, hogy ez egy magyar lány, bizony, ő egy magyar lány.
0: Hát igen. A Sugar Daddy-k is sok mindent fizetnek.
1: Hogy... Ja, tényleg? Hát, jó, hát az, hogy ilyenben még nem volt részem, tudott, tehát erről nem tudok nyilatkozni. Sugar
0: Daddy
1: még nem volt.
0: Nyilatkozik mindjárt dalban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkád.hu.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Még nem emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek, budapestpark.hu.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Felfüggesztetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Meghibásodott a Szolnoki Kórház MR készüléke. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több fontos kérdésben is dönthet ma az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. A képviselők szavaznak az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvénymódosításról, valamint több pénzügyi és közlekedési tárgyú jogszabályról is. A parlament ezt követően megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját. A javaslat egyebek mellett bevezetné az országgyűlési képviselők 12 éves ciklus korlátját, módosítaná több alkotmányos intézmény működését, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Tüntetés szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé, a Tisza kormány alaptörvénymódosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor Palotához. Négy városba irányítják át a betegeket Szolnokról, ahol meghibásodott a Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtőrendszere, ezért átmenetileg le kellett állítani a vizsgálatokat. A betegek ellátását négy másik intézményben biztosítják, Debrecenben, 60-ban, Kistarcsán és Kecskeméten fogadják az érintetteket. A kórház közlése szerint dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán, addig azonban az MR diagnosztikai vizsgálatokat nem tudják helyben elvégezni. Újra látogatható a szelídító. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozás néhány napja az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra energiát termel majd, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A négy éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest, az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik.
10: Bori, köszönjük szépen! Most még borongós az égbolt felettünk, de délutánra megérkezik a napsütés a 32 fokkal együtt, úgyhogy igen erős lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között, hogyha tehetik, akkor ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Holnap már fátyol felhők sem borítják az égboltot, és marad a kellemes 31-32 fok.
14: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
15: Cegléd határában a 441-es főúton két személyautó ütközött még korán reggel. A 4-es kilométernél félpályás zárás van, így a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között jelentősen lelassult a haladás. Közben pedig Hegyeshalom felé Győr környékén két kamion ütközött össze, ezért ott az egyik sáv zárva, és már is több mint 3 kilométeres a torlódás, tehát aki arra felé indul, induljon időben, számoljon hosszabb menet idővel. Közben élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, így telített például az M3-as Budapest felé Mogyoród térségében, valamint az M0-as csomópontjától befelé, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is sokan autóznak most Budapest irányában. A repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszakhibás jármű vesztegel, így a két irány forgalmát felváltva engedik át, mindkét irányból lelassult a haladás. A Hungária körút és a Salgótarján utca kereszteződésében zajlik a villamospálya karbantartása, minden irányban van valamilyen korlátozás, figyelj, tehát a kihelyezett jelzéseket. A Róbert Károly körúton pedig számítsanak rá, hogy mától az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron zárva a külső sáv burkolatjavítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor, jó reggelt kívánunk. Kérdeztük legutóbb, kinek segítettek azzal, vagy kedveskedtek azzal, hogy állták a számláját. Katalin Budapestről jelentkezett, ő a gyereket fizette be nyári táborba, csak hát nem a sajátját.
2: Ha nem.
1: Jó reggelt, reggelt. Szia.
3: Jó reggelt, sziasztok, szia Zoli, szia Peta.
2: Hello, kinek a gyerekét fizetted be nyári táborra?
3: Hát, ez egy olyan történet, hogy tavaly volt rá lehetőségem, hogy hát igazából megláttam az interneten, Zoli, te biztosan fogod tudni, a János utcai napközi táborról van szó.
1: Igen?
3: A 16. kerületben lakom én is.
2: Aha.
1: Tudom, ott a tervis kemping mellett. Ja, ja.
3: Igen, igen. És az én gyerekeim oda jártak táborozni, és megláttam a felhívást tavaly, hogy lehet fizetni a napközi tábort, elindult a jelentkezés, és volt egy ilyen gondolatom, hogy felvettem a kerület gazdával a kapcsolatot, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék befizetni egy ászoruló gyereket a táborba. Valakit, akinek az anyagi lehetőségei esetleg nem engedhetik meg, de segítséget jelent számukra ez. És gyakorlatilag jelentkezett egy anyuka, nem is értette ezt az egészet, én tulajdonképpen ismeretlenül, név nélkül, tehát nem akartam azt, hogy tudják, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és csak egyszerűen jól esett ezt megtenni, és hát a végén az anyuka szírt, meg már mondtam, hogy hagyjuk abba, mert én is
2: ilyen. Ez ilyenkor ilyen.
1: És ha folytatod, mindjárt Petra is könnyezni fog.
2: Igen, ahogy öregszem, egyre és írósabb vagyok, azt veszem észre, úgyhogy.
1: És ha Petra elkezdi, akkor...
2: Tényleg ez
1: van. Na jó, nem akarok ebből viccet csinálni, mert egyébként ez egy nagyon kedves
2: gesztus
1: volt.
2: Nagyon szép dolog, igen. És látod, milyen érdekes, hogy mondjuk hány ilyen kisgyerek van, akiknek biztosan rengetegen tudnának segíteni, és nem gondolnak abba bele, hogy hát ez egy ilyen egyszerű dolog, pedig mekkora segítség egy családnak.
3: És nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtatok, mert gyakorlatilag ezért is gondoltam, hogy megírom ezt nektek, hogy hát, ha más is
2: rájön
3: erre, hogy ez a 20x000 forint, amennyibe került ez az egy hét tábor, azt gondolom, hogy ezt sokan meg tudnák tenni.
2: Igen.
3: És egy olyan anyuka jelentkezett, aki egyedül neveli a kislányát, ráadásul kiderült, hogy szakkozik a kislány, azt hiszem, és nagyon sikeres ebben, és egy jó tanuló kislányról volt szó, és nagyon nagy segítség volt neki az, hogy nem egy hétre ment a kislány táborba, hanem így azt hiszem kettőre az én segítségemmel, és ez tényleg egy olyan jó érzés volt. Alapból is én szeretek adni, szeretek segíteni mindig, de ez, azt gondolom, hogy ez igen teljesen ilyen jó. Jó
2: nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk.
1: És köszönjük, hogy jelentkeztél. Szia Katalin!
3: Sziasztok, szép napot!
1: 3:49 után járunk 2 perccel. Nyitottak vagyunk még további kedvességekre is. Közben pedig további nagy slágerekre, mint amilyen a Bar Song már is, vagyis a Tipsy.

0: Legalább annyira country, mint amennyire urbánus, azért tetszik nagyon ez a tipsi.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Ugye.
0: Itt a Sláger reggel, 9 előtt 9 perccel.
1: Jött egy nagyon helyes üzenet, sziasztok! A bosnyák piacon egy néni csak leves csontot kért, több lett a súlya, mint amit a néni mondott, kérte, hogy vegyen le belőle. Én pedig intettem a hentesnek, hogy hagyja, és adjon még egy darab tarját is hozzá, én fizetem. A néni bár nem értette, de megköszönte. Egy másik alkalommal pedig, amikor az olaszországi nyaralásunkon voltunk, egy szupermarketben szóba elegyedtünk egy nagyon szimpatikus házaspárral, ők 4 kisgyerekkel kempingeztek, mi hotelben voltunk, szolidan vásároltak, azt mondták, meg kell fontolni, hogy mit vesznek, de el akarták hozni a gyerekeket, nyaralni egy kicsit. Nem voltak túl jól szituáltak, de mindent megtettek a gyerekekért. Adtunk 50 eurót, amit nem akartak elfogadni, de mondtuk, hogy nem nekik adjuk, hanem a gyerekeknek, így nehezen elfogadták.
0: Még az ilyen kasszás fizetésekről tudod, mi jutott eszembe, amit rendszeresen szoktam gyakorolni, és ezt nem azért mondom, hogy magam fényezem, hanem hogy ajánljam másoknak is. Nagyon sokszor megcsinálom, hogy tudod, vannak ezek a mindenféle pontgyűjtések.
1: Igen, tehát
0: fizetsz a kasszánál, kéred a izék, és akkor láttam, hogy mit mögöttem, aki állt a sorban, hogy olyan sóvárokba néztem, meg, hogy így gyűjtögetett, nem tudom, éppen serpenyőre, vagy már nem tudom, mit lehetett, meg benzinkutnál is szoktam ilyet, hogy nagyon sokszor vannak, tudod, kitéve, hogy ilyen 50-60% kedvezménnyel. Tavaly emlékszem, volt a törölközős, vagy az tavaly előtt volt, már nem tudom, mi törölköző csomag.
1: Volt, mert nekem is hoztál
0: meg törölközőt. A sportáska, meg a nem tudom, micsoda. És akkor volt már, hogy így mondta, hogy hát neki nincs olyan pontgyűjtő kártya, meg mondtam, hogy jó, akkor adja ide azt az 5000 forintot, és akkor az én kártyám terén, mert nekem meg úgyis mindegy, én úgyse szeretnék élni ezzel az opcióval. Tehát, hogy ilyennel már, hogy ezeket az ilyen törzsvásárlói pontokat, meg hűségpontokat, azt mindig simán így rátestálom valakire. Pénztárosok között is volt egy időben, most már nem divat, de régen volt az, hogy így leszakított, és odaadott.
1: Persze,
0: 28 ilyen. Ragaszd be a maticát. Sőt, emlékszem, volt olyan, a benzinkutasnál volt olyan verzió, amelyik benzinkutasnál, hogy hagyja a francba, nem kell neki ez a pontgyűjtő kis, bele ragasszam, itt van, fizessem ki a különbözetet, aztán vigyük. Szóval ezzel abszolút segítsenek másoknak. Hát
1: olyan kicsi dolgok ezek, tényleg.
0: Apróság, és mekkora örömöt tud szerezni, ugye? Csak úgy, mint Damiano Dávid. Tudtam! Közben Petra arcát néztem.
1: Őt
0: azért
1: is nagyon szeretném látni élőben, mint tegnap este, Riki, mert itt ő már pipa, úgyhogy jöhet Damiano Dávid. Szerintem sokan vagyunk így a hölgyek közül.
0: Az lenne a the very first time, ugye? Az
1: azt
0: első figyelj, alkalom.
1: Az lenne az,
0: ez
1: biztos.
0: Meg a the first time.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból? Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csabot Cilla.
7: Drága aranyhallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását a Betesda kórház főigazgatója. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet. Veszprém vármegyében élnek az ország legboldogabb emberei. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítaná a gyerekek elrollerezését és trambulinozását Velkei György János, a Betesda gyermekkórház főigazgatója. Egy interjúban elmondta, naponta 5-10 olyan gyereket látnak el, aki elektromos rollerrel szenvedett balesetet, sokszor súlyos törésekkel vagy koponyasérüléssel. A gyermekgyógyász szerint a 14 év alattiak számára az új kreszben be kellene tiltani az elrollerek használatát. Emellett úgy véli, 6 éves kor alatt a trambulinozást sem lenne szabad, később pedig egyszerre csak egy gyermek használhatja kötelező védőháló mellett. A szakember szerint a cél a súlyos, gyakran megelőzhető balesetek számának csökkentése. Balatonfüred továbbra sem szeretne gyors éttermet, de egy nemzetközi lánc új éttermet nyitna a városban, ami ellen a helyi önkormányzat határozottan fellép. Bóka István polgármester közölte, hogy továbbra sem szeretnének multinacionális gyors éttermet a balatonparti településen, mert szerintük a város egyediségét a helyi éttermek, kávézók és családi vállalkozások adják. Bár a láncot nem nevezte meg, bejegyzésében egy KFC logó is szerepelt. Az önkormányzat már egyeztetett a Tesco képviselőivel, és közös tárgyalást kezdeményez a beruházóval, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel. A városvezetés hangsúlyozta, jogi lehetőségei korlátozottak, de szeretnék megőrizni Balatonfüred sajátos arculatát. Mozgalmas hétvégén vannak túl a balatoni vízimentők, több életmentő beavatkozásra is szükség volt. Balatonalmádinál az erős északi szél egy vízibiciklit és két szápot sodort el. A bajba jutott 9 embert a Rupert mentőhajó személyzete épségben partra vitte. Pihany közelében egy rosszul lett vitorlázót kellett kórházba szállítani. Emellett motorhibás és homokpadra futott hajók mentésében is közreműködtek a szakemberek. A déli parton Balatonlellén egy vízben rosszul lett fürdőző újraélesztéséhez riasztották a vízimentőket. A strandi vízimentő azonnal megkezdte az életmentést, amelyet a mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeresen fejeztek be. A beteget

0: Tudniillik, hogy a Balaton és a Bakony közelsége, a gazda kulturális élet, a természeti környezet és az erős helyi közösségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém vármegye évek óta az ország legboldogabb térségei közé tartozik. Augusztus 8-án ismét megrendezik a Sárkányhajókupát a Balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: A repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében még mindig egy műszakhibás jármű vesztegel, ezért a két irány forgalmát felváltva egyetlen forgalmi sávon engedik át. Mindkét irányból lelassult a haladás. Lassan járható a budai alsó rakpart és a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délfelé. A pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet híd Pestre, a Rákóczi út pedig a Blahalújza térnél befelé a városközpont irányában. A Hungária körúton telítettek a sávok a Tököli út és a Kerepesi út közelében, illetve az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál is, de a Budaörsi út is zsúfolt befelé a Sasadi úttól, továbbá a Szél Kálmán tér környéke. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál zajlik a villamospálya karbantartása, ezért minden irányban korlátozás van. A Róbert Károly körúton pedig az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón mától zárva a külső sáv, mert javítják a burkolatot. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Bicskés-Biatorbágy között szakaszos torlódás is kialakult, Cegléd határában a 441-es főúton a 4-es kilométernél pedig továbbra is félpályás zárás van egy korábbi baleset nyomán, így a két irány forgalmát felváltva engedik át.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És mindjárt elmondjuk azt az 5 plusz 1 legfontosabb szokást, ami a gazdag, sikeres emberekre jellemző. Azt nem tudom, hogy hátvesszük, akkor mi is gazdagok is sikeresek leszünk.
7: Hát tehát, meg az lesz a kérdés, hogy a hallgatóink hányat tartanak abból.
2: Igen.
7: Ugye?
2: Na figyeljetek, jövünk mindjárt, addig Nelly Furtado a terep.

0: a Sláger reggel.
1: 9:12-kor, hát Teddy Swims hangja egyszerűen megunhatatlan, meg hát ez a stílus.
2: Isten.
1: Ez egy örök stílus. Ez a dal, ez működni fog 20 év múlva is. Majd figyeld meg, és működött volna 20 évvel ezelőtt is. Hát akkor még azért ő is fiatal volt nagyon. Mint ahogy örök sláger az is, amikor az életvezetéshez kapunk mindenféle jópofa tanácsokat, ugye a cikkek formájában. Most például megjelent egy olyan, ezt ajánlom szíves figyelmetben, nekem felcsillant a szemem, hogy itt van 5+1 szokás, ami a gazdagokra jellemző. Mondjuk a kérdés valójában szerintem az az okozati összefüggés miben léte.
2: Pillanat. Igen? Mely típusú gazdagokra? A Bill Gates, tehát aki mondjuk felépített egy vállalatot és nagyon okosan csinálja.
1: Igen, vagy tehát az nem a magyarországi gazdag.
2: Nem, vagy az aranyások, akikről a Tóta Bigér dalában a Sugar Daddy-kre vadászokra, mert hogy ott is lehetnek gazdagok, csak az egy más minőség.
1: Ja, amikor hát, valaki hozzámegy, valaki ez csak azért, hogy...
2: Igen, hogy pénze
1: nem,
2: legyen.
1: Nem arra. Erre. Tehát, hogy arra, aki sikereket ért el, és ennek nyomán gazdaggá vált. Szerintem itt elsősorban erről van szó, de mint mondom, az okokozati összefüggés miben léte számomra a valódi kérdés. Szóval, hogy azért lettek-e gazdagok és sikeresek, mert követik ezeket a szokásokat, és az oda vezet, hogy akkor te sikeressé válsz, mert most abban nem menjünk bele, hogy a siker az szerintem egyébként nem a pénzt jelenti, tehát számomra a siker az nem a gazdagság, de ez most egy másik kérdés. Vagy pedig azért alakultak ki ezek a szokásaik, mert hogy megtehetik, megengedhetik maguknak. Azt szeretném kérni önöktől is, tehát 5+1 ilyen dolgot fogok mondani, tőled is kérem, Petra.
2: Okay.
1: Önöktől is kérem, hogy számolják, jó? Számoljuk együtt hangosan, és aztán majd írják meg, mondjuk akár csak egy SMS-ben, hogy az 5-ből, vagy az 5+1-ből mennyi igaz önökre.
2: Ja.
1: Jó? Ja, az első, az kérlek szépen a napi rutin keretbe foglalása. Tehát egyrészt, hogy korán ébrednek, mert reggel még produktívabb vagy, kreatív vagy marad idő ugye mindenre, este pedig nagyon fontos, hogy egy hálaadással zárd a napot. Itt most nem a pulykáról van szó, mint hálaadás az úgy filmekben, hanem egyfajta pozitív gondolati összegzésről. Tehát, hogy amikor véget ér a nap, és mondjuk már bóbiskolsz az ágyban, akkor így végig gondolod, hogy ez a napom ez azért volt nagyon jó, mert... Tehát nem az, hogy most ezt is, hanem hogy jó volt, sikeres voltam, ma megint elértem valamit, vagy közelebb jutottam ahhoz, hogy. Tehát pozitív megerősítés. A második ilyen pont az állandó tanulás, ha már itt a megerősítésnél tartunk. A gazdag emberek életében kiemelt helyet foglal el egyébként, ha már Bill Gates hoztat fel példaként, vagy említetted az előbb, ő például ugye híres arról, hogy évente több könyvet is elolvas. Tehát ilyen önfejlesztő könyveket például, nem csak ponyvaregényeket, vagy jelzem, nem ponyvaregényeket, hanem olyan könyveket, amikből lehet tanulni az élet nagy dolgairól. Aztán a harmadik pont az egészséges étkezés. Zöldség és gyümölcs minden mennyiségben, tehát ezt nem lehet hangsúlyozni eleget, és persze mindehhez még a mozgás pluszban. A negyedik pont a sikerhez, a kapcsolatok ápolása. Tehát, hogy azon túl, hogy nyitottnak kell lenni, és új ismerettségeket is alkalmanként kötni, ezen kívül a régieket ápolni kell, és itt most nem csak a barátságra kell gondolni, arra is, de hogy tehát, hogy az nem járja, hogy valakit csak akkor volt ilyen ismerős, csak akkor kerül elő, amikor éppen valamire szükség van. Ugye? És, haj, de rég beszéltünk. Figyelj, azt szeretném kérni, vagy kérdezni, vagy nem tudom, tehát, hogy az úgy kevésbé működik. Az ötödik pont az a hatékony időbeosztás. Ez kicsit egybecseng ugye a legelsővel, hogy a napodat jól kell beosztani, meg hogy reggel elindítod, este befejezed. De hogy a hatékony időbeosztás, hogy napközben is tudjál flexibilisen alkalmazkodni, és nagyon fontos, hogy a kreatív tevékenységekre is jusson elegendő idő, amik egy kicsit az agyadat tornáztatják. És akkor mondtam, hogy 5+1 van, 1+1 pontunk, ez pedig a jótékonykodás. Milyen, hogy az előző órában erről pont beszéltünk. Na, hát ezek azok, amik a világ leggazdagabb embereire jellemzők. A világ leggazdagabb embereire.
2: Hát ez fura, mert hogy a korai ébredés az nálam megvan. Az állandó tanulás is, szeretek könyveket olvasni, egészségesen étkezem, ápolom a kapcsolataimat, azok a legfontosabbak az életemben, az időbeosztásom az nem hatékony, viszont jótékonykodom.
1: Itt rontottad
2: el. Ezért nem vagyok gazdag, jó? Okay.
1: De akkor azt nem értem, én hatékonyan osztom az időt, szerintem, és nem mondanám, hogy a világ leggazdagabb hát, közé tartozom, bár... De, mert hogyha viszont nem pénzben mérem a gazdagságot, akkor
2: oké.
1: És most egyébként tényleg a viccet félretéve, mert hogy mondtam az előbb, hogy a siker az számomra nem egyenlő a nagy vagyonnal vagy pénzzel, akkor igen, én azt gondolom, hogy igen, hogy gazdag vagyok. Tehát, hogyha a barátaimra gondolok, hogyha arra, amit mondjuk így magamnak teremtettem, ami így nagyjából körülvesz, ami legyen csak egy 50 akárhány négyzetméteres, de nagyon bájos otthon, akkor igen, azt mondom, hogy tulajdonképpen köszönöm szépen, minden oké. Na, önök hány pontban ismertek magukra? Várjuk a számokat a 0-30-30-30-95-8-ra.
2: Szuper gazdagok előnyben.
1: És akkor közben minden aggodalmunkat tegyük félre, erre biztat a One Republic is.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Sláger reggel.
1: 7:18, hát figyelj, sokan írják azt, hogy szinte mind igaz, vagy majdnem mind igaz rájuk, amit felsoroltam, de azt nézem, hogy valahogy mindenkinél kiderül az, hogy az egyik pont, legalább az egyik pont az hibázik
2: hát
1: mégiscsak.
2: Ezért nem vagyunk milliárdosok.
1: Sokan nem tudnak miből jótékonykodni, pont ezért talán, vagy olyan is van egyébként, aki azt írja, hogy neki sem segített senki, magának kellett megküzdeni mindenért. Igen, ezt is valahol így érteni vélem, hogy abban, aki keményen küzdött, ott van benne, hogy nem halatadok a másiknak, hanem tanítsuk meg halászni, vagy horgászni. Ugye, aztán van, aki például a mozgást nem tudja beiktatni, mondjuk időhiány miatt, kifogás, mondaná erre Bill Gates vagy Elon Musk, ugye? Hát, csiliárdosok pedig, higgyük el, hogy ők is roppant mód elfoglaltak, de valahogy azért nagyon sokan ugye tudjuk, hogy vagy futni járnak, vagy kocogni, és
2: így van.
1: Tényleg ahhoz nem kell semmit. Tehát a flaszter kell, lemész kell, egy jó futócipő persze, hogy azért a térded meg a bokát kíméld, vagy menj le sétálni egyet. Tehát, hogy ennyi. Aztán vannak, akik van például azt, hogy nem szeres múzolni, úgyhogy a kapcsolatok ápolását nem tudja tökére fejleszteni. Hát meg vannak azok, akik nem szeretnek korán kelni.
2: Ja, igen.
1: Ugye? Mondjuk szeretni, mi sem feltétlenül szeretjük, de valahogy megbékéltünk vele.
2: Igen.
1: Hogy fél ötkor ébresztő, aztán ennyi. A gazdagok 5+1 szokásáról beszélgettünk, ugye? Még nyugodtan írják meg, hogy ha van esetleg saját titkuk, vagy ha van olyan titok, amit önök szerint a gazdagok nem mondanak el nekünk. Addig is a TLT újdonságet ajánljuk szíves figyelmükbe. Itt az, ugye itt?
2: És csütörtökön Dobrádi Ákos érkezik hozzánk. Ő lesz a társműsorvezetőnk egész reggel, bizonyám.

0: hozzám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Laci, mi történt?
6: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
5: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.

0: Tűzház.
1: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: A reklám után.
4: Kellemes nyárias idő vár ránk, és bár most még azért felhők tarkítják az égboltot, délutánra kisüt a nap, és 32 fokig fel is kúszik majd a hőmérő higanyszála.
5: Élvezzük ezt, mert aztán majd mondják, hogy most már látszik, hogy majd megijön a hőhullám. Uh-huh. Egyszer csak.
6: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: A Róbert Károly körúton a Lehel utcánál az Árpád híd felé baleset történt, úgyhogy az egyes villamos helyett a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztegel, úgyhogy a két irány forgalmát felváltva egyetlen sávon engedik át, mindkét irányból kisebb torlódás alakult ki, közben pedig lassan járható a budai alsórakpart még mindig, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé, a pesti alsórakpart a Margit hídtól a Lánc hídig, a Rákóczi út pedig befelé a Baross tértől. Telített továbbá a Hungária körút a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, valamint a Szélkálmán tér környéke. A Hungária körúton egyébként a Salgótarjáni utcánál még mindig tart a villamospálya karbantartása, ezért minden irányban korlátozás van, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A Róbert Károly körúton pedig mától az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón zárva a külső sáv, mert burkolatjavítás zajlik éppen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: reggel.
1: Utóbb Ed Sheerannel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most akkor ez az új korszak, mert ugye tavasszal megdöbbentette a rajongókat, meg mindannyiunkat Ed Sheeran. Miközben a fű elkezdett nőni, meg a bokrok zöldelni, ő meg fogta és sutty letolta a haját, ami ugye az ikonikus védjegye volt az elmúlt, hát most nem is csak években, hanem évtizedes távlatban gondolkodhatunk. És azért is volt nagyon fontos az ő vörös lobonca, mert hogy ez az önazonosságához hozzátartozott. Tehát ahhoz, hogy ő a hiteles, azt mondta, hogy a hitelesség is ehhez kötődik, hogy ugye ő ilyen, ő nem akar divatos meg trendi lenni, hát mint a Marsalkó Dávid vagy a Berecki Zoli. Igen. Tessék, hát a Dávid, ami Ed Sheeranünk, ha úgy vesszük. És hát letolta a haját, azt mondta, ez most egy új kezdet lesz. Ráadásul azt is bevallott egyébként ezzel együtt, hogy övsömörrel küzdött, ami ugye egy ilyen kiütésekkel járó viszketéses betegség, tehát lehet, hogy a kettő egy kicsit azért összefüggött, de hát hála az égnek ott volt mellette ebben is, jóban, rosszban, ahogy ugye a hűség eskü tartja, az ő kedvese, aki ez is, figyelj, ennek az egész élete olyan, mint egy film, nem? Tehát, hogy kezdve, hogy a karrierje így elindult a YouTube-nak, hála, hogy ők 11 évesen találkoztak először a Cherryvel, aztán abból nem lett sem, hát gyerekek voltak még, és aztán felnőtt korban, New Yorkba egyszer csak összefutottak, szárba szökkent, bimbózni kezdett a szerelem, aztán tessék, egy pár lettek, aztán már gyerek, aztán minden egyéb, és hogy köszönik szépen, jól vannak és boldogok. Azért ez irigylésre méltó. Na ez az igazi siker, és nem a... Hát jó, mondjuk ő sem szűkölködik, hogy ezt tegyük hozzá, hogy valamit a tejbe aprítani, de hogy mégsem a pénzt teszi szerintem boldoggá Ed Sheeran.
2: Milyen érdekes, hogy pont ezt mondod, mert reggel olvastam egy cikket Javier Bardemről és Penelope Cruzról. Imádom őket, ők is 33 éve ismerik egymást, de nem akkor jöttek össze, mert akkor még csak úgy ismerkedtek, közös filmben játszottak, és aztán egyszer csak 16 évvel ezelőtt összeházasodtak, mert úgy érezték, hogy most végre eljött a pillanat. Nagyon óvják a magánéletüket, de annyit azért nemrégiben egy interjúban elmondott, hogy talán az az ő házasságuknak a titka, hogy mindig találnak egymásban felfedezni valót.
1: Ezt melyikük mondta?
2: Penelope Cruz.
1: Ja, Penelope.
2: Bizonyám.
1: Penelope.
2: Olyan édesek együtt. És ahogy drukkoltak a spanyol válogatottnak most a VB-n, figyelj, mindenki elolvadt tőlük. Hát annyira helyesek. Tényleg, mert ők azért ritkán mutatkoznak együtt, nem is nagyon szokták így ölelgetni, puszilgatni egymást, sőt, a gyerekeket sem nagyon mutatják meg, de hát ilyenkor hát látszik, hogy oda vannak egymásért.
1: Te képzeld el, most eszembe jutott, hogy én még mindig nem láttam a Volvert. Ajánlanád nekem?
2: Mindenképpen. Igen, tessék, igen. Én szeretem ezeket az elvontabb filmeket, persze.
1: De az inkább vígjáték, ugye? Értem, hogy Álmodóvár, de hogy
2: hát elvileg a Volver az egy ilyen... Tehát nem ilyen amerikai vígjátékos, hanem Álmodóvár.
1: Nem a Chatling Botlung pokizunk típusú, hanem... Kicsit értelmezni is kell, meg a művészi. Jó, oké, bepótolom, köszönöm szépen. Most viszont film helyett zene és tánc, mozgass kalábainkat együtt, Junior Seniorral.

0: Amber újdonsága, ez volt a Homewrecker itt a Sláger reggelben, és ez volt már a Sláger reggel, amelyből ugye kiderült, hogy Seal nem csak nigériai, hanem brazil származású is, miközben egyébként már nyilván brit énekesként tartjuk hivatalosan számon, és kiderült az is, hogy nagyon elkötelezett rajongói vannak, mert volt, akinek ez csípőből ment, és ez olyan kellemes, csilingelő, bájos hangon, jókedvűen, hát a jókedvünket nekünk meg az is indokolja, hogy ráadásul a játéknak messze nincs még vége, ugye ez a közös koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és bizony minden Budapestre látogató világsztár koncertjére, már most ebben a szezonban vannak ajándékbelépőink, és ezeket szépen sorban adjuk oda önöknek.
1: Úgyhogy tessék egész nap figyelni a Sláger FM-et, mert bármikor érkezhet egy világsztár, és a hozzá fűződő kérdések, és holnap pedig dalpremiér lesz nálunk, mert hogy Pál Dénes érkezik az új dalával.
0: Bizony, úgyhogy állunk elébe, várjuk önöket, és kívánunk már a további szép napot, meg jó munkát, meg kellemes Sláger FM-ezést. A Magosi Brothers-szel búcsúzik Pordán Petra
1: és Somogyi Zoltán.
0: Viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke.
5: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
6: Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata.
7: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Exotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strand mosdójában. Meghosszabbította együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, a cél annak felmérése, hogy a gyepmesteri telepek megfelelnek-e az állatjóléti előírásoknak, és milyen fejlesztésekre van szükség. A terepi vizsgálatok után a minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve dolgozik majd a telepek korszerűsítésén. Balatonfüred stabil gazdálkodásáról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthonának megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város a közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatná. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá alakuljon. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strand mosdójában. Egy nő tett bejelentést, miután észrevette, hogy egy mobiltelefonnal felvételt készítenek róla a mosdó fülkében. A 38 éves budapesti férfi a helyszínről elmenekült, de a rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és tiltott adatszerzés büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során felmerült, hogy a férfi több nőről is készíthetett engedély nélkül felvételeket. A balatonalmádi rendőrkapitány jelenleg további lehetséges sértettek felkutatásán dolgozik. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. Ismét az autósport szerelmeseitől és a gumifüst illatától volt hangos a hétvégén a Veszprém Arena parkolója, ahol megrendezték a Veszprém Slalom idei második futamát. A zárt pályás ügyességi versenyre ezúttal 60 pilóta adta a nevezését, hogy próbára tegye tudását és autója határait a technikás vonalvezetésű pályán. A rendezvény a 4 fordulósra tervezett helyi bajnokság állomása volt, amely a tavaszi nyitány után újra pontszerzési lehetőséget kínált a résztvevőknek, írta a Vehír. Az áprilisi sikeres idénnyitó után a mostani forduló

0: magyar játékosok és az utánpótlás nevelés.
1: Tart a helyszínen is Robert Károly körúton a Lehel utcánál, az Árpád híd felé torlódásra kell készülni, az egyes villamos ismét a teljes vonalán közlekedik, viszont a villamos pálya karbantartása miatt egyébként a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, javítják ott a burkolatot, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M1-esen szokás szerint hatalmas a forgalom Budapest felé, most Bicske és Biatorbágy között kell szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra készülni. 0-30-30-30-90-8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, küldje el, írja meg, vagy hívjon és mondja el előre, és köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel tovább pörög a játékunk a nyár legnagyobb koncertjeire, úgyhogy továbbra is érdemes minket választani és együtt pörgetni a munkaórákat ezen a kicsit borús keddi napon is. Dance Cake by the Ocean, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Több mint 10 éve minden júliusban megrendezik az ingyenes Rosé Riesling Jazz napokat a Veszprém Fest állandó kísérő rendezvényeként. A 10 napos fesztivál az Óváros tér szecessziós környezetében várja látogatókat 30 borásszal és napi 3 koncerttel, amelyek a hazai jazz, blues és soul világából merítenek. A borkínálat a klasszikus tételek mellett követi az aktuális trendeket, így proszekkók és bioborok is elérhetőek. A rendezvény nem csak a zene szerelmeseinek, hanem baráti találkozókhoz és minőségi borozásokhoz is kiváló helyszínt biztosít, természetesen teljesen ingyenesen, ezért tudjuk nagyon javasolni mindenkinek. Idén június 10-én, tehát most pénteken kezdődik, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk. Ez lesz tehát a Rosé Riesling, a Veszprém Fest állandó kísérő rendezvénye 2026-ban is. És akkor most folytatjuk, érkezik Donna Summer és a This Time I Know It's For Real itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande most jól kifejtette nekünk, hogy miért nem lehetünk barátok. Hát ezért ez volt tőle a We Can't Be Friends. Aztán érkezik most egy nagyjából korban azonos hölgyemény. Camila Cabello-nak hívják őt, és a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után a Don't Go Yet-et hallgatjuk tőle.
1: A mai napon meleg, szeles nyári időre van kilátás a térségünkben, az égen gyakran erősebben megnövekedett a felhőzet, és kevés csapadék eleinte még előfordulhat. A nyugatias szél többfelé élénk és erős lesz, ami miatt a szelesebb tájakon fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet, persze csak az arra érzékenyeknél. A nappali felmelegedés folyamatosan fokozódik, a legmagasabb hőmérséklet a délutáni órákban 30 fok körül alakul, a csúcsértékeket 2-3 óra körül mérhetjük majd, miközben az UV-sugárzás is magas lesz.
0: Tart a helyszínen is Robert Károly körúton a Lehel utcánál, az Árpád híd felé torlódásra kell készülni, az egyes villamos ismét a teljes vonalán közlekedik, viszont a villamos pálya karbantartása miatt egyébként a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, javítják ott a burkolatot, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M1-esen szokás szerint hatalmas a forgalom Budapest felé, most Bicske és Biatorbágy között kell szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra készülni. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, küldje el, írja meg, vagy hívjon és mondja el előre, és köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek változatosan. Szól a Christina Aguilera és a Candyman 2006-ból szólt. Aztán most szeretném mindenkinek javasolni a Sláger FM YouTube csatornáját, ahol visszanézhetőek a Kóstoljuk meg adások is Mautner Zsófival. Zsófi beszélgetett többek közt Szabival, a Pékkel, Farkas Fruzsinával, Kombucsa témában, illetőleg Szász Kinga és Konc Andrea beszélgetésében a dobostorta és a fagyi került a középpontba, úgyhogy minden gasztrorajongónak egyértelműen javasolt az összes Kóstoljuk meg adás, és egyértelműen javasolt mindenkinek a Sláger FM YouTube csatornája, ahol visszanézhetőek a hazai slágeradások is, többek közt Zsidenyi Adriennel is beszélgetett már Ági, úgyhogy ezt is nagyon tudjuk javasolni, és hogyha már Zsidáról beszéltünk, akkor idő most tőle az És megindul a föld itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.

0: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Tanácsadó bizottság segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL Bubit, és ideiglenesen lezárták a Vácrátót téri sportpályát. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény módosítását. A döntés alapján létrejön egy tanácsadó bizottság, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segíti majd. A testület feladata, hogy javaslatokat tegyen a minősítések felülvizsgálatára és tájékoztassa a nyilvánosságot. A bizottság 13 tagból áll majd, az elnök mellett civil szakértők és nemzetbiztonsági tapasztalattal rendelkező tagok is részt vesznek a munkában. A tagok számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Mostantól részletesebb, kibővített formában teszi közzé a MÁV-a havi késési statisztikákat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete. Vitézi Dávid felidézte, hogy a MÁV korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A miniszter hangsúlyozta, a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd fontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a való helyzettel kell szembenézni. Hozzátette, az EMIG és a vonatinfo újraindítása után ez is az átláthatóságot szolgálja. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finom hangolhassa. A korábbi tesztelők szerint főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek, az új MOL Bubi nagyobb, bővíthető flottával indul majd, mechanikus és elektromos rásegítésű biciklikkel. Ideiglenesen lezárta a Vácrátót téri sportpályát a 15. kerületi önkormányzat. Az intézkedésre a háló állapota miatt a balesetveszély megszüntetése érdekében volt szükség, írta az ittlakunk.hu. A lezárásról a helyszínen tájékoztató tábla is figyelmezteti a lakosságot. Az önkormányzat szerint a döntés különösen a sportpálya közelében található játszóteret használó gyerekek és kísérőik biztonsága miatt.

0: marad a behajtási tilalom. A munkákkal egy időben a Börzsöny utca és a Napfény utca közötti szervízút szakasz is megújul, írták. A felhő átvonulások mellett kevés csapadék még előfordulhat vételkörzetünkben, több településen is. A szél élénk lökésekkel kíséri még a délelőttöt, a délutáni órákban pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már eléri a 30 fokot. Front az előrejelzések szerint ma nem lesz, de a szél miatt jelentkezhet némi fejfájás.
1: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Erős a forgalom az M1-es autópályán szokás szerint, most Budapest felé Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakos torlódásra készüljenek, és továbbra is él érvényes az aranyszabály, hogy aki Tatabánya felől jön, és Budapest a célja, annak érdemes az áterelt belső sávot választani, mert ott jobban lehet haladni. 0-30-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számok, ide várjuk az önökség segítő közlekedés infóit is. Előre is köszönjük.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és itt van nálam kettő darab jegy a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére. Úgyhogy játszanak velünk, tartsanak velünk, hallgassanak minket, és töltsük együtt a mai munkaidőt is. Jön Benson Boone, tőle a Beautiful Thing.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elindult az új Bubi Közbringa rendszer, melynek megújulása kapcsán a szakmai álláspont szerint a drágulás és az ingyenes percek kivezetése egy tudatos irányváltás eredménye. A BKK célja, hogy a Közbringa ne játszótér, hanem egy kiszámítható profi közlekedési alternatíva legyen, amely már nem a közpénzből finanszírozott korlátlan ingyenességre, hanem a használat arányos fenntarthatóságra épül. A rendszer tehát a minél többet biciklizel, annál inkább megéri elf mentén alakult át, hogy a flotta folyamatos karbantartása és bővítése hosszú távon is biztosított legyen. Július 1-én, tehát pont egy hete indult el ez az új ráncfelvarrott Bubi, melyben már vannak elektromos járgányuk is, érdemes lehet kipróbálni. Megyünk tovább a Fine Young Cannibals-el. Ez tőlük a Good Thing itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan érkezik már is. Madison Beer újdonsága, ez lesz a Bittersweet. A legfrissebb időjárási és közlekedési infok után vele folytatjuk.
1: Folyamatosan melegszik az idő, a vonuló felhők mellett napsütéses időszakokra is számíthatunk, bár front ma nem érkezik vételkörzetünkbe, a fokozódó melegedés hatására fokozottan érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés, vágyadság és görcsös panaszok is kialakulhatnak. Csapadék eleinte még előfordulhat a térségben, de az utak többsége száraz, vezetés közben a vakító fény miatt javasolt a napszemüveg viselése. Délután pedig 29-30 fokot mérhetünk maximum.
0: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Erős a forgalom az M1-es autópályán szokás szerint, most Budapest felé Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakos torlódásra készüljenek, és továbbra is él érvényes az aranyszabály, hogy aki Tatabánya felől jön, és Budapest a célja, annak érdemes az áterelt belső sávot választani, mert ott jobban lehet haladni. 0-30-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök segítő közlekedési infóit is. Előre is köszönjük!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olyanokkal, mint az imént hallott The Wanted sláger 2013-ból a Walks Like Rihanna című daluk szólt. A brit ír fiú együttes könnyed nyárias popslágere, amely a Word of Mouth című albumukon szerepelt. A dal egy ironikus tisztelgés a popstár Rihanna előtt. A szöveg arról szól, hogy a fiúk olyan lányba lettek szerelmesek, aki bár nem énekel jól, nem táncol jól, pontosan úgy vonul, mint Rihanna, és ezzel minden tud. A vírán fülbe mászó dalam és a hozzákészült sztár paródiákkal teli videóklip, amelyben a tagok a Backstreet Boys, az NSYNC és a Take That ikonikus videóit figurázzák ki. A megjelenéskor már hatalmas sikert aratott, és a zenekar egyik legemlékezetesebb, legszórakoztatóbb pillanataként vonult be a pop történelembe. Ez volt tehát a The Wanted és a Walks Like Rihanna, miután már pörgünk is tovább, érkezik Billy Joel, és tőle az Uptown Girl 1983-ból itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
11: Köszönjük!
10: A reklám után.

0: Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Meghosszabbította együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, a cél annak felmérése, hogy a gyepmesteri telepek megfelelnek-e az állatjóléti előírásoknak, és milyen fejlesztésekre van szükség. A terepi vizsgálatok után a minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve dolgozik majd a telepek korszerűsítésén. Balatonfüred stabil gazdálkodásáról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthonának megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város a közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatná. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá alakuljon. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Egy nő tett bejelentést, miután észrevette, hogy egy mobiltelefonnal felvételt készítenek róla a mosdó fülkében. A 38 éves budapesti férfi a helyszínről elmenekült, de a rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és tiltott adatszerzés büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során felmerült, hogy a férfi több nőről is készíthetett engedély nélkül felvételeket. A balatonalmádi rendőrkapitány jelenleg további lehetséges sértettek felkutatásán dolgozik. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. Ismét az autósport szerelmeseitől és a gumifüst illatától volt hangos a hétvégén a Veszprém Arena parkolója, ahol megrendezték a Veszprém Slalom idei második futamát. A zárt pályás ügyességi versenyre ezúttal 60 pilóta adta a nevezését, hogy próbára tegye tudását és autója határait a technikás vonalvezetésű pályán. A rendezvény a 4 fordulósra tervezett helyi bajnokság állomása volt, amely a tavaszi nyitány után újra pontszerzési lehetőséget kínált a résztvevőknek, írta a Vehír. Az áprilisi sikeres idénnyitó után a mostani forduló után a szervezők nem pihennek, hiszen a tervek szerint ősszel folytatódik a küzdelem a bajnoki címekért. Egy évvel meghosszabbította stratégiai együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. A megállapodás értelmében a Van Magyarország továbbra is a Veszprémi Kézilabda Klub névadó szponzora marad. A klub közleménye szerint az új szezon előtt 3 kiemelkedő játékossal is erősített. Érkezett a dán kapus Emil Nielsen, a beálló Lukás Jörgensen, valamint a magyar válogatott szélső Imre Bence. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sztárok mellett továbbra is kiemelt szerepet kapnak a magyar játékosok és az utánpótlás nevelés.
1: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autó csomópontja után történt egy baleset, a

0: mert az érintett szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni, készülni, kalkulálni. Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé továbbra is sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni, nem megszokásból vezessenek ott sem. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök segítő közlekedési infói is, akár szóban, akár írásban. Előre is köszi!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, csupa sztárparádi, jobbnál jobb slágerek itt a Sláger FM-en délután is. Luis Capaldi, Madonna, illetve Florida az első jön tőle, a Good Feeling.

Itt a Sláger FM-en a szerelemről kaptunk most leckéket a Level 42 slágerében. Ez volt tőlük a Lessons in Love. Budapesten ezen a héten, ne jegyünk meg, a harmadik és a negyedik kerületben is zajlik a szúnyogok kémiai gyérítése. A katasztrófa védelem 31.600 hektáron, összesen 151 településen lép fel a vérszívók ellen. A platós járművekről kijuttatott alacsony dózisú szer az esti és éjszakai órákban nem veszélyezteti a méheket, az embereket és a házi állatokat. Szakemberek kiemelték, hogy az inváziós ázsiai tigris szúnyogok térhódítása miatt Budapesten is szükségessé vált a beavatkozás, mivel ezek a fajok már nappal is aktívak az emberközeli lakó övezeti élőhelyeken. Konkrétan tehát a harmadik kerületben és a negyedikben Újpesten lehet erre a gyérítésre számítani. Menjünk tovább, Rúzsa Magdolnával folytatjuk. Tőle érkezik most az Egyszer Fent, Egyszer Lent itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM van, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Lutrisha McNeil, Angels the Way után. Már is megyünk tovább, és hamarosan kiderül, hogy meddig lesz még ilyen kellemes az időjárásunk, mert most kinézek, azt látom, hogy süt a nap, nincs annyira farkasordító meleg, na de meglátjuk, hogy hogy alakul a következő időszakban. Ági már mondja is nekünk, én hozom a közlekedési infókat, aztán Pink és a Trust Fall nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Továbbra is erősen felhős az ég, sok helyen vételkörzetünk, mert kevés csapadék még előfordulhat, de élénk erős marad a nyugatias szél, ami tovább fújja majd ezeket a felhőket, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 3 óra körül éri el csúcsát, 30 fokot ígérnek. A meteorológusok, az is biztos, hogy front ugyan nem érkezik, de a melegedés fokozottan hatással van az arra érzékenyekre. Bágyadság, szédülés vagy némi fejfájás is jelentkezhet, figyeljünk oda egymásra!
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után történt egy baleset a 25-ös kilométernél. A leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. A torlódás itt is meghaladta az 5 kilométert, az érintett szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni, készülni, kalkulálni. Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé továbbra is sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni, ne megszokásból vezessenek ott sem. 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök segítő közlekedési infói is, akár szóban, akár írásban.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között John Newman és a Love Me Again után 2024-ből indítom Lola Young slágerét. Ez lesz a Messi, a Soul Pop és a 80-as évekbeli pop-rock elemeket ötvöző szerzemény, egyfajta ADHD himnusz, amely az önelfogadásról, a belső egyensúly kereséséről és egy párkapcsolat nehézségeiről szól. A nyers, őszinte dalszöveg és a jellegzetes karcos énekhang sokak számára vált azonosulási ponttá a dal, a TikTokon vált virálissá, majd listavezető lett az Egyesült Királyságban és több más országban is, és elnyerte többek közt a Grammy díjat is a legjobb pop szóló előadás kategóriájában. Jön tehát Lola Young és a Messi itt a Sláger FM-ben.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: Spundboot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: Székre állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Nekem a hógolyóról mindig a szilvás gombóc jut eszembe. Oh. Nem tudom, hogy miért is szoktatok enni gombócot.
6: Nálunk úgy van, hogy nekem mind a két mamám tudja ezt, és általában az van, hogyha megyünk nyáron, vagy bármikor, akkor általában legalább az egyik, vagy legjobb esetben mind a kettő avval vár. Tehát, hogy szilvás gombóccal, és én szoktam segíteni a mamámnak.
2: Végre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Utolsó jogi lépés jöhet az uniós források hazahozataláért. Egyre nehezebben hűl le nyáron Budapest, és megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A hét második felében Brüsszelben tehetik meg az utolsó uniós jogi lépést a Magyarországnak járó források hazahozatala érdekében, írta Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető az Európai Unió pénzügyminisztereinek pénteki ülésére utalt, ahol a módosított magyar helyreállítási terv elfogadása várható. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter a parlamentben arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal lezárultak a tárgyalások, és a helyreállítási terv szövege is végleges. A kormány szerint minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület, hogy a magyarországi sztómaviselők korszerűbb és betegközpontú ellátásban részesüljenek. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az egészségügyi államtitkárhoz, amelyben felajánlotta szakmai együttműködését az egészségpolitikai és finanszírozási kérdésekben. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a döntéshozatalban. Az egyesület együttműködésre hívja az egészségügyi intézményeket, szakápolókat, szakmai szervezeteket és gyógyászati segédeszközöket fejlesztő cégeket is. Kiemelt céljuk a rehabilitáció, a beteg edukáció, a beteg mentor programok és a korszerű eszközökhöz való hozzáférés fejlesztése. A városi hősziget hatás miatt nyáron egyre nagyobb terhelést jelenthet a hőség Budapesten, hívta fel a figyelmet a Klímapolitikai Intézet. A sűrű beépítés, a sok aszfalt és beton, valamint a korlátozott légmozgás miatt a belső kerületekben éjszaka is jóval melegebb lehet, mint a városon kívüli területeken. A szakértők szerint különösen veszélyesek a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet nem csökken 20 fok alá, mert ilyenkor a szervezet nehezebben regenerálódik. A megoldások között a több fa, az árnyékos utcák, a víz megtartó városi megoldások, az ivóvízpontok és a klimatizált közösségi terek szerepelhetnek. Megújulhat Dunaújváros Pentelei város részének főtere, miután az önkormányzat 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a fejlesztésre. A beruházás a régi Duna-Pentele központját, az egykori Szent Háromság teret érinti, amely jelenleg már csak részben tölti be korábbi közösségi szerepét. Az önkormányzat szerint a városrésznek szüksége van egy olyan alközpontra, amely egyszerre működik közösségi térként és méltó módon képviseli Pentele értékeit és hagyományait. A projekt részeként zöld infrastruktúrát, valamint közösségi és kulturális célokat szolgáló épületet is fejlesztenének. A munkák a tervek szerint 2027 végéig fejeződhetnek be. Karbantartást végez a fővárosi vízművek csütörtök hajnalban a harmadik kerület több utcájában, közölte a fővárosi vízművek. Július 9-én éjféltől reggel 5 óráig vízhiányra, nyomás csökkenésre és vízzavarosodásra lehet számítani. Egyebek mellett az Újvár, a Tarhos, a Jeles, az Ürömhegyi, az Almáskert, a Pirkadat, a Naszád, az Aranyhegyi Lejtő és a Gúla utcában, valamint több környező utcában is. A víz néhány perces ülepítés után biztonságosan fogyasztható lesz. A legtöbb helyen vételkörzetünkben még mindig felhős az ég, itt-ott megélénkülhet a nyugatias szél és fokozódik a nappali felmelegedés. Délután 30 fokot mérhetünk majd maximum, a fülletidő idő miatt pedig bágyadság vagy akár fejfájás is előfordulhat.
11: Az M5-ös autópályán Röszke felé történt egy baleset az M0-as autóbusz csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor hossza ott. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás ott 1-2 kilométer hossza tart. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zárták le egy sávot a torlódás.

Mikrofonnál Jekel Dániel, és lehet, hogy ebben az órában kipörgetünk kettő darab belépőt a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani, Beyoncé és a Single Lady.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Pénteken egy rendkívüli esemény történt az állatkertben. Egy frissen érkezett Hulmán langur pár rövid időre kijutott a kifutójából. Ez egy különleges majom. Erről beszélgettünk. Tehát kettő majom fogta magát a budapesti állatkertben, és kijutott a kifutójából, megszökött. A szakszemélyzet 20 percen belül a biztonsági protokoll szerint sérülés nélkül visszaterelte az állatokat a helyükre. A látogatókat ideiglenesen elküldték az épületből, az állatok pedig jól vannak, a belső kifutójukban pihennek, úgyhogy visszakerültek oda, ahova az állatkerti helyük van. Az eset elemzését követően megerősítik a biztonsági intézkedéseket, így a hulmánok várhatóan jövő hét végétől lesznek újra láthatók. Találtak egy biztonsági rést a pajzson, ezek a huncut kis majmok, de visszakerültek a helyükre, úgyhogy most már biztonságban vannak. Folytatjuk Murray Head-del, tőle érkezik most a One Night in Bangkok 1984-ből.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Egy árnyék világ és egy meggyőző

0: itt a Sláger FM, ez volt most Hozier-től az újdonság. A Too Sweet, ami után érkeznek az időjárás és közlekedési infók, majd egy 2020-as Miley Cyrus slágerrel folytatjuk. Ez lesz a Midnight Sky.
1: Meleg, de szeles időben telik a délután. Több helyen vételkörzetünkben felhős az ég, élénk a nyugatias szél, az élénk légmozgás pedig tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat. Komolyabb esőzés már nem várható, de elszórtan egy-egy zápor átmenetileg vizessé, vagy csúszóssá teheti az útburkolatot. A hőmérséklet hamarosan elérheti a maximumát, most is 29 fokot mérhetünk, 30-at ígértek a meteorológusok. Fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, gyümölcsöt és vigyázzanak bőrük egészségére.
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé történt egy baleset az M0-as autó csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor hossza ott. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás ott 1-2 kilométer hossza tart. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zárták le egy sávot, a torlódás ott is meghaladta 6-7 kilométert. Az érintett szakaszokon hosszabb menetidővel kell számolni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mekkora zene volt ez. 2007-ből zenélt nekünk a Sugar Babes. Ők a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb brit lánycsapata, amely állandó tagcseréről és stílusos érett popzenéjéről vált egyébként híressé. Az eredeti felállás után az évek során többször átalakultak, mégis olyan ikonikus slágereket jegyeznek, mint a Push the Button, vagy az imént hallott About You Now. Napjainkban az eredeti trió újra összeállt, és sikeresen tértek vissza a színpadokra, nosztalgiát és friss energiát hozza a popzenei életbe. Mostanában tehát újra lehet élőben hallgatni az eredeti felállástól, például az imént hallott dalt is. Hogyha egy női trióról beszéltünk, akkor érkezem most egy férfi trió, egyenesen a napsütötte, vagy most éppen annyira nem nagyon napsütötte, de mégis valamennyire napsütötte Budapestről. Jön a Follow the Flow, és a Nem tudja senki, itt a Sláker FM.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után...

0: Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Meghosszabbította együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. Üdvözlöm Önöket, Szendrő Fibori vagyok. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, a cél annak felmérése, hogy a gyepmesteri telepek megfelelnek-e az állatjóléti előírásoknak, és milyen fejlesztésekre van szükség. A terepi vizsgálatok után a minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve dolgozik majd a telepek korszerűsítésén. Balatonfüred stabil gazdálkodásáról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthonának megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város a közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatná. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá alakuljon. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Egy nő tett bejelentést, miután észrevette, hogy egy mobiltelefonnal felvételt készítenek róla a mosdó fülkében. A 38 éves budapesti férfi a helyszínről elmenekült, de a rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és tiltott adatszerzés büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során felmerült, hogy a férfi több nőről is készíthetett engedély nélkül felvételeket. A balatonalmádi rendőrkapitányság jelenleg további lehetséges sértettek felkutatásán dolgozik. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. Ismét az autósport szerelmeseitől és a gumifüst illatától volt hangos a hétvégén a Veszprém Arena parkolója, ahol megrendezték a Veszprém Slalom idei második futamát. A zárt pályás ügyességi versenyre ezúttal 60 pilóta adta a nevezését, hogy próbára tegye tudását és autója határait a technikás vonalvezetésű pályán. A rendezvény a 4 fordulósra tervezett helyi bajnokság állomása volt, amely a tavaszi nyitány után újra pontszerzési lehetőséget kínált a résztvevőknek, írta a Vehír. Az áprilisi sikeres idénnyitó után a mostani forduló után a szervezők nem pihennek, hiszen a tervek szerint ősszel folytatódik a küzdelem a bajnoki címekért. Egy évvel meghosszabbította stratégiai együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. A megállapodás értelmében a Van Magyarország továbbra is a Veszprémi Kézilabda Klub névadó szponzora marad. A klub közleménye szerint az új szezon előtt 3 kiemelkedő játékossal is erősített. Érkezett a dán kapus Emil Nielsen, a beálló Lukás Jörgensen, valamint a magyar válogatott szélső Imre Bence. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sztárok mellett továbbra is kiemelt szerepet kapnak a magyar játékosok és az utánpótlás nevelés.
1: Budapesten a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Nagyenyed utca előtt csak a belső sáv járható, mert tűzoltók dolgoznak ott. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, ott purkolatjavítás zajlik. Kertészek okoznak ma napközben szakaszos útszűkületet a Helsinki úton befelé a határút előtt, és lezárták a külső sávot Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt közben.

0: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet és hála, amiért itt vannak velem, és együtt töltjük a délutánunkat is. Jön ebben az órában a Coldplay és a Feels Like I'm Falling In Love, itt lesz Sambor és Miles Smith-szel és a Stargazing-et.

itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love. Székesfehérváron átadták Szoboszlai Dominik nagyméretű tűzfal festményét, amely a labdarúgó általános iskolája közelében található. A 16 méter magas, 80 óra alatt készült alkotás a sportoló egyik gólörömét ábrázolja, ezt a jellegzetes ilyen felugróst és az égbe egy jó nagyot beleboxolós fajtát. Szoboszlai Dominik az avatáson azt mondta, hogy a siker rengeteg lemondással és kemény munkával érhető el, de nagyon nagy megtiszteltetés számára egy ilyen tűzfalon megjelenni, és bízik benne, hogy ez a festmény majd inspirációt nyújt a fiataloknak, és a város új sportturisztikai látványosságává válik majd ez a festmény. Hogyha valaki esetleg arra jár, akkor érdemes lehet megnézni ezt a szoboszlai tűzfal festményt. Soft Cell és a Tainted Love, ez érkezik Freddy előtt, ami majd a Brain and Glory lesz.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változott.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Vance Joy és a Riptide 2014-ből egy hatalmas nagy klasszikus zenei csemege, ez szólt itt nálunk, aztán már is érkezik Loi, és sok szerencsét kíván nekünk a Get Lucky-val, de előtte még az időjárás és közlekedési infóké a terep.
1: -29-30 fok a maximum ma, a legtöbb helyen elértük már egyébként ezeket az értékeket. Az időjárás erősen felhős időszakok és napsütés váltakozásával telik ma. A nyugati észak-nyugati szél továbbra is élénk és erős marad, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon. A délután folyamán egy-egy zápor környezetében átmenetileg csúszósá is válhat a burkolat, de azt ígérték az időjósok, hogy ezek gyorsan elmúlnak majd. A napos időszakokban vezetés közben vegyenek napszemüveget.
0: Budapesten a 12. kerületben, az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Nagyenyed utca előtt csak a belső sáv járható, mert tűzoltók dolgoznak ott. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, ott burkolatjavítás zajlik. Kertészek okoznak ma napközben szakaszos útszűkületet a Helsinki úton befelé a határút előtt, és lezárták a külső sávot Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt közműjavítás miatt. A 44-es főúton Csabacsűdnél felborult egy vontatott személyautó, a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autó csomópontja után baleset történt, a 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják erre a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres távolabb Örkény térségében, a 48-as kilométernél kátyúzás miatt zártak le egy sávot, ott 5-6 kilométeren keresztül kell arra szolgatásra, torlódgatásra számítani.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. És akkor most érkezzen az a férfi, aki tavaly Budapesten is fellépett, kinek neve Lionel Richie, és tőle az 1983-as slágerével, az All Night Long-gal megyünk tovább. Ez a zene a 80-as évek egyik legikonikusabb party himnusza volt annak idején, amely szól a funk és a karibi zene elemeit ötvözi, a dal felszabadult vidám hangulata és a huncut rész a refrénben, ami tulajdonképpen egy halandja teszi igazán különlegessé ezt a dalt. Indítom. Well, my-

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.

0: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Szakmai egyeztetések kezdődtek az örökbefogadás jövőjéről. Óvatosságra inti a politikusokat a gyermekek adatainak használatában. Az adatvédelmi hivatal és ötödször rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni az örökbefogadás jövőjéről, írta a szociális és családügyi miniszter Kátai Németh Vilmos szerint fontos eredmény, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. Így december végéig van idő egy gyermekközpontú és szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már egyeztetett gyermekvédelmi szervezetekkel, szakemberekkel és civil résztvevőkkel is. A miniszter szerint az örökbefogadásban nem lehet automatikus rendszer kell kiváltani az emberi figyelmet, mert minden döntés egy gyermek egész életére hat. Ismét arra kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság a politikai célra is használt közösségi média felületek szereplőit, hogy ne tegyék közzé kiskorúak személyes adatait vagy képmását. A hivatal szerint a gyermekek nem tudják megfelelően felmérni, milyen következménye lehet annak, ha politikai tevékenység részeként használják fel róluk készült képeket vagy más adatokat. A hatóság hangsúlyozza, önmagában a szülői vagy törvényes képviselői hozzájárulás sem feltétlenül teszi jogszerűvé a gyermek adatainak politikai célú felhasználását. A hivatal szükség esetén elrendeleti a közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét. Elkészült és átadták az új asztali tenisztermet Kispesten a Hunyadi János utca 92 szám alatti önkormányzati ingatlanban. A beruházás az Aktív Magyarország program támogatásával valósult meg. Kispest önkormányzata csaknem 50 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a projektre. Az új sportlétesítményben 8 asztal kapott helyet, így egyszerre több csoport vagy sportoló is használhatja a termet. A fejlesztés olyan környéken valósult meg, ahol sok fiatal él, és a közelben óvoda, valamint középiskola is talál. Július 10-ig felújítás zajlik a 9. kerületi Börzsöny utca 6 szám előtti szervizúton és környezetében, közölte az önkormányzat. A munkák során új aszfaltburkolatot kap a süllyedt és repedezett útszakasz. Rendezik a parkolókat, felújítják a bejárati járdát, valamint a zöld felületet is. Korszerűsítik a csapadékvízelvezetést is. Az esővíz helyben tartását szikkasztó rendszer segíti majd. A szervizút forgalmi rendje nem változik, továbbra is érvényben marad a behajtási tilalom. A munkákkal egy időben a Börzsöny utca és a Napfény utca közötti szervizút szakasz is megújul, írták. Már 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját az ingyenes koncertsorozathoz. Idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény fővárosa Budapest lesz. A szervezők célja, hogy bemutassák a cigányzene sokszínűségét, és hosszabb távon az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezik a programot. Magyarországon Budapest mellett Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend is csatlakozik a rendezvényhez. A koncertek minden helyszínen este 7 órakor kezdődnek. Folytatódik a borult felhős időjárás, az egész vételkörzetünkben tapasztalhatunk még élénk nyugatias széljárást, ami egyébként a hőérzetünkön egy picit csökkenthet, mert hogy a maximum már 30 fok körül alakul, este 7-8 óra körül kezd majd csökkenni ez az érték, és hajnalra 20-19 fokot mérhetünk. Csapadékra nagyon kicsi lesz az esély most már, akkor is csak átmeneti futózáporokat tapasztalhatunk, front pedig nincs a térségünkben.
7: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után baleset történt a 25-ös kilométernél. A leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, a torlódás ott is meghaladta a 6-7 kilométert, az érintett szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Budapesten az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Nagyanyed utca előtt csak a belső sáv járható, tűzoltók dolgoznak ott és baleset nehezíti a közlekedést. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és lehet, hogy kijátszunk azokat a bizonyos jegyeket ebben az órában, amivel valaki másodmagával mehet egyre a legnagyobb nyári koncertek közül valamelyikre. Érdemes velem tartani, Ekkel Dániel vagyok, Chaperó.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. 1981 az évszám. Innen hallgattuk Kim Carnes-t és a Bette Davis Eyes című slágert. Mekkora zene volt ez annak idején. Aztán most folytatjuk tovább Dua Lipával, de előtte még, majd amikor visszajön a meleg, akkor lesz nagyon jó elmenni a 11. kerületi Dunafürdő árasztópart Szabadstrandra, amely egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A kijelölt 100 méteres szakaszon kiváló vízminőség és vízimentő biztosítja a biztonságot, de az erős sodrás miatt a kijelölt sáv elhagyása tilos. A vadregényes helyszínen nincsenek büfék, így érdemes saját élelmiszerről gondoskodni, és a kutyák sem mehetnek ott bele a vízbe. A strand a 33-as busszal vagy a gáton kijelölt kerékpáruton közelíthető meg. Ez tehát a 11. kerületi Duna árasztó part Szabadstrand. Nagyon kellemes fürdőzést kívánunk majd oda mindenkinek, mi pedig

0: That's what shine, ez szólt az előző elgön, itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A következő zenei szakasz az időjárás és a közlekedési infók után majd Mark Amborral és a Closer to Me-vel indul.
1: A délután második felében is kitart a meleg és szeles nyári idő. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul a csúcsforgalomban közlekedők. A felhő átvonulások mellett helyenként még belefuthatnak egy-egy frissítő záporba, amelynek környezetében átmenetileg vizessé válhat a burkolat, az élénk északnyugati szél pedig csökkentheti a menet stabilitást. Egyébként sok csapadékra már tényleg nem kell számítani. A 30 fokos maximum után az éjszakai órákban szárazabb idő várható, a levegő pedig végül egészen 19-20 fokig hűl le a hajnali órákra.
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-es autóút csomópontja után baleset történt a 25-ös kilométernél. A leállósávot foglalják el a sérült járművek, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, a torlódás 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajosmizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, a torlódás ott is meghaladta a 6-7 kilométert, az érintett szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Budapesten az Alkotás utcában a Bach csomópont felé a Nagyanyed utca előtt csak a belső sáv járható, tűzoltók dolgoznak ott és baleset nehezíti a közlekedést. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 10-től egészen délután 4-ig velünk, viszont innentől kezdve elérkezett az idő, amikor is kis Kata ragadja magához a mikrofont, úgyhogy itt az ideje átadni neki a terepet. Jöhetnek a kérések, mert kívánságműsor is lesz majd. 0-30-30-30-95-8, jöhetnek SMS-ben akár a kérések, akár a közlekedési infók is, de lehet hívni is nyugodtan Katát. Nagy szeretettel, jó kedvel, bőséggel vár mindenkit. Mi holnap 10 órakor térünk vissza, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk tartani, de figyeljék nagyon az óra nyerős lágerét, mert lehet, hogy Kata valakit meggazdagít egy páros belépővel a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére. Én tehát búcsúzom a Well Hello-val, tőlük most a város szemei érkezik itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
2: Köszönjük!
3: A reklám után.

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetést szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor palota elé, a Tisza kormány alaptörvénymódosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-től egészen július 31-ig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén, július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogy alakul az időjárásunk. Még az esti éjszakai órákban lehet számítani csapadékra, holnap azonban már szinte teljesen derült lesz fölöttünk az ég. Azért mondom, hogy szinte, mert azért holnapra is ígérnek némi borulást a meteorológusok, illetve elsztortan szemerkélő eső is érkezhet, viszont a hőmérséklet csúcsértéke holnap is 30-31 fok körül alakul. Dacára annak, hogy érkezik egy újabb hideg front, ami miatt megélénkül majd a légmozgás, de hát ez a szél fogja elfújni az esőfelhőket, és a hét második felében már sokkal több napsütésre, ám egy picit hűvösebb, 28-29 fokos időjárásra számíthatunk, de ne aggódjanak, hétvégére visszatér az igazi nyár.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Jönnek már is az utak hírei, kezd alakulni a délutáni csúcs, úgyhogy kell a türelem az utakon, különösen az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, vagy éppen a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, de a Széll Kálmán tér környékén és az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál ugyancsak erős a forgalom. Nézzük, mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A Veresegyházi vonalon karbantartás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rend szerint. Július 10-éig éjszakánként a nyugati pályaudvar felső vezeték hálózat karbantartását végzik a szakemberek, ezért módosul a késő esti vonatok menetrendje. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskat.

Post Malone és Morgan Wallen közösen forgott. Ez volt az I Had Some Help itt a Sláger FM-en. Jó rádiózást és nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, hogyha még tart a munkaidejük, akkor kitartást, ugye pedig úton vannak hazafelé, hát a kitartásra akkor is szükség van a csúcsforgalomban. Egyébként várom a közlekedési infókat. 06 30 30 30 95 8 a számunk, és túrázunk egy nagyot, de úgy, hogy ki sem tesztük a lábunkat Budapestről, hiszen Budapestre költözik egész Magyarország. Júliusban és augusztusban a Ferenc téren nyári filmkörök várnak bennünket. Háromszor futunk neki, hogy bejárjuk a kék túra útvonalát, először holnap este 9-től. Egy friss dokumentumfilmet vetítenek majd a csillagos ég alatt, amely a 1,5 millió lépés Magyarországon nyomván született, aktuálisan újra gondolva. Egyszerre természetfilm, egyszerre portrégyűjtemény, egyszerre sportteljesítmény és kulturális felfedező út, no meg tájpszichológia, külső és belső utazás, ami ránk vár. Itt a Kék Kör című film első részét Simonyi Balázs rendezésében, tehát holnap láthatjuk először, a film megtekintése pedig természetesen ingyenes, úgyhogy remélem, hogy találkozunk majd holnap este sötétedés után a Ferenc téren. Itt a Sláger FM-en pedig Randira hív bennünket Király Viktor Zárt Ajtók című dalasztól már is, de előtte a Commonalstól hallgatjuk meg a Don't Leave Me This Way-t.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Anastasia énekelt nekünk, ez volt Left Outside Alone című dala, és amikor az énekesnő 2 évvel ezelőtt Magyarországon járt, ugye a paloznaki jazz pikniknek, ő volt az egyik sztár fellépője, akkor megkóstolta a magyar fagylaltot, és odáig volt meg vissza. Hát önök is fagyizzanak egy jót, hogyha túl vannak már a munkán. Már igazából akkor is fagyizhatunk, hogyha még tart a munkaidő. Már attól függ, hogy mi a munkánk. Itt például erős a gyanom, hogy technikus kollégáim nem nagyon örülnének, hogyha belecsöpökne a fagyi a keverőpultba, úgyhogy megyünk is tovább. Fagyi hián espresszóval Sabrina Carpenter érkezik hamarosan.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Fordkumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzetén. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Bestfél Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Hello, hello! Újra itt a kívánság műsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
11: 188.
10: Hogy micsoda?
11: 188.
10: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
11: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
10: Kik ők?
11: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
10: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: A reklám után.
0: Tehát most 32 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ugyan vannak fölöttünk felhők, de ezek úgy néz ki, mintha nem tartogatnának csapadékot, azért ne bízzuk el nagyon magunkat, mert az esti éjszakai órákra ígérnek esőt a meteorológusok, és holnap is elszórtan még lehet számítani záporzivatar érkezésére, és arra, hogy jön egy újabb hidegfront, ami miatt megint csak megélénkül a légmozgás, helyenként akár viharos erejű szelet is tapasztalhatunk majd, viszont ez a szél tovasodorja majd az eső felhőket. Reggel 19-20 fok lehet, oda délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok, és hát csütörtöktől megint csak sok napsütésre és erős UV-sugárzásra kell számítanunk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. A forgalom a villamos sínen halad, városon kívül pedig az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja is Újhartyán között burkolatjeleket festettek még nemrég. Információink szerint a munkálatokat mára befejezték, azonban a feltorlódott kocsisor még mindig lassan halad ezen az útszakaszon. A 811-es számú főúton Lovasberény és Székesfehérvár között két személyautó hajtott az árokba egy ütközés következtében. A 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladhat a forgalom, úgyhogy itt is legyenek türelmesek. Vissza a fővárosba, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerté felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot, a 10. kerületben pedig a Gyömrői úton kell sávlezárásra számítani, a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon, befelé pedig majd szerdától lesz érvényben korlátozás burkolatjavítási munkák miatt, a Szilágyi Erzsébet fasorban pedig befelé a külső sávot zárták le a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

filmkészítés fellegvárába repített bennünket a Sunrise Avenue dala, ez volt a Hollywood Hills itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután a következő órában is számítok figyelmükre, most azonban érkeznek a legfrissebb információk Ortutai Dóritól, de még a hírek érkezése előtt Jetlag és March közöse forog, az égen át zárja az órát, önök pedig, hogyha úton vannak, és van olyan információjuk, ami hasznos lehet a többi úton lévőnek, írjanak 06 30 30 30 95 8.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
11: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Elsötétült az M1 képernyője. A parlament felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az idei tanévre. Megkezdődött az újpesti önkormányzat nyári napközis tábora. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Elsötétült az M1 képernyője. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth P. András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja, olvasható a közleményben. Az összegzés szerint 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatást nélkül indul újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, így azt az idei tanévben már nem kell alkalmazni. A kormány felülvizsgálja a sok kritikát kapott modellt és egy egyszerűbb, szakmailag megalapozottabb szabályozást készít elő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, jelentős terhet jelent a pedagógusokra, miközben nem ad megfelelő szakmai visszajelzést. Közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el egy elhagyott állami tulajdonú raktárépületben Gyömrön, közölte Kisberg Szabolcs polgármester. A több mint egy évtizede ott lévő anyagok között tűz és robbanás veszélyes dimetilamin, akrilamid polimer, kénsav és azonosítatlan folyadékok is vannak. A Pest vármegyei város vezetője szerint az előző város vezetés tudott a hulladékról, 2017-ben felmérés is készült, amely 97.561 kiló veszélyes és 66.000 kiló nem veszélyes hulladékot azonosított. Kisberg Szabolcs azonnal a térség országgyűlési képviselőjéhez fordult, aki jelezte a helyzetet a környezetvédelmi hatóságnak és az illetékes minisztériumnak. A Gerecsei Tájvédelmi Körzet védett területein megjelenő engedély nélküli technikai sporttevékenységek visszaszorítása érdekében közös szolgálatot tartott a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kutyás alosztálya és a Dimpi polgári természetőrszolgálata. Az akció során egy terepmotorossal szemben intézkedtek, aki természetvédelmi és területtulajdonosi engedély nélkül rendszám nélküli enduro motorral haladt a védett területen. A Nemzeti Park Igazgatósága a teljes működési területén rendszeresen tart hasonló ellenőrzéseket a természetkárosító tevékenységek visszaszorítására. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközis tábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Tornaegylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyermeknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Stripon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táboroztatás egyszerre segíti a családokat és élményekben gazdag kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron. Továbbra is Olaszország Európa gasztro nagyhatalma, a rangsort Róma, Velence és Nápoly vezeti. Egy németországi központú utazási tech-cég szakemberei Európa 100 legnagyobb városát vizsgálták több szempont alapján. A 4. helyen Isztambul végzett, amely változatos, de az európai ízlés számára szokatlan fogásokkal csábít. A top 10-be egyetlen kelet-európai városként Budapest is bekerült, a magyar főváros a 9. helyen áll. Budapestet egyébként nemrég egy másik kutatás Európa legautentikusabb gasztronómiai fellegváraként említette. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik majd fölöttünk a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként kisebb eső azért előfordulhat még napközben is. Szeles napra kell készülnünk, azonban az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik, a korra reggeli 19-20 fokot pedig délután 30-31 fok követi majd. Csütörtökön pedig már mindenhol sok napsütésre van kilátás. A csúcshőmérséklet azonban csupán 28-29 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset az Alkotás utcában befelé a Nagyenyed utca után a külső sávban, úgyhogy itt óvatosan autózzanak, lehet számítani a szokottnál nagyobb torlódásra a környéken, és torlódik a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton szintén befelé a Baross tér előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén, de a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is lassú haladásra számíthatunk. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert itt javítják a gáz vezetéket. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudunk csak tovább hajtani. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 2. kerületben pedig a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál a gázvezetéket építik, úgyhogy félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban. De az 5. kerületben is dolgoznak itt a csatornát, építik át, a Petőfi Sándor utcát ezért zárták le a Kossuth-Lajos utca után. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És folytatódik már is a sláger délután, én Kiskata vagyok, és remek dalokat készítettem be önöknek. Billie Eilish érkezik már is a Birds of a Feather, előtte azonban Neil Horan és a Heaven szól. Köszi, hogy velünk tartanak. Jó rádiózást!

Akárhányszor hallom ezt a dalt, mindig az jut eszembe, hogy Meryl Streep énekelte a Mamma Mia című filmben. Ez volt az Abba és a The Winner Takes It All itt a Sláger FM-en, a Mamma Mia-t pedig idén nyáron több kertmoziban is láthatjuk. Legközelebb például éppen szombaton Érden, a Plédes Piknik moziban, ahol a vetítés ingyenes. Most azonban mozi helyett múzeumban megyünk, hiszen júliusban is több alkalommal vár bennünket a szünetelő program a Magyar Nemzeti Galériában. Itt szinte minden nap van valamilyen program a gyerekeknek, például holnap a Zengő Vásznak című tárlatvezetésen vehetnek részt a kicsik, ahol megtanulhatják, hogy hogyan lehet felismerni a vászonról a dallamot, hogyan jelenik meg a zene a festészetben. Ez lesz a témája a holnap délelőtti programnak. Aztán csütörtökön Munkácsi Mihály nyomába eredhetnek a gyerekek, megtudják, hogy hogyan válhatott Munkácsi asztalos segédből világhírű festővé, hogy miért ásít az ásító inas, és hogy minek köszönhető, hogy a korai festményei a mai napig egyre sötétednek a mesternek. Szóval a szünetelő program sorozat továbbra is vár a gyerekekre a Magyar Nemzeti Galériában, én pedig várom a közlekedési infókat, no meg lassan a kívánságokat is, hiszen 6 órakor elrajtol a kívánság műsor. Írják meg, hogy mit szeretnének hallani, akár már most pedig megyünk tovább azzal az énekesnővel, akinek múlt héten megvolt végre a várva várt esküvője, óriási sztárkavalkát közepette, Taylor Swift énekel, tőle szól a The Fate of Ophelia.

Mitä sä tän peistä? Ez a Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne ez volt Gloria Estefandala, az Everlasting Love, és szétnézünk már is az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek, 0630 30 30 95 8, és tartsák nyitva a fülüket, hiszen tart a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en bármikor jöhet egy Pitbull, egy Lenny Kravitz, vagy akár egy Szildal, ami páros belépőjegyet ér önöknek ezekre a koncertekre. No de az infoblokkunk után egy sírennel megyünk tovább, aki hát szerintem a leglátványosabb jelenség volt Taylor Swift múlt heti esküvőjén. Egy valószínűtlenül kék, egy rikítóan világos kék öltönyt viselt, egyébként nagyon illett az öltözéke a párja mustársárga ruhájához. Sapphire című dala forog már is. Tüzes kis dal lesz ez, de nézzük, mennyire lesz tüzes az időjárásunk. Holnapra azt ígérik a meteorológusok, hogy ismét elér bennünket egy hidegfront, ami miatt megélénkül, helyenként viharossá fokozódik majd a szél. A reggeli 19-20 fokot pedig délután 30-31 fok követi, szóval nem lesz hideg holnap sem, azonban még a hajnali órákban jöhet eső, illetve napközben is olykor összesűrűsödhet fölöttünk a felhőzet, és elszórtan lehet még szemerkélő esőre számítani. Csütörtökön és pénteken azonban már a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet csúcsértéke egyik nap sem éri majd el a 30 fokot, szombaton vasárnap azonban elérjük, sőt meg is haladjuk a bűvös 30-ast, eső pedig akkor már nem érkezik, úgyhogy nyugodtan tervezzenek strandolást a hétvégére. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Helyszínelnek a 14. kerületben, a Róna utcában, a Szugló utca közelében, ezért a 82-es trolibusz terelve közlekedik, és nem érinti a Szugló utca, Róna utca megállót a Mexikói út felé. Tart a műszaki mentés a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Besenyei György utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és az Alkotás utcában befelé a Nagyenyed utca után a külső sávban szintén baleset nehezíti a közlekedést, akár csak a 17. kerületben, a Csaba-Gyöngye utcában, az Anna utca közelében. Úgyhogy itt is számíthatunk a szokottnál nagyobb torlódásra. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert itt javítják a burkolatot. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyébként egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A dal, amit Teddy Swims számára meghozta a világhírnevet, és ami minden koncerten elhangzik, és hát minden koncerten utolsó dalként szól, a Lose Control forgott itt a Sláger FM-en. Nálunk azonban korán sem ez az utolsó dal ebben az órában. Vár még ránk Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eyjel közös egy globális világsláger, amely egy globális világversenyhez, a futball világbajnoksághoz készült. Azonnal meghallgatjuk, de előtte szól a Blaha Louisiana-tól, ha élni felejtek, utána pedig jönnek a hírek, és aztán önök ki a terep, indul majd a kívánságműsor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be, nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Meghosszabbította együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országos felmérés indul az ebrendészeti telepek állapotáról, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, a cél annak felmérése, hogy a gyepmesteri telepek megfelelnek-e az állatjóléti előírásoknak, és milyen fejlesztésekre van szükség. A terepi vizsgálatok után a minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve dolgozik majd a telepek korszerűsítésén. Balatonfüred stabil gazdálkodásáról és több nagy fejlesztési tervről számolt be a városvezetés egy helyi vállalkozói fórumon. Bóka István polgármester szerint az önkormányzat vagyona mintegy 30 milliárd forintra tehető, ami évente jelentős többletbevételt biztosít a városnak. Az idei évben 4-5%-kal több vendégészakát regisztráltak, ami a turizmus élénkülését mutatja. Ugyanakkor a lakhatás továbbra is komoly kihívás, ezért szolgálati lakások és bérlakás program is tervben van. Felmerült egy idősek otthonának megépítése is, amelyhez már megvan az engedély. A város a közlekedés fejlesztését és a Balatonpart bejárhatóságának javítását is folytatná. Emellett zöld területi beruházásokat terveznek a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. A cél, hogy Balatonfüred élhetőbb és erősebb térségi központtá alakuljon. Nőket videózott egy férfi egy balatonalmádi strandmosdójában. Egy nő tett bejelentést, miután észrevette, hogy egy mobiltelefonnal felvételt készítenek róla a mosdó fülkében. A 38 éves budapesti férfi a helyszínről elmenekült, de a rendőrök gyors adatgyűjtés után azonosították és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és tiltott adatszerzés büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során felmerült, hogy a férfi több nőről is készíthetett engedély nélkül felvételeket. A balatonalmádi rendőrkapitány jelenleg további lehetséges sértettek felkutatásán dolgozik. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. Ismét az autósport szerelmeseitől és a gumifüst illatától volt hangos a hétvégén a Veszprém Arena parkolója, ahol megrendezték a Veszprém Slalom idei második futamát. A zárt pályás ügyességi versenyre ezúttal 60 pilóta adta a nevezését, hogy próbára tegye tudását és autója határait a technikás vonalvezetésű pályán. A rendezvény a 4 fordulósra tervezett helyi bajnokság állomása volt, amely a tavaszi nyitány után újra pontszerzési lehetőséget kínált a résztvevőknek, írta a Vehír. Az áprilisi sikeres idénynyitó után a mostani forduló után a szervezők nem pihennek, hiszen a tervek szerint ősszel folytatódik a küzdelem a bajnoki címekért. Egy évvel meghosszabbította stratégiai együttműködését névadó főtámogatójával a Van Veszprém HC. A megállapodás értelmében a Van Magyarország továbbra is a Veszprémi Kézilabda Klub névadó szponzora marad. A klub közleménye szerint az új szezon előtt 3 kiemelkedő játékossal is erősített. Érkezett a dán kapus Emil Nielsen, a beálló Lukás Jörgensen, valamint a magyar válogatott szélső Imre Bence. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a nemzetközi sztárok mellett továbbra is kiemelt szerepet kapnak a magyar játékosok és az utánpótlás nevelés.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nos, szerdára virradóan átvonul fölöttünk egy hideg front, amit erős szél és pár fokos hőmérséklet csökkenés kísér majd, de aztán újra melegedés kezdődik, úgyhogy hétvégén már nyugodtan lehet strandolni, és hát igazából a holnapi időjárással sem lesz semmi gond, hiszen napközben akár 30-31 fokot is mutathatnak a hőmérőink is. Alapvetően napsütéses lesz az idő, bár időszakosan megjelenhetnek fölöttünk vastagabb felhők és elszórtan némi csapadék is érkezhet, csak a szél okoz majd bosszúságot. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 811-es számú főúton Székesfehérvár és Lovasberény között két személyautó hajtott az árokba egy ütközés következtében. A 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az M5-ösön Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak. A 73-as és 74-es kilométer közt csak a belső sáv járható. A torlódás jelenleg 3-4 kilométer. Az ellenkező oldalon pedig Budapest felé Inárcs térségében a 35-ös kilométernél történt egy baleset, ami miatt lezártak egy sávot, itt 5-6 kilométer az araszoló kocsisor hossza. A fővárosban még helyszínelnek a 14. kerületben, a Róna utcában, a Szugló utca közelében, és tart a műszaki mentés a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Besenyei György utcánál, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. És figyeljünk arra is, hogy félpályás az útzár a 2. kerületben, a Hidegkúti úton, a Rózsa utcánál gázvezeték építés miatt mindkét irányban érvényes a félpályás útlezárás, és tart a csatornajavítás a 6. kerületben is, a Nagymezi utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett utcakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, akár a hazaútra, akár a délutáni lazításhoz, akár a túlóra mellé kérhetik a kedvenceiket. Szonya például a Nox Szeretem című dalát küldi az anyukájának, Alessa is Tovello Heroes című dala pedig Natinak szól.

Ez volt Michael Jackson dala, The Way You Make Me Feel itt a Sláger FM-en. 3 perccel járunk 6:45 után, és ez már a kívánság műsor. Tudják SMS és telefonszámunkat, várom az üzeneteket, írjanak, hívjanak, vagy akár mobil applikációnkon keresztül is kérhetik a kedvenceiket. Most pedig egy kicsit csillagászkodunk, ugye nagyon kevés olyan iskola van, amely azzal dicsekedhet, hogy a tetején van egy obszervatórium, már pedig Újpesten a Könyves Kálmán gimnázium tetején van egy. 1954-ben kezdték el itt a csillagvizsgálót építeni, amely a nevét később Kulin Györgyről kapta, hiszen az 1950-es évek elején a gimnáziumban tanított. A neves csillagász a magyar amatőr csillagászati mozgalom egyik megteremtője. Ezt a csillagvizsgálót pedig most korszerűsítették, felújították a forgatható 4 méter átmérőjű kupolát, és új műszereket is beszereltek, a tervek szerint pedig ősszel a nagy közönség előtt is megnyitják majd. Úgyhogy ősztől akár ide is ellátogathatunk, hogy az éjszakai jégbolt csodáiban gyönyörködjünk. No, de itt a Sláger FM-en a zenében gyönyörködünk, önök döntenek arról, hogy milyen zenében. Sziasztok, szeretnék kérni a kisfiamnak, Marcel Dávidnak a 11. születésnapjára egy számot, nagyon szeretjük és sok boldogságot kívánunk neki, hát Marcel Dávidnak én is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, már is választunk neki valami jó kis születésnapjához illő dalt, előtte azonban Andris kérése teljesül, aki Áginak és Árpénak küldi a Labus Sweet Dreams című dalát azzal az üzenettel, hogy sokat gondol rájuk. Sweet.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Harry Styles American Girls című dala forgott, ez továbbra is a kívánságműsor, Ortutai Dóri pedig becsüccsent ide mellém a stúdióban. Szia!
1: Csücs! Szia, Kata! Képzeld el, ma van a csoki világnapja, amíg nem tudtad volna, illetve még nem beszéltél. Figyelj, már túl vagyok mindenem. Tehát nem sorolnám fel. Nem sorolnám fel, hogy miket ettem ma. Viszont ebből az alkalomból képzeld, a TV Paprika készített egy felmérést, hogy mennyire szeretik a magyarok a csokit, de én most inkább a budapestiekről ejtenék pár szót.
0: Jó.
1: Képzeld el, hogy többséget nem érdekli a dubai csoki, vagy mondjuk a pisztácia krémes csoki. A budapestiek általában a magyaros csokire esküsznek.
0: Igen! A kedvencem!
1: Hát én nyeltem is egy nagyot, most még ezt ma be kellene pótani a csoki világnapján.
0: Aztán az egész magyaros, azt nagyon szeretem, a magyaros krémeset is nagyon szeretem.
1: Aha, hát ezután kell menni fogat tömetni egyébként.
0: Igen.
1: Tehát a tömés ilyenkor szokott kiesni, amikor mondjuk ilyen csokit eszünk. A dobogó második fokára a budapestiek szerint a marcipános kerül, nagyon szeretjük, és holtversenyben a sóskaramellás, a kekszes, ropogós és pisztáciás áll a harmadik fokon. Képzeld el, csoki ide, csoki oda. Kevés százalék, akik ebéd után is csemegéznek a csokiból.
0: Pedig micsoda jó desszert!
1: Figyelj, a csoki mindig jó.
0: Igen. Egy kicsit megolvasztva, rácsorgatva a fagyi tetejére, vagy a sütik tetejére.
1: Aki kitalálta, aranyba kell mártani a kezét egyébként. Na jó, nem.
0: Köszönet a majáknak. Igen.
1: Bizony, pontosan. Nagyon jó találmány a csoki.
0: Hát, Dorci, nagyon szépen köszönjük. Friss hírekkel, édesekkel, keserűekkel várunk vissza 7 órakor.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább. Nézzük a következő üzenetet. Klaudia vagyok, és Siófokon hallgatunk benneteket, csillezünk a barátaimmal, küldök magunknak egy Solwave számot. Legyen akkor ez a miattad, már is forog. Ha tudtam

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Jelenleg nem érvényesül időjárási front, viszont az éjszakai órákban érkezik egy hidegfront, és ennek előszelét, előjeleit. Már tapasztalhatják magukon a frontérzékenyek, tomba fejfájás, vérnyomás ingadozás jelentkezhet ilyenkor, illetve egy picit feszültebbnek, ingerlékenyebbnek érezhetjük magunkat. Holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok is, ugye a napsütés az mindig jótékonyan hat a közérzetünkre, már hogyha nem visszük túlzásba, na hát holnap a napsütést időről időre vastagabb felhők is árnyékolják majd, úgyhogy elszórtan még némi csapadék is érkezhet. Reggel 18-19 fok lehet majd odakint, délutára pedig 30-31 fokot ígérnek. Lássuk a közlekedési információkat. A 18. kerületben tart még a műszaki mentés a Rádai Gedeon utcában, a Besenyei György utcánál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, picit lassabb haladásra kell számítani, és tart még a délutáni csúcs is, bár lassan túljutunk rajta, míg erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalon is. A harmadik kerület időszakosan lezárják a Mátyáshegyi utat, a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi közközött burkolatjavítás miatt. A második kerületben a Pusztaszeri úton sávlezárásra számítsanak felfelé az Alsó Zöldmáli út előtt. Itt a vízvezetéket javítják, a Hidegkúti úton pedig a Rózsa utcánál gázvezetéket építenek, itt ezért van félpályás útzár mindkét irányban. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. A 17. kerületben pedig útszűkület nehezíti a haladást a Ferihegyi úton a 18. utcánál, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: FM a legnagyobb slágerek változatosan, benne Shania Twain dala forgott, ez volt a The Don't Impress Me Much, ez pedig a Kívánság műsor az önök üzeneteivel, kéréseivel, kedvenc dalaival. Én Kiskata vagyok, és 8-ig szeretnék sok-sok kérést óhajtsóhajt teljesíteni, no de mielőtt tovább mennénk, egy budapestiek számára különösen érdekes kiállítást szeretnék ajánlani. Ugye hosszú éveken keresztül tartotta magát az az elmélet, hogy Budapest a nagy festőknek csupán egy aprócska megálló volt Nagybánya, Szentendre és Párizs között. Vagyis, hogy fővárosunkról nem születtek igazán jelentős alkotások. Azonban most nyílt egy olyan kiállítás, amely erre rácáfol. A Kieselbach Galéria kiállításán közel 100 festményt csodálhatunk meg, amely az elmúlt 150 évet mutatja be, igazolva azt a hipotézist, hogy Budapest is megihlette a magyar festőket. Sőt, a kiállítás anyagához kapcsolódóan megjelent egy igen vastag katalógus is, ami közel 400 festményt és tanulmányokat tartalmaz. Szóval Budapest a Dunával, a neonfényes forgataggal, az óbudai paneleken keresztül mind a 19., mind a 20. században gazdag témát kínált a festők számára. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el a Kieselbach Galériába is. Nézzék meg ezt a kiállítást, és legyenek büszkék Budapestre. A kiállítás egyébként ingyenesen látogatható. No de folytatódik már is a Kívánság műsor. Szia Kata! A nagyon türelmes férjemnek küldenék egy Red Hot Chili Peppers számot. Köszönöm, Évi írta nekünk ezt az üzenetet. Én pedig kiválasztottam a California Cation-t. Már is ezt forog.
1: Szaik!

0: FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Ki szoktatok hógolyózni, ha van hó? Mi a jó benne?
14: Igen, szoktunk. Én nem is szoktam inkább hógolyózni, hanem azt szeretem, amikor Nagymaroson van egy ilyen nagy dombunk, és akkor van két ilyen műanyag szánkunk, és hogy onnan lecsúszunk, és most télen volt egy olyan, hogy így a kisöcsém sikít. És az apukám kirohant, és akkor vettük észre, hogy tesóm a legfelülről csúszott le, és azért sikított akkorát, és be is ment így a sázsba, és akkor vettük észre.
15: Azt hittem, az apukád cipőjébe volt, azért csúszott olyan.
11: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
17: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: 3 már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentnek. Újra elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Erősebb rendőri jelenlétet kért Józsefváros vezetése a budapesti rendőrfőkapitánytól. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány ma az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítás a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái, ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatokból önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az ENIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfo, és a MÁV köteles részletes havi statisztikákat publikálni. Piko András polgármester és Sátli Balázs alpolgármester egy videóban számolt be arról, hogy egyeztetést folytattak Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitánnyal Józsefváros közbiztonsági helyzetéről. A közelmúltban tapasztalt romlás miatt erősebb rendőri jelenlétet kérte, külön hangsúlyozva a Diószegi utca környékét, ahol állami kisajátítás miatt korábban kiköltöztették az önkormányzati bérlakások lakóit. A rendőrség ígéretet tett arra, hogy minden szükséges segítséget megad a közterületek rendjének fenntartására. A józsefvárosi vezetés kezdeményezte, hogy a budapesti kerületek és a kapitányságok rendszeresen egyeztessenek egymással. A főkapitány ezt támogatja, de türelmet kért, mert több kerületi vezetővel is tárgyalnia kell. A szolnoki Hetényi Géza Kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban sem, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de míg az MR gépre volt szerződés, a hűtő klímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát. Az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan a jövő hét elején újra működik. A szolnoki kórház az országos kórházi főigazgatósággal közösen egy mobil MR készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR berendezést is kap. Megvannak a világ legélhetőbb városai. A londoni székhelyű Economist Kutatóintézet elemzői részlege közzétette a 2026-os globális élhetőségi rangsort, amely ismét Koppenhágát hozta ki a világ legélhetőbb városának immár második éve. A dán fővárost Bécs, majd Melbourne, Sydney és Zürich követi. Az elemzők 173 várost értékeltek 5 szempont alapján: stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, valamint infrastruktúra. A kutatók szerint a jövő legélhetőbb települései azok lesznek, amelyek a technológiai fejlődést az emberi lépték megtartásával és a környezet védelmével tudják összehangolni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket, lássuk az időjárás alakulását. Jelenleg 29 fok van odakint, még mindig nagyon kellemes az idő, viszont az éjszakai órákra ígérnek záporesőt, zivatart a szakemberek, úgyhogy készüljünk, mert lehet, hogy megint hangos éjszakánk lesz. Holnap reggel 19-20 fokra ébredünk, majd délutánra pedig 30-31 fokot várhatunk. Napközben pedig alapvetően napsütéses lesz az idő, de olykor gomoly felhők, fátyol felhők takarhatják a napot, sőt, napközben elszórtan még eső is jöhet, illetve élénk lesz a légmozgás, mert hogy holnap elér bennünket egy hidegfront, emiatt élénkül meg a szél, viszont ez a szél elviszi az esőfelhőket, úgyhogy a hét második felében több lesz a napsütés és kevesebb a csapadék. Hozom a segítséget az úton lévőknek, hogyha az M1-es autópályán autóznak, akkor számítsanak rá, hogy a 94-es és 66-os kilométer között porátfúvás miatt csökkenhet a látótávolság, úgyhogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon. Az M5-ösön pedig Budapest felé Inács térségében 3 kamion ütközött össze, a 35-ös kilométernél csak a belső sáv járható, 3-4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki teheti, a 44-es jelű Újhartyán csomópontban térjen le, és kerüljön az 5-ös főúton, a pályára Inácsnál érdemes visszatérni. A 811-esen pedig Lovasberény és Székesfehérvár között 2 személyautó hajtott az árokba, miután ütköztek, a 10-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, itt is számítsanak torlódásra. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Erzsébet térre forduló sávban, és még erős a forgalom a Rákóczi úton, illetve a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és a Hungária körgyűrűn Nagy körúton még a nagyobb csomópontoknál lassú a haladás, de ezt leszámítva egészen jól járható a főváros.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És ez továbbra is a kívánságműsor itt a Sláger FM-en. Sziasztok, Évi vagyok, és a páromnak, Zolénak küldöm Mike Posner Cold Me című dalát, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, jön a dal. Eszter pedig azt írja Gabi kolléganőmnek, Sziától egy dalt játszatok le, léci. Legyen ez a Gimme Love.

0: Na, Tréki Mártin igazán tudja, hogyan kell felizzítani egy hétfő estét. Tegnap valami hihetetlen volt, amit a Pap László Budapest sportarénában művelt. Valóságos latin karnevált varázsolt a színpadra, de hát a kedd délutánunkat is ő dobta fel most itt a Sláger FM-en. Ez volt Mária című dala. Önök pedig a Kívánság műsort hallgatják, és szerkesztik is, hiszen az önök feladata megtölteni zenével még ezt az órát. 06 30 30 30 95 8 a számunk. Most pedig állatkertbe megyünk, de nem azért látogatunk el a fővárosi állat és növénykertbe, hogy az ott élő, ott a lakó állatokat megcsodáljuk, hanem azért, hogy az oda betérő állatokról gyűjtsünk tudást. Talán önök is találkoztak már az állatkert új attrakciójával, a zümmögő sétánnyal, amely egy tanösvény, amely a beporzókkal, azok szerepével és védelmével ismertet meg bennünket. A tanösvényen pedig nem csak az itt kihelyezett táblákról informálódhatunk, de láthatjuk munka közben is a beporzókat, hiszen a beporzónát úgy alakították ki, hogy a beporzó rovarok igényeit figyelembe vegyék. Ennek részeként olyan növényeket telepítettek ide, amelyek koratavasztól késő őszig folyamatosan biztosítanak virágzó táplálékforrást az idevetődő rovaroknak. Szóval, hogyha legközelebb az állatkertben járnak, akkor ezt is mindenképpen nézzék meg. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni a Fleetwood-nek a Little Lies című számot.
0: Oké! Okay. János, kinek küldjük ezt a dalt?
1: A játszínnak szeretném küldeni a sikeres érettségi vizsgáját.
0: Gratulálok, nagyon szorítottam neki, akkor ezek szerint sikerrel vette az akadályokat.
1: Igen, igen.
0: Szuper, nagyon örülök. Oké, neki szól a dal. Köszönöm, hogy hívtál minket.
1: Köszi, hello.
0: Szia, de még előtte Zsolti kérését is teljesítem. Szerelmemnek küldöm Will Smith-től a Getting Jiggy with It című számot. Köszi, Zsolti, Zsolti, nincs mit, jön a dal.

Itt a Sláger FM-en az FLM dala forgott, ez volt a Ráncok a szemem alatt. 0630303095, ez pedig a kívánság műsor SMS és telefonszáma, hogyha kérnének egy dalt, akkor ideírjanak, vagy ezt a számot csörgessék meg. Megyünk is tovább. Sziasztok, drága barátnőm, Icus végre nagymama lett. Neki szeretném, ha lejátszanátok Justin Bieber Daisies című számát. Köszi, Kriszta írta ezt az üzenetet. Hát Icusnak a nagymamasághoz gratulálok, és hát csodálatos élményeket kívánok a kisunokával, a dal pedig már is szól neki.

0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok, hogy alakul az időjárásunk. Nos, szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet. Egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik majd az északnyugati szél, a zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések, délutánra azonban 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, aztán a hét második fele már jóval napsütésesebb lesz, mint az első fele volt, szombatra, vasárnapra pedig már a 30 fok fölötti csúcsértékek is visszatérnek majd. Ha még úton vannak, hasznos tudni, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs térségében három kamion ütközött össze. A 35-ös kilométernél csak a belső sávon lehet közlekedni, és már több mint 5 kilométeres itt a torlódás. Aki teheti, az a 44-es kilométernél Újhartyánnál hajtson le a régi 5-ösre, és kerüljön Inárcsnál, érdemes visszatérni az autópályára. A fővárosban pedig a Károly körúton történt egy baleset az Erzsébet térre forduló sávban. Itt torlódik még a forgalom, de ezt leszámítva mindenhol jól lehet közlekedni. Hát kivéve ott, ahol van valamilyen útépítés vagy csatornajavítás, vagy éppen villamos pályakarbantartás, mint például a Hungária körúton, ahol a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sávon lehet csak közlekedni, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát ráadásul egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Army of Lovers dala, Crucified, és ugye itt a nyár, itt a vakáció, mindig amikor elkezdődik a nyári szünet, szerintem mi felnőttek, akár csak ugye január 1-én megfogadjuk, hogy sokkal többet fogunk foglalkozni saját magunkkal, mert hogy a nyár időszaka arra is jó, hogy egy kicsit feltöltekezzünk lelkileg. Aztán szeptemberben mindig csalódottan konstatáljuk, hogy idén sem sikerült, no, változtassunk ezen, és tényleg fókuszáljunk egy kicsit saját magunkra, az én időre nagyon nagy szükségünk van, és hát ahhoz, hogy rendbe tegyük a lelkünket, nagyon jó például valamilyen szabadtéri jóga foglalkozáson részt venni, egy picit le tudunk lassulni, kiszakadhatunk a városi nyüzsgésből, körbevesz bennünket a természet, tényleg csodálatos élmény, a jóga egyébként is pozitív hatását csak még jobban fokozza, a fák susogása, vagy éppen a Duna csobogása. Na hát, ezen a hétvégén szombaton, hogyha van kedvük, akkor a Margit szigeten egy szabadtéri napindító jógán vehetünk részt. A parkmozik köz busz megálló mögötti füves területen lesz majd a gyakorlás reggel 8 és 9 óra között. Jógamatracot, vizet, kényelmes ruhát vigyünk magunkkal. Semmi másra nincsen szükség. Na, szombaton egy napindító jóga. Remélem, hogy találkozunk. Most pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Szia Kata, Niki barátnőmnek üzenem, hogy de jó neki, hogy ő már munka közben is lóghat, és szeretném neki küldeni a Well Hello valamelyik számát. Hát akkor legyen az odaút munka közbeni lógáshoz. Azt hiszem, hogy ez tökéletes. Előtte pedig Pisti kérés teljesítem, aki az Invisible Touch című számot választotta Genesis-től, és küldi mindenkinek, aki szereti.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és a mai kívánság műsorunk végére értünk, holnap innen fogjuk folytatni, de még Kati kérésére még forgatom a Honeybeast legnagyobb hős című számát, hogy Tibinek szeretnék küldeni ezt a számot, mert ma igazi lovag volt, utána jönnek a hírek, és még én sem búcsúzom önöktől, a következő két órát is együtt tölthetjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után!

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetést szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor palota elé, a Tisza kormány alaptörvénymódosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-től egészen július 31-ig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszneckvára, a Kőris hegy, a Fenyőfői ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az óriási Budapest parkos koncertre készülő Kovalszky meg a Vega muzsikált. Nekünk ugye szombaton lesz itt a buli, és hát ha már tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, érdemes figyelni a Sláger reggelt is, mert hogy a Hablaty című játékunkban, hogyha ügyesen teljesítenek, és ki tudják találni, hogy mit hablatyolt Cilla, akkor ott lehetnek ezen a Kovalszky koncerten. És ha már Sláger reggel, hát Pordán Petra és Somogyi Zoli ugye minden nap valamilyen izgalmas témával készül nekünk. Ma például többek közt arról is beszélgettek egy lelkes fiatal zenésszel, hogy miért érdemes a gyerekeknek zenét tanulni.
1: Sokan sokféle táborba meg szakkörre járatják a gyermekeiket egész évben, mondván nem lehet elég korán kezdeni, pedig mindig eszembe jut, hogy annak idején a zseniális Vekedi Tamás többször nagyon világosan megfogalmazta, hogy a gyereknek az a dolga, hogy gyerek legyen, tehát hemperegjen, fütyörészen, játszon, stb. Hagyjuk gyereknek lenni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne célzottan mondjuk a neveléséhez azzal hozzájárulni, hogy mondjuk olyan elfoglaltságot találunk neki, ami valóban leköti a figyelmét, és amiből mondjuk tanul is, és ami fejleszti például a memóriáját, a fókuszáló képességét, a kreativitását, és hát van is erre egy megoldás, most egyre több tanulmány világít rá megint, hogy például ilyen elfoglaltság lehet a zene tanulás.
2: Igen, és az USC Brain and Creativity Institute kutatói azt mondják, mert hogy konkrétan vizsgálták azoknak a gyerekeknek az agyát, akik zenét tanulnak, és azokét, akik nem, hogy teljesen máshogy működik, sokkal kreatívabbak, sokkal jobban oda tudnak figyelni különböző dolgokra, összefüggéseket is gyorsabban találnak meg, a kognitív kontrollért felelős hálózatok egyébként nagyon jól működnek, úgyhogy én azt gondolom, hát én nagyon sajnálom, hogy anyukám nem tanítatott engem zenélni, vagy mondjuk legalább zongorázni, vagy nem tudom, hegedülni, mert például ezt a két hangszert imádom, de én azt gondolom, hogy tényleg ez a legjobb, hogyha mondjuk sportra, meg zenére a gyereket esetleg rávesszük.
1: Csatlakozik most hozzánk a vonalban a Zeneakadémia tanára, a Nemzeti Félharmonikusok ütőhangszeres művésze Jó Szabolcs.
2: Jó reggelt! Reggelt. Szia!
3: Sziasztok! Jó reggelt! Köszöntöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
1: Kezdjük azzal, hogy te magadon érzed a jó hatását a zenetanulásnak és a zenélésnek?
3: Hát a szüleim biztosan, hát mégiscsak a családnevünk jó, úgyhogy innentől kezdve a név kötelez, de természetesen érzem. Nagyon klassz dolgokat mondtatok, igazából kiegészíteni nyilván lehet, de inkább megerősíteném ezeket. Aha. Mondjuk avval kezdeném, hogy nekem a zene az elsősorban a közösséget jelenti, szóval hogy a közösségben való létezést, annak a, hogy mondjam, annak a csodáját, hogy tehát egyedül úgyse zenélsz sosem.
2: Igen.
3: Max csak otthon a négy fal között, de abból előbb-utóbb közösség lesz, szóval hogyha éneklek egyedül a fürdőszobában, nem, amúgy, de akkor is a felső szomszéd hallja. Tehát, hogy
1: hát meg a bogarak, pókok és így tovább.
3: De nagyon klassz dolgokat mondhatok, hát a kreativitás az abszolút, az is egy prior dolog, szóval...
1: De miért? Kell, okay. Miért fejleszti a kreativitást szerinted a zenélés, a zene tanulás?
3: Hát képzeld azt el, hogy ott van egy fehér lapon egy fekete bogyó, meg ott van még egy fekete bogyó, meg még egy, és aha, abból neked valami élőt kell létrehozni.
2: Egyébként pont mi tegnap beszélgettünk Szabolcsal, és akkor egy nagyon fontos gondolatot felvetettél, hogy ugye ilyenkor, amikor mondjuk meg kell mutatni magad egy pár másodpercben, az igenis a koncentrációt persze, hogy fejleszti, hiszen csak pár másodperced van arra, hogy azt, ami benned van, azt meg tud mutatni.
3: Nagyon. Tehát én azt szoktam mondani a Zeneakadémián a hallgatóimnak, hogy tehát a jó gyakorlás az egy meditáció.
2: Egyébként igen. Ez lehet az.
3: Tehát, hogy olyan szintre kell jutni, olyan állapotba, és akkor, amit te mondasz, Petra, hogy tehát az olyan koncentrációt igényel, nagyon sok dologra kell figyelni. Hát én nem zongorázom professzionális szinten, de talán a hallgatók azt a hangszert tudják legjobban elképzelni. Képzeljétek el, hogy a két kéz teljesen más csinál. Micsoda függetlenítés kell ott, ugye. Szóval akkor még a lábbal ugye pedálozni, stb. Szóval bonyolultám
2: ez. Bizonyám.
1: Most bocsánat, megint eszembe jut a zseniális Vekedi Tamás. Egyszer, amikor beszélgettem vele egy interjúban, akkor mondta azt, hogy képzeljem el, hogy Londonban, a Cityben, tehát ugye a Londonnak a gazdasági központja, ott ez rendszeres, vagy hát, hogy ott terjednek ilyen sztorik, hogy valaki bement, hogy mit én, milyen pénzügyi vezető akar lenni, ilyen meg olyan diplomája van, ennyire zseni matekból, stb. És megkérdezték tőle az állásinterjún, hogy oké, és milyen hangszeren játszik? Uh-huh. És akkor nézett, hogy mi van? És hogy állítólag azt mondták, neki nem emlékszem már most pontosan, hogy volt a sztori, meg hogy ez kiről szólt, de hogy az volt a válasz, hogy oké, menjen el, tanuljon meg, mit tudom én, zongorázni, alapszinten, vagy valami, és majd ha az meg megvan, akkor jöjjön vissza. És hogy ezzel pont arra próbált rávilágítani a Vekerdi is, hogy mert az úgy húzalozza át az agyat, bizonyán, hogy olyan készségeket fejleszt, hogy anélkül te lehetsz bármennyire zseniális felszámoló művész, és nem tudom, közgazdasági szakember, és hogy kell, tehát még ott is elvárás az, hogy valamilyen viszonyod, kapcsolatod legyen a zenével. Ehhez te mit szólsz?
3: Hát abszolút így van, tehát fejleszti a nyelvi, a logikai készségeket. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy egy zenész az alapvetően választékosabban fogalmaz, mint aki nem zenél. Szerintem, mert egyszerűen megtanulod azt, hogy nem csak azt mondod rá, hogy jó, hanem hogy szép, hogy varázslatos, hogy mesés, hogy csodás, hogy stb. Tudod? Mert egyszerűen azt el kell, hogy mondd azzal a hanggal. Akkor kitartás, az nagyon fontos, tök jó, hogy mondtátok a sportot, ez is egy komoly párhuzam szerintem, hogy egyszerűen olyan szintű kitartásra nevel a zenélés, ami szóval kevés dolog tud erre megtanítani, így szerintem.
2: Képzeljétek el, hogy egy nagyon kedves ismerősöm elmúlt 50 éves, és azt mondta neki az orvos, hogy 50 felett mindenkinek azt ajánlaná, hogy elkezdjen zenélni, tehát most nem kell így mesterfokon, mert hogy agyserkentő, stresszoldó, és egyébként nagyon jó közösségépítő tevékenység is, tehát minden, amit elmondtunk, és nagyon jól karbantartja az agyat, hiszen olyankor már azért kicsit elkezdenek pusztulni az agysejtjeink, és ez tökre segít. Tényleg abban, hogy frissek maradjunk. Úgyhogy én javasolnám mindenkinek, én hamarosan majd betöltöm az 50-et, jó, még azért van egy pár jó éve.
1: Tanulj meg zongorázni, kérlek.
2: Hiszem, hogy utána elkezdek zenélgetni, igen.
1: Jó Szabolcsnak pedig. Köszönjük szépen a Nemzeti Filharmonikusoktól. Szia!
3: Hello!
0: Ami nekem erről hirtelen eszembe jutott, hogy tábortüzet sem tudok úgy elképzelni, hogy ne legyen ott valakinél egy gitár, és milyen vagány az, amikor az ember előkapja a hangszerét, már hogyha nem óriási hárfán zongorán vagy nagy bőgön játszik. Szóval tényleg tanuljunk hangszeren játszani. Aztán a tábortűz mellett énekelgethetjük Ágnes Vanillával együtt, hogy most jó, de előtte Postás Julival a Puszi Nyuszit.

arra, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott.

0: Pa ko vamis?
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Éjjel-nappal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Hevesi Tamás dala forgott, ez volt a Szólj rám, ha hangosan énekelek, nincs az a pénz, amiért én rászólnék Hevesi Tamásról, hogyha hangosan énekel, sőt, minél hangosabb és minél több, annál jobb. No, de itt a Sláger FM, már is készülünk egy kicsit a holnapra, megnézzük, hogy milyen időjárást ígérnek nekünk a meteorológusok. Ugye elér bennünket egy újabb hidegfront az éjszakai órákban, ennek következtében jöhet éjjel, hajnalban zápor, zivatar, lehet, hogy villámlásra, mennydörgésre ébredünk majd, reggel pedig 19-20 fok körül alakul a kora reggeli hőmérséklet, viszont derülni kezd majd az ég, napközben is csak néha-néha sűrűsödik össze fölöttünk a felhőzet, elszórtan lehet számítani esőre, viszont ami egy picikét nehezíti majd a napunkat, hogy élénk, helyenként viharos erejű lesz majd a szél, a nap legmelegebb óráiban pedig 30-31 fokot mutatnak majd a hőmérőink. Itt a Sláger FM-en pedig mutatom, hogy mivel megyünk tovább, ugye tavaly, amikor búcsút intett a közönségnek a Margaret Island, nagyon elszomorodtunk, de szerencsére, ha együtt nem is, azért külön-külön folytatják a zenélést. Itt van Lávas Viké legújabb dala, a 30-valahány, ez forog itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Kft. Dala, a Bál az operában. Micsoda jó kis késő esti program, egy ilyen varázslatos Bál az operában, de ragyogó esti program a Sláger FM-et hallgatni, hiszen ma este 10-kor is jelentkezik majd a Slágerkult. Esmiller András mai vendége pedig Canik Balázs lesz, aki a nyár egyik legmozgalmasabb országos programsorozatával újra útra kell. A Strand Roadshow-ról, a nyári mozgásról, a vízi edzésekről és az életmódváltás valódi elindítására szól majd a ma esti beszélgetés, amiben most egy kicsit belefülelünk.
1: Ugye ez egy nyári strandfesztivál, úgymond egy Strand Roadshow.
2: De hagyományos.
1: Hagyományos, és hát több mint 15 éve űzzük ezt a strandos dolgot, és gyakorlatilag több mint 100 000 embert szoktunk megmozgatni a ország szerte 2 hónap alatt.
2: Nagyon szép szám ez is. Amiben persze, és ezt most a hallgatóknak mondom, Pest megye, Budapest és a vételkörzet is benne van, itt is lesztek.
1: Abszolút, gyakorlatilag ugye Rászkevén és a környéken abszolút leszünk, viszont tényleg az az egésznek a célja, hogy gyakorlatilag az egész országot körbe rócsózzuk és mindenkit mozgásra biztassunk, és azt veszük észre, hogy évről évre egyre nagyobb sikere van ennek a történetnek, mert gyakorlatilag vannak olyanok, akik a rendezvény hatására váltak edzővé, rengetegen váltottak.
2: Komolyan?
1: Igen, rengetegen váltottak életmódot, sőt van olyan edzőm is, aki a Strand Roadshow-on ismerkedett meg velünk, és azóta már...
2: Ott van a csapatban?
1: Amint fellépő vendég is már ott volt nálunk, úgyhogy azt gondolom, ezek ilyen elég szuper sikerszorik, illetve rengeteg fogyás, rengeteg átalakulás, rengeteg életmódváltás köthető ugye ehhez a Roadshow-hoz, úgyhogy gyakorlatilag eléri célját.
2: Azért ennek van egy külön lélektana, hogy valakit úgy be tudtok szippantani, vagy át kattani. Ilyen mindig mondom neked, amikor jössz, hogy ez az átkattanás, erre várok én is most már évek óta, de hogy tényleg, hogy ez azért meg tud történni egy ilyen strandos találkozás alatt is. Ez egy találkozás veletek, ez egy napos, ugye, a Roadshow?
1: Igen, igen, minden egyes állomáson egy napot vagyunk, és gyakorlatilag tényleg azt veszük észre, hogy működik ez a rendszer, és lehet, hogy annak is köszönhető, hogy általában a strandon az emberek viszonylag ráérnek, arra tudnak jönni nyugodtan beszélgetni, és kedvet csinálni nekik ahhoz, hogy tényleg életmódot váltsanak, és hogy a nagy számok törvény alapján ugye rengeteg embert megmozgatunk, innentől kezdve ugye gondolom ennek köszönhető az, hogy mindig van egy sikersztori is a repertoárba, és azt gondolom, hogy ezért is megéri csinálni ezt az egészet.
2: Nem csak egy újszülöttnek, de egy új hallgatónak is minden információ új, ezért mondom most azoknak, akik még nem tudnák, hogy a Riz Levente sportcsarnokban te most már szintén évek óta ott vagy, heti 2 programmal.
1: Igen,
2: tehát minden, Budapesten veled folyamatosan lehet találkozni.
1: Abszolút, és egy teljesen ingyenes edzést tartunk minden héten.
2: Ez nyáron is van?
1: Nyáron is van.
2: Ez folyamatos?
1: Tényleg? Igen.
2: Azt hittem, a Roadshow ideje le leállsz.
1: Én is így gondoltam, de nem. És egyébként hétfőnként minden nap 6:30-kor van, és kb. Olyan 400-an vannak egy-egy edzésen. Úgyhogy ez elég.
2: Öröm hallani mindig.
1: Igen, és én még ebben a szuper melegben is, tehát gyakorlatilag...
2: A 42 fokba is elmentek?
1: Így van. És nagyon büszke vagyok a vendégeimre, mert tényleg folyamatosan járnak, és nem lankad az aktivitás. Ugyanakkor csütörtökönként pedig délelőtt egy senior szépkorú edzést tartok, és képzeld el, hogy ők sem. És ők is ugyanúgy részt vesznek az edzéseken, és ők is 100-150-en vannak egy ilyen torna alkalmával. Úgyhogy őszintén, szóval nagyon büszke vagyok rájuk.
2: Hát én meg mindenkire, aki ott van veled, meg veletek, mert ezt, ha, mi ez, ha nem küldetés?
1: Abszolút, és ugye? Én azt gondolom, hogy én szerintem erre születtem, hogy gyakorlatilag mindenkit megmozgassak, és lehetőleg mindenkit rávegyek az életmódváltásra, és szerencsére a visszajelzések pedig mégis engem is erősítenek, úgymond, mert nekem ugye a lehető legjobb az, amikor egy pozitív visszacsatolást kapok, mert én meg ebből gyűjtöm az energiát.
2: Na akkor abba segíts most nekünk, kérlek, abban, akik mondjuk ezt otthon próbáljuk abszolválni, hogy amikor tényleg ilyen melegek vannak, érdemes, szabad egyáltalán mozogni? Azt mondja, oké, a sportcsarnokban gondolom, az be van hűtve.
1: Igen, de azért ugye nekünk ott egész nap mennek sportfoglalkozások, és nyilván ugye nem tud annyira visszahűteni a hőfokot, hogy az teljes mértékben mondjuk egy
2: ott is meleg van.
1: Ott is meleg van. Ugyanakkor egy aerob tevékenységet végzünk, ami szintén ugye megemelheti ugye a testhőt, és ezáltal ugye még melegebbnek érzed magad, meg ugye nyilván izzadással történik egy ilyen dolog. De én azt javaslom mindenkinek, hogy tény és való, hogy ebben a nyári időszakban is célszerű ugye beiktatni ugye a testmozgást, akár otthon is. Itt azért figyeljünk arra, hogy azért lehetőség szerint ne a legnagyobb melegbe tornázzunk a szobában, de van rá lehetőség, hogy kicsit hűtsük be a szobát, viszont erre is azért figyeljünk oda, hogy nehogy esetleg megfázzunk, vagy bármi egyéb, tehát próbáljunk meg egy ilyen optimális fokot kialakítani, illetve hogy a szabadtéren edzünk, a szabadtéri edzést választjuk, akkor próbáljuk meg inkább egy kicsit a délelőtti, vagy pedig a naplemente környékére tenni az edzésünket.
2: Reggel vagy este?
1: Így van. Kivétel nyilván, hogy az ember a strandon van, és ott a medencében tudja végezni mondjuk a gyakorlatokat, az abszolút kivitelezhető lehet.
2: Ezek bent vannak a medencében?
1: Igen, minden strandon a medencében, ugye kivétel ugye a Balaton, mert ott a Balaton vizében megy az edzés. Itt aki ki van téve a nagyobb terhelésnek, az ugye mindig az edző, mert az edzőnek ugye a medencén kívül kell tartózkodnia pontosan azért is, hogy lehessen látni a gyakorlatokat, hogy hogyan kell kivitelezni. Úgyhogy általában itt a keményebb része az ez rával. Viszont ami meglepő és érdekes, hogy oké, hogy ezek ilyen különféle vízi edzések vagy vízi aerobikok, de rengetegen tornázzák úgy végig, hogy kijönnek oda a partra, és ott mozogják végig.
2: Tehát nem szégyellősebbek fürdőruhában?
1: Abszolút nem.
0: Este 10 után a teljes interjút is meghallgathatják itt a Sláger FM-en. Akkor érkezik Esmiller András Canik Balázzsal, no meg a Slágerkulttal. Most azonban megyünk tovább a Hooligans dalával. Szól a félember.

én tudom. A repülők dala szólt, a Tour de France emlékeztetett bennünket a 90-es évek lendületére, ez pedig a Sláger FM. Nagyon szép estét kívánok Önöknek. Hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen mindjárt 9 óra lesz, és a következő órát is együtt töltjük. Szóval tartom Önöket egészen Esmiller András kollégám megérkezéséig, de most még a hírek előtt meghallgatjuk Berecki Zoli dalát. Jön

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Tanú című filmmel elindult az átmeneti adás az M1-en kedden este. A parlament felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az idei tanévre. Megkezdődött az Újpesti Önkormányzat nyári napközis tábora. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán. Bacsó Péter a Tanú című filmjével, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közlemény felidézi, hogy a 16 órakor kezdődött leállás egy korszak lezárását jelentette, de egyben egy új kezdetet is. Azt írták, hogy Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. Hozzátették, a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. A sportközvetítések, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzései és az egyéb csatornákon futó adások a hírszolgáltatás kivételével változatlanul elérhetők. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztere a mai napon felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. A Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el. Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, így azt az idei tanévben már nem kell alkalmazni. A kormány felülvizsgálja a sok kritikát kapott modellt és egy egyszerűbb, szakmailag megalapozottabb szabályozást készít elő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, jelentős terhet jelent a pedagógusokra, miközben nem ad megfelelő szakmai visszajelzést. A Gerecsei Tájvédelmi Körzet védett területein megjelenő engedély nélküli technikai sporttevékenységek visszaszorítása érdekében közös szolgálatot tartott a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kutyás alosztálya és a Dimpi polgári természetőrszolgálata. Az akció során egy terepmotorossal szemben intézkedtek, aki természetvédelmi és terület tulajdonosi engedély nélkül rendszám nélküli enduro motorral haladt a védett területen. A Nemzeti Park Igazgatósága a teljes működési területén rendszeresen tart hasonló ellenőrzéseket a természetkárosító tevékenységek visszaszorítására. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközis tábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Tornaegylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyermeknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Stripon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táboroztatás egyszerre segíti a családokat és élményekben gazda kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron. Továbbra is Olaszország Európa gasztró nagyhatalma, a rangsort Róma, Velence és Nápoly vezeti. Egy németországi központú utazási techcég szakemberei Európa 100 legnagyobb városát vizsgálták több szempont alapján, például a gasztronómiai túrák, főzőtanfolyamok és a Michelin Guide által ajánlott éttermek száma szerint, valamint azt is nézték, hogy az adott város hány jellegzetes ételről ismert. A 4. helyen Isztambul végzett, amely változatos, de az európai ízlés számára szokatlan fogásokkal csábít. A top 10-be egyetlen kelet-európai városként Budapest is bekerült, a magyar főváros a 9. helyen áll. Budapestet egyébként nemrég egy másik kutatás Európa legautentikusabb gasztronómiai fellegváraként említette. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Dérhené dala forgott, ez volt az Ég veled, és a napokban olvastam egy cikket egy mexikóvárosi magyar étteremről. Képzeljék, Mexikóvárosban nyílt egy étterem, amely a magyar konyha ínyenségeit kínálja a mexikóiaknak. Van itt természetesen gulyás, de szerepel az étlapon töltött káposzta, desszertként pedig akár zserbút is választhatunk, és amikor olvastam ezt a cikket, akkor az jutott eszembe, hogy amikor tavaly Spanyolországban jártam, akkor ott is elvittek a barátaim egy magyar étterembe, és hát nagyon fura volt, hogy bár csak ugyan magyaros ételek szerepeltek az étterem kínálatában, de az ízük valahogy mégis teljesen más volt, és akkor volt lehetőségem beszélgetni ennek a spanyol étteremnek a vezetőjével, és mondtam neki, hogy ha kell neki kovászos uborka, akkor csinálok egy nagy adaggal, és majd viszek, és mondta, hogy nagyon örülne neki, mert ő próbált már Spanyolországban kovászos uborkát csinálni, de teljesen más lett a végeredmény, mint idehaza, pedig semmit nem csinált másként, és nem tudja úgy fűszerezni az ételeket, mint itthon, úgyhogy hiába használ hazai alapanyagokat és hazai fűszereket, valahogy mégis más lesz a végeredmény. Pedig nagyon szeretné megmutatni a spanyoloknak az igazi magyaros ízeket. Gondolom ebben a mexikóvárosi magyar étteremben is ez lenne a cél, hát nem tudom, hogy ott mennyire sikerülhet. Na hát a nagy utazók, hogyha eljutnak ebbe az étterembe, akkor utána mindenképpen várom tőlük a beszámolót. Bár hogyha az ember külföldön nyaral, akkor nem biztos, hogy hazai ízekre vágyik, inkább az ottani mexikói konyhát, vagy éppen spanyol konyha ínyenségeit kóstolná meg. Na de itt a Sláger FM-en egy ízig-vérig hazai zenei ínyenséggel megyünk tovább, már is a Soho Party érkezik, és az éjjel soha nem érhet

Ács Gergő és Orsova Ireni dala szólt, ez volt a Mostantól itt a Sláger FM-en, és ugye nem felejtik, hogy tart a koncertélmények nyara, bármikor élhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek. Még Seal, Pitbull és Lenny Kravitz koncertjeire szeretnénk önöket elvinni, úgyhogy legyenek résen a következő napokban is, mert tudják, a feladat csupán annyi, hogyha meghallják ezeket az előadókat énekelni, és hallják a dal előtt a felhívást, hogy most kell telefonálni, akkor kell telefont ragadni és ide csörögni 06 30 30 30 95 8. A harmadikként vonalba kerülő kedves hallgatónk pedig megkapja a lehetőséget, hogy két egyszerű kérdésre megpróbáljon válaszolni, hogyha azokkal boldogul, akkor mehet bulizni. Szóval a játék egész nyáron tart itt a Sláger FM-en, önök pedig egész nyáron legyenek résen, de most ne fáradjanak, Sipos F. Tamással bulizunk egy nagyot. Valik.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan pihentető kellemes estét kívánok önöknek, hogyha pedig még tart a munkaidejük, akkor kitartást. Reggel 6-kor kezdődik a munkaideje a Pordán Petrának és Somogyi Zolinak, akik ma reggel is sok izgalmas, érdekes, elgondolkodtató témával segítettek beindítani a napunkat. Többek között arra is kíváncsiak voltak, hogy ki, hogyan és mikor segített legutóbb. Például állták-e már valakinek a számláját, és hát nagyon szívmelengető történetek érkeztek.
1: Kérdeztük legutóbb, kinek segítettek azzal, vagy kedveskedtek azzal, hogy állták a számláját. Katalin Budapestről jelentkezett, ő a gyereket fizette be nyári táborba, csak hát nem a sajátját.
0: Ha nem.
1: Jó reggelt,
2: szia! Jó reggelt, sziasztok! Szia Zoli, szia Peta!
0: Hello! Kinek a gyerekét fizetted be nyári táborra?
2: Hát, ez egy olyan történet, hogy tavaly volt rá lehetőségem, hogy... Hát igazából megláttam az interneten, Zoli, te biztosan fogod tudni, a János utcai napközi táborról van szó.
1: Igen?
2: A 16. kerületben lakom én is.
0: Aha.
1: Tudom, ott a teniszkemping mellett. Ja, ja.
2: Igen, igen. És az én gyerekeim oda jártak táborozni, és megláttam a felhívást tavaly, hogy lehet fizetni a napközi tábort, elindult a jelentkezés, és volt egy ilyen gondolatom, hogy felvettem a kerület gazdával a kapcsolatot, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék befizetni egy rászoruló gyereket a táborba. Valakit, akinek az anyagi lehetőségei esetleg nem engedhetik meg, de segítséget jelent számukra ez. És gyakorlatilag jelentkezett egy anyuka, nem is értette ezt az egészet, én tulajdonképpen ismeretlenül, név nélkül, tehát nem akartam azt, hogy tudják, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és csak egyszerűen jól esett ezt megtenni, és hát a végén az anyuka szírt meg, már mondtam, hogy hagyjuk abba, mert én is
0: ez ilyenkor ilyen.
1: És ha folytatod, mindjárt Petra is könnyezni
0: hát,
1: fog.
0: Igen, ahogy öregszem, egyre és írósabb vagyok, azt veszem észre, úgyhogy
1: és ha Petra elkezdi, akkor
0: tényleg ez
1: na jó, nem akarok ebből viccet csinálni, mert egyébként egy nagyon kedves gesztus volt ez.
0: Nagyon szép dolog, igen. És látod, milyen érdekes, hogy mondjuk hány ilyen kis gyerek van, akiknek biztosan rengetegen tudnának segíteni, és nem gondolnak abba bele, hogy hát ez egy ilyen egyszerű dolog, pedig mekkora segítség egy családnak.
2: És nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtatok, mert gyakorlatilag ezért is gondoltam, hogy megírom ezt nektek, hogy hát, ha más is rájön erre, hogy ez a 20x000 forint, amennyibe került ez az egy hét tábor, azt gondolom, hogy ezt sokan meg tudnák tenni.
0: Igen.
2: És egy olyan anyuka jelentkezett, aki egyedül neveli a kislányát, ráadásul kiderült, hogy szakkozik a kislány, azt hiszem, és nagyon sikeres ebben, egy jó tanuló kislányról volt szó, és nagyon nagy segítség volt neki az, hogy nem egy hétre ment a kislány táborba, hanem így azt hiszem kettőre az én segítségemmel, és ez tényleg egy olyan jó érzés volt. Alapból is én szeretek adni, szeretek segíteni mindig, de ez azt gondolom, hogy ez ilyen teljesen ilyen jó.
0: Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk.
1: És köszönjük, hogy jelentkeztél. Szia Katalin!
2: Sziasztok, szép napot!
0: Ez annyira szívmelengető történet, már reggel is könyvbe lábadt a szemem, amikor hallottam, és el is határoztam, hogy egy ilyen segítségnyújtásban én is belefogok, úgyhogy ezúton is köszönet az ötletért. Remélem, hogy önök is megihletődtek, és holnap reggel is velünk indítják majd a napot, és próbára teszik magukat akár a hablaty játékunkban is, hiszen Cilla holnap reggel is próbál nekünk énekelni valamit, amit csak fel kell ismernünk. A hablatyra egyébként akár már most is lehet jelentkezni, 0630303095-8, most pedig meghallgatjuk a Kim Novák dalát, Szóra Gyémánt.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Eltörölték a fővárosi segélyhitelt, ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás minden érintett gyermek után. A jogosultak közé tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékot kapók, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a Doppantó program és a műhelyiskolai képzés résztvevői, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca szerint idén mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, és arra kérik a családokat, hogy igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mert ez a támogatás feltétele. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy újabb jogi vitát nyert Budapest a korábbi Orbán kormánnyal szemben. A kúria ugyanis elutasította a Sára Botond főispán állítását, miszerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna. A testület kimondta, hogy a büdzsé törvényes és közgazdaságilag megalapozott. Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy az országgyűlés eltörölte a Budapestnek szánt segélyhitelt, amelyet korábban torznak és feltételekhez kötöttnek nevezett. A főpolgármester szerint Budapest ezekben a vitákban következetesen megvédte működő képességét, de hangsúlyozta, a döntések önmagukban nem oldják meg a főváros anyagi helyzetét. Ősszel új megállapodásban bízik, amely véget vethet a Budapest ellenes politikának. A felvételizők július 9-ig, vagyis csütörtökig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
2: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

orvosa térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nevelés kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

passion of the groove.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hallo, es ist Susch Capaldi hier.
1: A Schlager FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtottak be a parlamentnek. Újra elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Erősebb rendőri jelenlétet kért Józsefváros vezetése a budapesti rendőrfőkapitánytól. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány ma az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítás a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái, ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A tercevezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatokból önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az ENIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfo, és a MÁV köteles részletes havi statisztikákat publikálni. Piko András polgármester és Sátli Balázs alpolgármester egy videóban számolt be arról, hogy egyeztetést folytattak Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitánnyal Józsefváros közbiztonsági helyzetéről. A közelmúltban tapasztalt romlás miatt erősebb rendőri jelenlétet kérte, külön hangsúlyozva a Diószegi utca környékét, ahol állami kisajátítás miatt korábban kiköltöztették az önkormányzati bérlakások lakóit. A rendőrség ígéretet tett arra, hogy minden szükséges segítséget megad a közterületek rendjének fenntartására. A józsefvárosi vezetés kezdeményezte, hogy a budapesti kerületek és a kapitányságok rendszeresen egyeztessenek egymással. A főkapitány ezt támogatja, de türelmet kért, mert több kerületi vezetővel is tárgyalnia kell. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban sem, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR gépre volt szerződés, a hűtő klímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát. Az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan a jövő hét elején újra működik. A szolnoki kórház az országos kórházi főigazgatósággal közösen egy mobil MR készüléket is beüzemelt, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR berendezést is kap. Megvannak a világ legélhetőbb városai. A londoni székhelyű Economist Kutatóintézet elemzői részlege közzétette a 2026-os globális élhetőségi rangsort, amely ismét Koppenhágát hozta ki a világ legélhetőbb városának, immár második éve. A dán fővárost Bécs, majd Melbourne, Sydney és Zürich követi. Az elemzők 173 várost értékeltek 5 szempont alapján: stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, valamint infrastruktúra. A kutatók szerint a jövő legélhetőbb települései azok lesznek, amelyek a technológiai fejlődést az emberi lépték megtartásával és a környezet védelmével tudják összehangolni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: fény.
1: Csak a zene. Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszaporodtak a tiltott fürdőzések a Duna harmadik kerületi szakaszán. Végleg eltűnik Újbuda ikonikus fémtornya. Polgár Judit Budapesten Arnold Schwarzeneggerrel sakkozott. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb 18 pszichoaktív anyag felvételét kezdeményezte az ellenőrzött szerek jegyzékére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A módosítás célja, hogy a Magyarországon még nem azonosított, de más Európai Uniós tagállamban már megjelent designer drogok minél hamarabb tiltó listára kerüljenek. A tervezet szerint a változtatáshoz módosítani kell a még 2022-ben kiadott belügyminiszteri rendeletet, elfogadása esetén pedig már 426 vegyület szerepel majd az ellenőrzött szerek jegyzékében. Megszaporodtak a tiltott fürdőzések a Duna harmadik kerületi szakaszán, közölte a közterület felügyelet, amely több esetben helyszíni bírságot is kiszabott. Budapesten csak a kijelölt fürdőhelyeken, például a római parti plázs bójákkal kijelölt területén engedélyezett a vízbemenés, a Duna minden más fővárosi szakaszán tilos a fürdés. A tiltás oka az erős sodrás, a hirtelen mélyülő meder, a változó vízállás és a víz alatti akadályok, amelyek súlyos baleset veszélyt jelentenek. A vízi járőrszolgálat májustól októberig folyamatos ellenőrzi a folyót, a parton szolgálatot teljesítő felügyelők pedig figyelik a szabályok betartását. Végleg felszámolják a kelenföldi erőmű évtizedeken át városképet meghatározó 146 méter magas kéményét Újbudán. A Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű ZRT területén álló 2005 óta használaton kívüli gigantikus acélvázas építmény bontásában ipari alpinisták is részt vesznek, a munkálatok a tervek szerint augusztus végéig tartanak. Az ELTE meteorológiai tanszék kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita megyei bontásban vizsgálták a 2015-2025 közötti hőhullámok hatását, és azt találták, hogy ahol intenzív hőhullám fordult elő, ott jelentősen nőtt a halálozások száma. Tolnavár megyében 35%-os, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten pedig 24%-os növekedést mutattak ki. A kutatók kiemelték, hogy Csongrád-Csanádban az ország legmelegebb térségében kisebb volt az emelkedés, ami szerintük a jobb felkészülési stratégiáknak köszönhető, illetve Szegeden a legnagyobb a légkondicionált lakások aránya is, adta hírul a HVG. A vizsgált időszak leghosszabb és legerősebb hőhulláma 2024-ben volt, ebben az időszakban Budapesten 24%-kal nőtt a halálozások száma az év május-szeptemberi időszakának átlagához képest. Nem mindennapi sakkparti helyszíne volt Budapest. Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója, a magyar fővárosban tartózkodó Arnold Schwarzeneggerrel ült lejátszani. A sakklegenda több kedvenc sakkompozícióját is megmutatta a színésznek, aki elárulta, hogy rendszeresen sakkozik, hogy szellemileg friss maradjon. A találkozóról Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor főtanácsadója számolt be. Összeomlás veszélye miatt kiürítettek egy toronyházat Manhattan belvárosában, a Grand Central vasútállomás közelében, miután a reggeli órákban épületrészek zuhantak a járdára. A hatóságok közlése szerint a 38 emeletes felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartó pillér a nyomás alatt meghajlott, és nem kizárt, hogy a felső szintek leomlanak. Elővigyázatosságból több környező épületet, köztük egy szállodát is kiürítettek, az utcai forgalmat leállították. Az évtizedekkel ezelőtt épült irodaházat lakóházzá alakították volna át. New York polgármestere szerint az épülettel kapcsolatban szerkezeti problémák merültek fel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tanú című filmmel elindult az átmeneti adás az M1-en kedden este. A parlament felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az idei tanévre. Megkezdődött az újpesti önkormányzat nyári napközis tábora. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán. Bacsó Péter a Tanú című filmjével, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közlemény felidézi, hogy a 16 órakor kezdődött leállás egy korszak lezárását jelentette, de egyben egy új kezdetet is. Azt írták, hogy Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. Hozzátették, a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. A sportközvetítések, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzései és az egyéb csatornákon futó adások a hírszolgáltatás kivételével változatlanul elérhetők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a mai napon felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét. A Nemzeti Energetikai Holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el. Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, így azt az idei tanévben már nem kell alkalmazni. A kormány felülvizsgálja a sok kritikát kapott modellt és egy egyszerűbb, szakmailag megalapozottabb szabályozást készít elő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a jelenlegi rendszer túlzott adminisztrációval jár, jelentős terhet jelent a pedagógusokra, miközben nem ad megfelelő szakmai visszajelzést. A Gerecsei Tájvédelmi Körzet védett területein megjelenő engedély nélküli technikai sporttevékenységek visszaszorítása érdekében közös szolgálatot tartott a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kutyás alosztálya és a Dimpi polgári természetőrszolgálata. Az akció során egy terepmotorossal szemben intézkedtek, aki természetvédelmi és területtulajdonosi engedély nélkül rendszám nélküli enduro motorral haladt a védett területen. A Nemzeti Park Igazgatósága a teljes működési területén rendszeresen tart hasonló ellenőrzéseket a természetkárosító tevékenységek visszaszorítására. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközistábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Tornaegylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyermeknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Stripon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táboroztatás egyszerre segíti a családokat és élményekben gazda kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron. Továbbra is Olaszország Európa gasztro nagyhatalma, a rangsort Róma, Velence és Nápoly vezeti. Egy németországi központú utazási techcég szakemberei Európa 100 legnagyobb városát vizsgálták több szempont alapján, például a gasztronómiai túrák, főzőtanfolyamok és a Michelin Guide által ajánlott éttermek száma szerint, valamint azt is nézték, hogy az adott város hány jellegzetes ételről ismert. A 4. helyen Isztambul végzett, amely változatos, de az európai ízlés számára szokatlan fogásokkal csábít. A top 10-be egyetlen kelet-európai városként Budapest is bekerült, a magyar főváros a 9. helyen áll. Budapestet egyébként nemrég egy másik kutatás Európa legautentikusabb gasztronómiai fellegváraként említette. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: megkérdeztek, neked nem titkod nem leszek.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Eltörölték a fővárosi segélyhitelt, ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élmény kalauz és térkép. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás minden érintett gyermek után. A jogosultak közé tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékot kapók, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a Dobbantó program és a műhelyi iskolai képzés résztvevői, az árvaellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca szerint idén mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, és arra kérik a családokat, hogy igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mert ez a támogatás feltétele. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy újabb jogi vitát nyert Budapest a korábbi Orbán kormánnyal szemben. A kúria ugyanis elutasította a Sára Botond főispán állítását, miszerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna. A testület kimondta, hogy a büdzsé törvényes és közgazdaságilag megalapozott. Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy az országgyűlés eltörölte a Budapestnek szánt segélyhitelt, amelyet korábban torznak és feltételekhez kötöttnek nevezett. A főpolgármester szerint Budapest ezekben a vitákban következetesen megvédte működő képességét, de hangsúlyozta, a döntések önmagukban nem oldják meg a főváros anyagi helyzetét. Ősszel új megállapodásban bízik, amely véget vethet a Budapest ellenes politikának. A felvételizők július 9-ig, vagyis csütörtökig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók.